0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort. Perfő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban. Mind a ketten szupersztárok, nem hiszem, hogy bárhol is be kellene őket mutatni a világ legtávolabb pontján is akár. Lopez 57 éves, Guetta 58, tehát kb. Egy korosztály, sőt, hát David Guetta mindjárt 59 éves. Na de a testük, mint két jól karbantartott 30 évesé, hogy mi a titok, azt nem tudom, ezért hívják titoknak, de azt tudom, hogy J-Lo minden reggel egy pohár citromos vízzel és fehérjedús seggelivel indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, DJ szupersztárok a folytatásban, Switch Disco, Rehab, Stanfeld és Sleep Tonight. Stanfeld és a Switch Disco ugye a születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között voltak ott 2026-ban, és ugye a Switch Disco az egy mashup formáció, vagyis két zenéből valami teljesen újat gyúrnak össze, de ebben az esetben nem egy mashupról van szó, hanem Amy McDonald Dan slágeréhez nyúltak vissza, a This Is The Life-hoz, és azt nem feldolgozták, hanem egy picikét átalakították, ez lett a Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára a német énekes, szupersztár, és hát kipipálhatja már a tévés tehetségkutató zsűritag titulust is, Kámrád. És az a dal, amit élőben előadott itt a Rádió 1 stúdiójában egy szál gitár kíséretében még 2025-ben, Be Mine, jön nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkélkedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerekkel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az igazán korán kellőknek is. Balázsék legjobb pillanatai pedig érkeznek majd 3-4-6 előtt egy kicsivel, aztán a folytatásban is, mert hogy best of 6 óra után, és hogyha szeretné valaki bezsákolni a Strandfesztivál páros belépőit, erre napközben lesz lehetőség többször is, Atisnál például, meg az élő kívánság műsorban is, úgyhogy érdemes lesz résen lenni. Most pedig Kamrád barátunkat hozom, és egy nagy Rádió 1-es kedvencet tőle.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Kerekasztal beszélgetés a kórházban, rangos elismerés a KEFAG munkatársának. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Demeter Dia vagyok. Multidisziplináris szakmai kerekasztal beszélgetést szervezett a közelmúltban az Onkoradiológiai Központ. Csaknem 40 szakember vett részt az eseményen, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház különböző osztályairól, valamint a vármegye több egészségügyi intézményéből is érkeztek a programra. A szakmai beszélgetésen az immunellenőrző pont gátló daganatellenes terápiák leggyakoribb, illetve legsúlyosabb mellékhatásai kerültek fókuszba, derül ki a kórház beszámolójából. Kiemelik, az előadások rávilágítottak arra, hogy a modern onkológiai kezelések eredményessége mellett fontos a mellékhatások korai felismerése és a különböző szakterületek összehangolt együttműködése. Az előadások után szakmai konzultációt is tartottak. Rangos elismerést vehetett át a 156. Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén a KEFAG ZRT felügyelő bizottságának elnöke. Csóka György kapta az egyesület legmagasabb kitüntetését, az örökös tagsági díszoklevelet, számolt be az Erdészet. Az elismerést a magyar erdészetért végzett több évtizedes példaértékű szakmai munkájáért és elkötelezettségért vehette át. A vándorgyűlést idén Nyíregyházán rendezték meg, az idei rendezvény mottója úgy élni, mint a fák volt. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre viradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogtár Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
3: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
2: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban, derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Önök a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fenntan a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerét.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Szabadságunk 10. napján megfogalmazódott bennem, hogy hiányzik az életemben egy hobbi. Egy hobbira van szükségem.
2: És mit találtál? Kötés.
1: Olyan hobbira, amiben nem biztos, hogy sikeres leszek, de élvezni fogom.
2: Kertészkedés.
1: Nem.
2: Kötés.
1: Nem.
2: Horgolás.
1: Nem.
2: Tűzzománcozás.
1: Nem.
2: Maszturbálás.
1: Igen. Csoportos maszturbálás.
2: Csoportos maszturbálás terhestőkkel. Pitbull tulajdonosokkal és terhestőkkel.
1: Ez egy nagyon szűk társadalmi réteg, de szeretném, ha hozzám tartoznának.
3: Hát ilyen, olyan hobbit kell választani, amit kevesen csinálnak. Abban leszel sikeres.
1: Jó, ismertek a Baker Street című számot?
3: Igen. Aha, megvan.
1: Jó, szaxofonozni akarok. Szaxofonozni akarok.
2: Na, ezt nem találtam volna ki. Ezt nem találtam, mondtam volna mindent. Hogy tényleg...
3: Az jó, az, mert az első kettő év az azzal fog elmenni, hogy a családot meg akar ölni, mire rendes, rendes hang jön ki belőle.
1: Két új lakásba kell költözni.
2: Igen, két évig nem jön ki nagyon hang, csak hamis és csak rossz.
1: De nem, igen. Látjátok magatok előtt, hogy ott állok egy ilyen poros jazzklubban, és hajnal kettőkor csak előjök egy szaxofonnal.
2: Kívánnám. De úgy, hogy már megtanulod, bejössz és itt előadod. És olyat fújsz itt, hogy megőrülünk.
1: Vagy csendben 10 évig gyakorolok, hogy ezt az együtt el tudjam játszani. De egyszer azt érzem, hogy szükségem van rá, hogy érzem, hogy a sejtjeim így fel van a pezsek. Mennyi idő, aki tud szaxofonozni?
2: Figyelj, eszem.
1: És most jövök.
2: Hozz a szaxofon.
3: Bal kezed van fúj, bal.
1: Nem mondod, mert mi van fúj.
2: Szerintem ez nem nehéz.
3: Az a baj, olyan hangszer, hogy egy év mire egy normál hang kijön belőle.
2: Tényleg?
3: Persze.
2: Nem tudjuk, hogy
3: rendesen a megfújása lesz a nehéz.
1: Én amikor elkezdted ezt a mulatós vonalat, én támogattalak téged ebben.
3: Én is támogatlak, csak mondom, hogy kicsit hosszú projektet
1: de nem látok engem egy csillogó váltöméses kosztümben, ahogy előjövök egy nélonharisnyában a sötétből hajnal kettőkor.
2: És megfújja.
3: Ez milyen klub?
2: És nagyon megfújott. És ott állok, és nagyon megfújott.
1: És 10 percek, és már kincigizek a villamos megállóba.
3: Holnap jössz?
1: Jövök.
3: Hozok neked szaxofont, jó?
1: Van szaxofonod? De nem hozhatsz nekem olyan szaxofont, amit a béka is használ.
3: Kell segéderő, vagy nem kell? De eldöntheted.
1: Kell, minden kell. Szaxofonos is kell, meg szaxofon is kell. A legjobb az, hogy egy csoki szaxofont hoznám, mert az a két dolog, de legjobb azt lehetek a világon.
2: Elmondom neked.
3: A szaxofonozni és csokizni.
2: 10:05-kor fogod úgy elfelejteni a szaxofont, hogy a büdös életbe a környékére nem mész. De egyébként ennek van értelme, hogy egy kicsit mindig újra húzod az agyad, és mindig találsz valamit, amit újra tanulsz, amit nekiállsz, amit elsajátítasz, hogy frissen tartsd az idegei pályára. Tök jó, tehát valami
3: Sebes
2: kell.
3: Sebes limbalás, csillagászat, zongorázás.
2: Csillagászat, egy csomó minden van. Én kísérlek zongorán ide valaki, vagy egy 3 évvel elhatároztam, ugyanilyen fellángolásom volt.
1: Nem mondod komolyan.
2: Megtanulok zongorázni. Komolyan. Vettem egy zongorát a Covid idején, egy hordozható zongorát. A tesóm egy hónap múlva elkérte, azóta nem láttam, nála van.
1: Soha a macskák fekszenek rajta.
2: Egy hétig baglyok laktak rajta. Soha a büdös életben nem tudtam meg zongorázni, de ugyanilyen elszántam, mondtam, hogy gyerekek, én egy évvel, mához egy évre, én előadok nektek valamit zongorán.
1: Pedig mennyire hasonlítasz a Richard Kledermanra?
2: Most jelen pillanatban ezzel a hajjal nagyon. Jobban, mint ő magam. Igen. Szóval, hogy ezek nagy álmok.
3: Girl, ez lesz a neved. Sexy girl.
2: Igen. Az igaz, hogy van előtte 3 év klarinét?
3: Hát sokat segít, ha tudsz.
1: Micsoda?
2: Csak mondom, tehát, hogy 3 év klarinét.
1: Ez még a régi iskola.
2: Egyébként adom, tehát, hogy egyébként meg miért tanulhatnám meg? Tehát, hogy nagyon nagy lenne.
1: Excessive dohányzásba kezdek hozzá.
2: A Baker Street-et nagyon durván elnyomod.
1: Igen, nagyon sok jó van, de amúgy vannak George Michael számok, és rengeteg van, de a Baker Street a legjobb, az vagyok én.
3: A berobbanó energia.
1: Igen, igen. És ez a legjobb amúgy zenei állást, mert gyakorlatilag ugye semmi nem kell odafigyelni, csak az egy szólódra, amit lenyomsz egyszer.
3: Kikopott a könnyű zenéből a szaxofon. Ha megnézitek, a 2000-es években az összes dalba volt. 90-es évek.
2: Ott mindenki megállt neked, de túlfújtál csávó. Azt mondták, hogy nem. Ő szakszofonozott, nem?
3: Ja, persze, még a mai napig is csinálja.
2: De jó, kiváló zenész egyébként. Tehát, hogy jól csinálja nagyon.
1: Amit soha nem tudnék, az a tangó harmonika.
2: Az nem is állna jól, neked inkább a szaxi.
3: Nem, szerintem jól állna neki. Képzeld el,
1: két
3: kocsma, óriási sörözések, és megjönne Eszter.
2: Úgyhogy nagyon más csinál a balkéz, mint a jobb, borzasztó bonyolult. De
1: én, ha előhúzok egy nyalókát a farpofáim közül, hogy a gyereknek odaadom, aki ott áll mellettem sírva. Nem tudom, azt nem látom magam, az nagyon bonyolult, de azt érzem, hogy ezt valamiért, azt gondolom, ezt meg tudom csinálni.
2: Így van, a neved lesz Ráskó Szakszter.
1: Szaxti, Ráskó Szaxti.
2: Ráskó Szaxti, ez lesz a neved.
1: Igen, és
2: úgy értelme van, ha nem ez új dolgokat elsajátítani. Így hát van. Ez a felnőtt kor erről szól, hogy mindig tanulj valami újat. Ami kicsit szórakoztat, amivel több vagy, ami úgy picit úgy újra hozza.
3: Gondolj bele, egyszerűbb egy citera.
1: Egy 240 lakásos társasházban lakom.
3: Ahogy fognak
1: tudni örülni. Fogjátok, hogy gyakorolok, megkérdezted a ChatGPT-t, napi 20-40 percet kell gyakorolni, és egy év alatt el tudsz jutni oda, ahova szeretnél.
3: A Baker Street.
2: De 20-40 perc mi a levegővétel, vagy a gombok nyomogatása? Vagy
3: már tehát, hogy minden... megszólaltatás, utána dallam játszál, tehát minden, tehát ott nulláról kell elindulnod.
1: Igen, de...
3: Azért mondom, citera.
1: És mi az a másik, amit tűzékkel kell, tudod, ilyen...
3: Az nagy cimbalom nagyon bonyolult.
2: Nem, szakszofonozni kell, szakszofonozni kell. Figyelj, ez meg úgy tényleg úgy alkatilag is, tehát úgy megvagy.
1: Egyébként
2: nagyon előveszed, igen,
1: meg,
2: nagyon előveszed, nagyon megtörlöd, beledugod a dugót, és nagyon megfújod, tudod, és az első két sor hanyat esik, úgy szól az a szakszofon.
3: Marcellina P.J.T.
1: Azt hiszem, Csé, azt hiszem, Marcellina, nem?
3: Nem, Marcellina, ezt írt be, Marcellina P.J.T. videóklippel együtt akarom bármelyik dalát, őt, és holnapra előkerítem neked, és ő fog megtejteni a szakszofont.
2: Jó, én, ha elindítjuk, én is becsukom a szemem, és én azt gondolom, hogy már te fújod.
3: Jó, jó. Hogy
2: ez már te
1: nekem
2: vagy.
1: Egy kicsit büdös öreg férfi kell.
2: Neked nehogy idehozatok itt valami. Nehogy hívjál már, hát itt vagyok.
1: Én ehhez vagyok szokva. Ez a munkakörnyezetem. Én nem tudok figyelni valakire, akit egy ilyen tüktig asszonyt idehoztok. Az nem jó. Nekem az kell egy ilyen jazzes életben félig tönkrement.
2: Mit látnak meg Félva. Emberek, hogy néha azt gondolják, hogy ők meg fognak tanulni hangszere játszani? Lásd, két évvel ezelőtt nekem a zongora. Ugyanez volt, ugyanígy jöttem be, és nagyon-nagyon fogadkoztam, hogy egy évvel a zongorázok. Tehát hogy ebből az lehet, hogy állt egy zongora egy hónapig a sarokba. Tehát mi történik a felnőtt létben, amitől megőrülsz, és azt gondolod, hogy te most megtanulsz egy nagyon bonyolult hangszert, amit sose tanultál meg.
3: Nálunk még az sincs, hogy úgy nagyon hiányzik a reflektorfény.
2: Igen.
3: Ugye a zenészség az a színpad, és figyelnek rád. Tehát azok az emberek, akik nem így élnek, mint mi, hogy te itt színpadon vagyunk, meg rádióban vagyunk, egyszer csak azt mondja, hogy én meg akarom mutatni magam a világra.
2: Hogy kapj egy kis figyelmet karácsonykor a családtól. Igen.
3: Na de nálunk nincs ez, tehát
1: nem,
3: akkor honnan
1: egyetlen
3: jön?
1: Nincs ez. És annyira nagyon kevés a ritmus érzékem, hogy kb. Másfél év volt, még csárdáshoz megtanultam.
3: De egyet jobbra.
2: Ha csárdáshoz az akcizol egyet, na akkor letérdelek. Tehát, hogy...
1: Akkor ez én az
3: nincs
1: igazi magyar
3: megyekkel.
1: Nem
3: na,
1: tudom,
3: amúgy
1: szerintem csak egy ilyen debilizáló szorongás van rajtam, tessék. Hogy öregi férfiak tapsolnak nekem.
3: Tapsol vissza.
2: Micsoda a legjobb szakszofonos lesz.
1: Ennyi.
3: Ott van,
1: az vagyok már én, az már én vagyok.
2: Ki ő?
3: Ő Marcellina maga.
1: Az a belső iránytűm, hogy olyanra nem hallgatok, aki a nesét mutatja az arcán újra.
3: Figyelj.
2: Én ezt már holnapra szeretném kérni.
1: Én ezt is a fodrász a számát kérem.
2: Van benne valami szexi, hogy nő szakszofonozik? És most nem orális ugye? Szempontból értem, csak hogy úgy, hogy...
1: Onális, teljesen vittelen hátulról.
3: Teljesen vittelen közben hátulról, és a szakszi.
2: Megengedett a behatolás. Mert a szakszofonra koncentrál, ez mindig nagyon izgatnak a szakszofonos nők, hogy nem figyelnek a hátsó felükre. Nem, hanem tudod, hogy úgy valahogy, hogy egy ilyen jó hangszerrel játszik, szájba veszi, megfújja, tehát hogy ez...
1: A Lili Vasszír, az is egy nagyon jó szám.
2: Jó, oké. Okay. Ha egy év múlva még vagyunk, írjátok föl, ezen a napon kell Eszternek szakszofon bemutatót tartani. Ez nekem megvan, mikor megírták, Bali, most telt le az egy év, ma kéne zongoráznod, egy év múlva jönni fog.
1: Ez arra nem ilyen boldog az, hogy
2: már idén is. Jönni fog a dátum, egy év múlva, Eszter, tudod milyen nap van? Ma nem, elfelejtettem mi.
3: És
2: egy
3: év ilyenkor... arra egy szakszofont átadunk.
2: Igen, egy év ilyenkor megígérted, hogy megtanul szakszofon. És megfújná.
1: Az nagyon durva, az meg egy hárfás ember még a hátam mögött, egy Cherokee Jeep-el. És akkor mindenem megvan, akkor elvihet az ördög, akkor mindenem megvan, amire valaha vágytam.
2: Ja Istenem, hány ilyen hobbim áll a sarokba, hány na ilyen jó, dolog van.
1: De mik a legjobbak, mondjad, és hát én sem mondom sajátom.
2: Megvettem egyszer egy, hát ezt ugye tudják a Ferék meg a hallgatók, megvettem, kaptam, hogy én csillagász leszek. Uh-huh. És szeretnék felnőttkor megtanulni csillagászkodni. Anyám, még ezt komolyan gondolták, és megvettek egy ipari méretű, három lábon álló, két ember által csak felemelhető, olyan távcsövet, hogy a planetáriumban nincs ilyen.
3: A csillebérci planetárium az így nézett nyálcsorgat, vagy ilyen.
1: Három hónapig nem tudtak dolgozni.
2: 10 éve. Meg azt mondták, hogy figyelj, akkor boldog születésnapot, és elővettek, de nem egy ilyen asztalra lerakható, egy rendes statívon álló 43 kilós távcsövet. Nem tudom, hogy kell összetenni. Nem tudom, hol vannak a tükrök hozzá. Nem tudom, milyen műszerek vannak rajta. Soha nem tudtam még a holdat se megfigyelni rajta, mert hogy ezzel ilyen mély űrt kellene nézni. De tehát, hogy ilyen galaxisokat állítólag. Hát nem sokszor vittem ki a szabad levegőre, mert 43 kiló.
1: Te nem vagy, akkor te vagy az a szomszéd, aki a teraszon alszik, és van egy hatalmas távcsőve.
2: És van egy hatalmas távcsőve, igen, ami lent áll a garázsban, nem mozdíthatatlan. De ugyanilyen volt a zongora, nekem nagyon sok ilyen fellángolás volt. Szerintem minden ember életében van. Én megtanulom, én elkezdem, én belevágok. Aztán valahogy van, ami szárba szökken, van, ami nem.
1: Szóval azt érzem, hogy nem hisztek bennem, de majd meglátjuk, majd amikor először lesz szaxofonos ébresztőtök. Majd akkor,
3: először
1: majd
3: jön a Baker Street.
1: És megnéztem, és nem annyira drágák a szaxofonok. Tehát,
2: mint hangszer?
1: Igen. Na, ez lesz én életközepi válságom. Majd, miközben ti motoroztok, ez az egyetlen hangszer, ami átüti majd a motor morgásra.
2: Szerintem ez nagyjából ugyanaz, amiben mi voltunk, vagy vagyunk. Csak ki...
3: Igen, csak mi megvalósítottuk.
2: Dolomitokban motorozik ki éppen a szaxofonról álmodozik.
1: Neked csak ennyi volt, csak a motorozás?
3: De a motorozás. Nekem hangszer megvolt, én hosszú éveken keresztül.
2: De nem volt, hogy valami nagyon megvettél, de nem kezdted el? Ott állt a sarokba, és nézted, és nem...
3: Gitáros voltam. Te.
1: Jó.
3: Nagy fellépések, óriási koncertek, jó volt, nagyon.
1: Akkor innen ismered a Marcellát?
3: Marcella!
1: Marci!
3: Holnap mit fogsz sírni?
1: Én bármelyiknek tudok sírni, ezzel semmi ne fog múlni.
2: Meg kell, holnap meg kell fújni.
3: És hát a tolóharsona, ugye? Alaphangszerem, tolóharsona.
1: Tolóharsona? Ebben a kis kekinadrágban a tolóharsona?
3: Nem, azt akkor hosszú nadrágban kellett lenni, feketébe, fehéringbe.
1: Úristen, a harsonások azok nagyon haszontalanok.
3: Miért lenne már haszontalan?
1: Hát de merre tudsz harsonálni?
3: Mindenfelé.
2: Vannak értelmetlen hangszerek. Tehát, hogy vannak azért.
3: Na nem mondjátok már, hogy a tolóharsona értelmetlen hangszer, mert miért értelmetlen?
1: De ezt te látod, hogy az anyja bemutatja 15 éves. Itt a fiam, Feri, tolóharsonás.
2: És mindig, akik ilyen nagyon fura hangszert választanak, ha elmész egy komoly zenei koncertre, egy kicsit fura a karakter, aki mögötte ül. Tehát rájössz,
3: komoly zenésznek azt igen, szerintem.
2: Tehát rájössz, hogy leglehetetlenebb hangszer mögött egy kicsit mindig fura csávó ül. Észrevettétek, hogy ők minél furább a hangszer, annál furább a csávó, aki választotta.
3: Mondom neked, mert a tolóharsona a zsenialitást kíván, ugyanis ott nem az van, hogy megnyomsz egy gombot, érted, mint a szaxofonon, és biztos,
1: mint
3: hogy
1: a húzós hangszereken, ugye ez dolos.
3: Így van nálunk, ugye pontosan kell állítani a kis...
2: Hogy meddig tolod azt a kard.
3: Be kicsit arrébb tolod, már hamis vagy.
1: De rá tudod tenni a kottát a végére, nem? És akkor tudod nézni el. Igen.
2: Ha távolodtól vagy, akkor bajba vagy.
1: Igen, neked ilyen bifokális szemekkel majd, hogyha elkezdünk együtt játszani, Feri. Csak mondom.
2: Írjatok már, drága hallgatók, hogy ki mit talált ki a 30-40-50 évesen, hogy megcsinálja. Valaki azt írja, hogy kitált a motorcsónak vezetői vizsgát akarok letenni, csak úgy.
3: Jó. Mondjuk a hajózás nekem, mert a Viena vitorlázást űzöm 10 éve.
1: Jó, az abszolút. Igen, az úgy, abszolút
3: soha életemben nem volt még.
2: Nincs az embernek motorcsónak, aki nincs vitorlása, de le akarja tenni, igen, hogy egyszer majd legyen.
3: Akar, hogy ő a Balatonon fog egyszer egyet vitorlázni.
2: Szerintem ez a felnőtt léted újra gyerekké válik, és elképzelsz valamit, és meg akarod csinálni, hogy kicsit gyerek maradsz belül, és valamiről még álmodozol. Nem én a fogyással vagyok, így egyszer majd csak lesz belőle valami.
1: De nem látjátok magatok előtt, hogy egy fekete motorcsónakot vezet a Balázs? Én állok az orrában.
2: Ebből nekem a motorcsónak 5 évig megvölt, én hajóztam a Dunán sokáig.
1: Csak előjönnek ezek a dolgok.
2: Én azt megcsináltam, én hajóztam sokat a Dunán, azt szerettem, igen.
1: Kivihetném most a szigetre.
2: Mert volt ilyen, csak ki nem engedtek be. Nem engedtek kikötni. Kivittem a brigádot, hajó, megyünk gyerekek, sziget, és kiderült, hogy csak ilyen BKV hajó köteti.
1: Ki kell úszni?
2: Visszakötöttünk, és átmentünk taxival, nagyon nyomorú sztori. Mikor villantani akarsz, hogy hajóval megyünk a szigetre, gyerekek, micsoda, ott a motorcsónak, és ugye hajtottak, mint a húzat, nagyon nyomorúságos volt. Igen. Azért nekem a triangulum áll a sarokban évekig. Egy hárfa mögött azért nagyon szívesen megnéznélek. Írja egy hallgató, igen. A bátyám harsonázott, gyakran kapta azt a kérdést, hogy hova tűnik a cső? Lenyeli? Szóval ezek szerintem klasszok. Nekem nagyon sok barátom akar valamit megtanulni, úgyhogy 10 éve mondogatja, hogy ő megcsinálja, 10 éve mondja, hogy elvégzi, de valahogy soha nem csinálod meg. Nem szólsz, vagy mi történt?
1: Nem, csak meg akartam nézni, hogy a Lilivas írt, de most már látom, hogy nem figyeltem oda, és már Zsül már bekészítette, ezt figyeld.
2: Beraktál valami jó buzsikát?
1: Igen.
2: Lili Vossz hír, na mutasd, igen. Akkor az hogy
1: ez
2: szól?
1: De szólóhoz kell kiteketet?
2: Candy
3: Duffer.
2: Ezt te vagy már ezt tettem?
1: Ez vagyok én. Ez Feri gitára kísért.
3: Ezt lemondom. Na, ez már akkor én csináljuk ezt meg, tessék, egy év múlva. Ezt el kell játszani.
2: Fogok röhögni ezen. Nagyon várom. Végre ez... nem én csinálok magamból hülyet, hogy megérek valamit, amit nem teljesítek.
3: Oké. Okay. Egy év múlva ezt a dalt eljátszok itt a stúdióban élőben.
1: De ez én vagyok, ez a hangszer. Érted?
3: Ez te vagy, ez maga a szakszofon. Te maga a szakszofon.
1: Ez meg a mongol metál, ez a kettő, ami nagyon tetszik.
3: De mondom, holnapra szerzünk egy hangszert oktatóval, és igen. Akkor tehát derítsük ki, mielőtt ezt megéri.
1: Van a kapacitása a tüdőnek. Nehogy aztán keszon beteg legyek, olyan hasonló.
3: Az van. Olyan kapacitás van szívem.
1: Ez a belem, nem a tüdőm, tesó.
2: Kapsz egy PTC-t össze összeomlik a tüdőt, tudod. Igen. 10 éve vettem egy szájharmonikát, azóta is gyűjtöm az oktatóanyagokat. Szájharmonikázni akart megtanulni. Én mindig is boldog akartam lenni, és most az vagyok. Tamás, de szép, igen. Én milliárdos akartam lenni, de a főni nem veszi föl a telót. Írja valaki. Na, egy év múlva adjátok már ezt elő.
1: Jó, de lehet,
2: ha mi élünk és vagyunk, ez adjátok már elő ezt a dalt.
1: Nem, én azt akarom mondani, hogy jövőre lesz Oti, én ezzel a szólóval ki szeretnék állni a színpadra. De az mennyire lenne durva, nem? Egy ilyen óriás tömegedő.
3: Várj, valami oda kell egy izmosabb dal.
1: De valami ez a 80-as évek végére.
3: Ez oda kevés
1: lesz. Az a kevés, de nagyon jók vannak ám. Hát van George Michael is, meg minden. Keressünk egyet.
3: Lassú.
1: De figyelj, egy életen 15 másodperc lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió egy.
5: I'm Dua Lipa.
0: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: a Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
1: Tárogató zenés délutánok a Cifra palotában, lefülelték a gyors sajtókat, rendben voltak a bolti akciók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tárogató zenés délutánok indulnak a Cifra palotában. Szabó Sándor magyar érdemrend lovakkeresztjével kitüntetett tárogató művész lehet majd hallgatni. Az intézmény közösségi oldalán arról ír, több alkalommal tartanak majd zenés délutánokat, ezek alkalmával időrendben szólalnak meg a tárogató dallamok. Az 1897-1914 közötti időszak, a nagy háború, Trianon utáni nemzeti romantikus dallamok, katonadalok a II. Világháborúból, és zeneszerzőink néhány darabja is szerepel a repertoárban. Az első alkalmat most szombaton tartják. Emellett augusztusban még 15-én, majd szeptemberben egy, októberben két alkalommal várják az érdeklődőket, a program ingyenes. Több mint 2000 gyorshajtót kaptak lencse végre a trafipaxok múlt héten Bács-Kiskunban. A rendőrség közölte, volt olyan sofőr, aki 50 helyett 114 km/órával hajtott, ő 210 ezer forint bírságra számíthat. Egy hét alatt 49 rendőri intézkedést igénylő baleset történt megyénkben, ezekben 27-en sérültek meg. 14 olyan autóst is igazoltattak az egyenruhások, akik szeszes ital fogyasztása után ültek a volán mögé, közülük ketten balesetet okoztak. A jogsértő sofőrök ellen eljárás indul. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás az eset követően orvosolta a problémát.
1: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban, derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Egyre népszerűbb az interneten, nem tudom, olvastátok-e, nagyon beteg a történet. A fék könyvek vásárlása. Fék könyvek vásárlása. Egyre népszerűbb, óriási őrület van. 1000-1500 forintért megvehetsz 4-5 könyvből álló álkönyvet, ami arról szól, de fél megőrülsz, hogy hol tart az ember, ami életű borítóval te megkapod, és felvághatsz, hogy Shakespeare, vagy Dumas három testőr, vagy bármit van, amivel te szeretnél előállni, ha jönnek hozzád, hogy meggyőzd őket, hogy milyen olvasott vagy. Vagy ha szeretnél valamilyen hátteret magadnak csinálni. Amikor jönnek a vendégek, akkor azt gondolják, hogy te milyen olvasott és művelt vagy, és 1000 forintért 4-5 szerzőtől megkapod magát a borítód, úgyhogy ezekben a könyvekben nincsen semmi. Ezek tök üresek.
6: Szerintem lapok sincsenek benne.
5: Nincsen.
6: Tehát fehér lapok se, hanem van egy ilyen borító, álborító, annak a gerincét látod, óriási szelfiket tudsz csinálni az Instára, a könyvesboltod előtt mondjuk 15 ezer forintból összebírod rakni, azt, ami több százezerbe kerülne, ha megvennéd a könyvet.
5: Mire szolgál? Tehát ez mire szolgál? Én föl, megrakom a Shakespeare összes, a Dunát fölrakom, a nem tudom, a Dostoyevskytől a három legjobbat, amivel a legjobban tetszett, vagy még tényleg ott. Mit árul el? Tehát mi a különbség a fake könyv meg az igazi könyv között?
6: Hazugságot árul el rólad, ha kiderül, de nem derül ki, mert ugye az Instára fölteszed, hogy otthon beszélsz, vagy fotózkodsz, és mögötted egy rohadt nagy könyv.
5: Ja, értem. Tehát...
6: Polc van, és azt üzeni a te követőidnek, barátaidnak, hogy te egy művelt, intelligens, olvasott ember okay. vagy.
5: Jön a vendég.
6: Na, ez a jó kérdés.
5: Leül az asztalhoz, te leülsz vele szembe, és így fölnéz a könyves polcodra, és azt mondja, hogy
6: neked megvan.
5: Úristen, bűn és bűn, de szerettem volna elolvasni. Kölcsön adod? Innentől kezdve hogyan tovább?
6: Tehát úgy, hogy tehát nem innent... adok kölcsönkönyvet. Asszonyt és könyvet nem adunk kölcsön.
5: Belenézhetek? Megnézhetem? Érted? Tehát mi van akkor, ha azért érintésig megy a dolog? Akkor kiderül, hogy fékkönyveid akkor, vannak?
6: Akkor ki óriási bukta van. Többet akarsz mutatni magadról, mint ami vagy.
5: Ne, most adok, hogy
6: szépen vagy vacsorázunk
5: egyet. Ne, hadd csak gyere, inkább gyere ki a kertbe cigarettázunk egyet. De minden kölcsön szeretném kéne.
6: Jövő héten majd átviszem neked.
5: De figyelj, odáig jutottunk, hogy maga az emberiség az annyira más szeretne mutatni magáról, mint amilyen valójában, hogy nem meri fölvállalni, hogy nincs könyve otthon, mert oké, egy szálloda megveszi dekorációnak, én ezt értem. Vagy valamilyen interjőhez megy. De hogy oké, mert ott mit a beraksz egy kandallós rész, fölé raksz 15 könyvet, de csak úgy akarsz éreztetni valamit, hogy mondjuk a vendégek egy ilyen könyvtárszobában kandallóznak, és fölé raksz 10 könyvet. De hogy írdatlan mennyiségben rendelik az emberek maguknak otthonra. Érted?
6: Mert néz ki, lakásdekor, ezt így hívják.
5: Tehát ez sima lakásdekor.
6: Igen, ahogy annak idején volt a művirágnak keletje, ugye ez mindig szép virágod volt otthon, nem kellett locsolni, nem kellett odafigyelni. Szerintem minden kornak megvannak ezek a maga jellegzetességei, a mostani világ pedig csak és kizárólag a hazugságra építkezik, abból a szempontból, hogy mindig szebbet, jobbat, okosabbat, gazdagabbat akarsz közvetíteni magadról, mint ami vagy. Nézd meg a tinik oldalát, például most óriási divat az, hogy nagyon menő verdákkal fotózkodnak. Ordít róla, hogy nem az övé. Talál egy ízét, egy Porsét vagy egy Ferrarit az utcán, leparkolta a tulaja, és csinál vele egy selfit. És nincs odaírva, hogy gyerekek, ez az álmom, majd egyszer egy ilyenem is lesz, hanem menő verda, menő srác. Ilyeneket írnak oda, hogy azt próbálja elhitetni magáról a külvilággal, hogy ő annál sokkal több, mint ami valójában. Ez semmi más. Erről szól. Hogy próbálsz egyébként egy űrt, egy tátongó, sikító űrt betömni, hogy olvasatlan
5: hogy
6: vagy,
5: vannak.
6: Hogy életedben nem vettél a kezedbe se szép irodalmat, se bulvárt, se szennylapot, semmit, de neked vannak könyveid.
5: Oké, átjön egy olvasott szomszéd az alsó részről. És azt mondja, hogy olvastad, az ugye, hogy jó?
6: Ugye, mekkora a vége, micsoda csavar a
5: Dostoyevszkynél. Tehát állsz hülye. De milyen szép szimbólum, ha megnézed, hogy van egy könyv kívülről, belül nincsen benne valójában semmi. Ugye? Ezek vagy üres lapok, vagy csak egy kemény borító, de kívül milyen szép és díszes, igen. Belül pedig üres.
6: Üres. Ugyanaz, mint amit te vagy.
5: Valójában az, aki ezt fölteszi a polcra, az egy nagyon szép szimbólumot fogalmaz meg saját magáról, mert felteszek valamit a polcra, amire állítok valamit, kívül nagyon szép, de belül egy olyan szinonimája annak, ami vagyok, hogy az se nem olvasok, se nem ismerem a szerzőt, se nem tudnék hozzászólni, de megmutatom, hogy mennyire szép a máz. De nincs belül semmi. Tehát maga a könyv és a könyvvásárlója az egyébként tökéletesen megtalálja egymást. Ha mondjuk ezzel a szándékkal veszed, nem?
6: Mi mással vehetnéd?
5: Mondom, mondjuk dekorációs szándékkal. De dekorációs szándékkal, és valószínűleg megveszel akkor 5 könyvet, és tényleg odarakod, nem?
6: Igen, akkor legyen már 5 rendes könyved. Egyébként nekem zseniális mentőötletem támadt, az egyikbe...
5: Belerakod az igazit. Hogyha pont abba akar beleolvasni a szomszéd, akkor inkább
6: nézd meg, ezt szerintem ez sokkal jobb. Igen, ez is jó,
5: inkább az anyagi. Egy
6: rendeset veszel, vagy azt mondod, hogy figyelj, ezek kamukönyvek, de megmutatom, hogy miért. És egybe a legvékonyabba beleteszel egy összekötegelt ezres csomagot. És így kinyitod neki, és azt mondod, figyelj, ebbe tartom a lóvét, de ne áruld el senkinek, az összes tele van.
5: Ezt mondanám. Igen. Lassan miért a fékkonya írja valaki. Igen, tényleg házi asszonyoknak a fékkonya. De oké, okay. De mivel akartál régen menőzni, amivel egy kicsit gazdagabbnak tűntél? Például nekünk volt panel lakásban, emlékszem, mikor óriási divat volt a csobogó és a szökőkút?
6: Hát persze!
5: És ha volt egy olyan ott...
6: És a három emeletes volt, az volt az igazi Jedi.
5: Felfoghatatlanul gazdagnak és tűntél. Kicsi.
6: És ennek a kicsúcsosodása, gyerekek, ennek a sztorinak az alfa és omegája az az otthoni nappaliba épített bárpult, amit soha az életben nem használtál.
5: Nagyon gazdagnak tűntél.
6: Az nagyon.
5: Nagyon-nagyon búzsúly voltál, ha volt bárszéked, bárpultod, és fölülről lelógó.
6: Pohártartó!
5: Persze.
6: Az volt a csúcs. A szökőkutat is értem egy kicsit. Ott legalább az van, hogy látsz valamit magad előtt, de a fék könyvvel. Tehát az már tényleg annyira üres, az már annyira semmit mondó. Meg a bárpulton is, ha jó esetben volt kettő viszonylag értékes pia, az nyilván egy fél évig volt fönt, mert utána visszatöltöttük teával vagy házi pálinkával. Tehát az változott azért egy kicsit a dolog, de azért az jelentett valamit. Ez a fékkönyv, ezt én végképp nem tudom hova.
5: Mondok, nagyon jó jött, szintén nagyon gazdagnak tűntél, szintén megpróbáltad földobni a pecot. Tehát ez a hogyan mutassunk többet, azért ez a 70-es évektől kezdve van.
6: Persze.
5: Megőrülsz, műanyag gyümölcskosár, nem mondtad, hogy nem volt, nálam a nagyszülőknél Pécset volt.
6: Megúsztuk, hála Istennek.
5: Felfoghatatlanul durva, 3 darab banán, úgy örültél neki.
6: Szőlő volt benne,
5: és alma. És tudom. Letették az asztal közepére. Nagyon jól jött, ez is tényleg így van, hogyha neked volt mini sörös hordód az alján csappal, megállt a szomszédokba az ütő, hogy ne csináld. Német sörös dobozok a szekrény tetején egymásra állítva. Üresen. Ez egy pici gyűjtőszenvedély is egyébként. De picit mutatta, hogy azért te miket fogyasztottál el. Hol voltál, merre jártál, milyen sört tudtál inni. Ez is a flexelés kategória volt egy kicsit.
6: Azért nem a gyűjtő szenvedély, megcáfollak, mert átlag söröket tettünk föl.
5: Csak megmutatva, hogy te mit hittál.
6: Megmutatva, hogy mondjuk igen. Itt egy dab sört, ami olyan átlag sör, nem lehetett kapni. Tehát, ha te jártál valahol külföldön, vagy egy Pilsner Urquell sör annak idején.
7: Tuborg.
6: Ugye, Tuborg, hát ezek nem különleges sörök. Nekünk voltak. Akkor különleges, hogy és ne. Ezzel mutattuk, hogy milyen helyen jártunk a világban.
7: Cigis doboz ugyanez.
5: Oh. Igen.
8: Videókazetták, és csak a borítót rakták ki.
5: Ja, hogy nem volt benne kazetta?
8: Nem, mert külön volt a kazetta, és volt a maga tokja. És akkor az duplának hatott.
5: Jaj, de jó. A sörös dobozok azok a 80 éves évek Instagramja, írja valaki. És egyébként tényleg.
6: 80-as évek
5: Instagramja, minden, amivel pimpelted a kecót, hogy egy kicsit jobban nézzen ki. Nem nagyon volt ízlésünk akkor
6: nem
5: se.
6: Nem bizony.
5: De szűkebb is volt a keresztpecet, amiből tudtál választani.
6: Emlékeztek-e azokra a műanyagból készült, márványnak látszó, már üvöltött róla, hogy műanyag, de ilyen márványszerű volt, cigaretta adagolóra, amiben
5: nincs.
6: Biztos, hogy megvan. Betöltötted az aljába a cigiket, volt rajta mondjuk egy varjú nyitott csőrrel, és ha megnyomtál egy gombot, akkor a varjú előre kijött a doboz, és kivett egy szál cigit neked. A legalja volt, és üvöltött róla, hogy műanyagból van az egész, de az is cigaretta kínáló.
7: Ennyi. Gyöngyökből vart függöny?
5: Vagy ez már inkább az ízléskérdés, igen, szörmiben bevont vécéülőke, azért voltak itt finom dolgok. Ha már ilyen gyűjtés, ugye erről is beszéltünk, van egy magyar csajszik, képzelem, egy egyetemista lány, aki, látok, mekkora fociskártya őrület volt, amikor a Soma akkora volt. Kimaradtatok belőle?
6: Nem maradtunk gyűjtöttetek, ki, gyűjti, cserélgeted. És most átment a kosaras kártyára.
5: Most kosaras kártya van.
6: Kosarazik, tehát az érdeklődés eltolódott a futball felől, a fociskártyák is megvoltak, jelen voltak az életünkben, de most már ez a kosaras kártya van, és figyelj, halmokban áll otthon, csere van, tudja mindnek az értékét, hogy mi mennyit ér, elmondja, hogy melyik az, ami ilyen nagyon-nagyon penge, nagyon ritka a világon, hány tízezer dollárt lehetne kapni érte, ha lenne.
5: Ha lenne.
6: Nincs.
5: Aha, de gyűjti, cserélgeti.
6: Gyűjti, uh-huh. Ő igen, ő nyomja.
5: Ugye ez egy nagy örület Magyarországon, ez a kártyagyűjtés. Sokan ugye befektetésként tekintenek rá, kosaras kártya, focis kártya, filmes darabok cserélgetése. És van egy fiatal csajszi, aki külföldi cégek bombáznak állásajánlatokkal, hogy írja a cikk,

0: Leasingúton megvehető focis kártyából leszel, tehát eladsz, aláírtad 400 ezer ilyen.
1: Azt nem tudom. Ennek ugye az a titka, hogy csomagban tudsz venni ilyen kártyákat.
0: Igen.
1: Nagyon sok olyan van benne, ami nem sokat ér, vagy akár semmit, mert hogy olyan a rajta a játékos, vagy annyi van belőle. De van egy csomó ezekből a paklikból, és ezt felnőtt férfiak is gyűjtik. Meglett idősebb urak, akik remegve várják, hogy ezt fölbonthassák, hogy hátha ott lapul az.
0: Hogy van benne egy. Igen. Azt mondta valaki, hogy ha valamelyiken, amit a benzinkúton megveszel, esetleg aláírás van, arra figyelni kell, mert az már többet ér. De hogy én például, nekünk van egy csomó, amin van aláírás, de hogy abból lehet, hogy még van 1000, vagy van egy darab, és lehet, hogy ez ér mondjuk 300 ezer forintot maga a kártya.
1: Úgy van, igen. Mondom ezt.
0: Lefekszik a gyerek, átnézem a készletét. Úgyse veszi észre. Eltűnik egy 40-50 darab. Na mindjárt megkérdezzük, itt van Lili. Hello Lili, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok, szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hello! Hány darab kártyád van összesen körülbelül, azt tudja az ember? Nagyságrendileg, hogy mennyi lehet?
2: Több ezres a gyűjteményem.
0: Több ezres.
1: Inkább az a kérdés, hogy mennyit költöttél rá eddig.
0: Igen, pluszban vagy mínuszban vagy?
2: Hát ebből nem vezetek táblázatot, hogy ez plusz vagy mínusz, ugyanis én ugye gyűjtöm ezeket, tehát hogy nem első soron az van, hogy én nekem akkor ez táblázatban le van vezetve, hogy akkor mennyi pluszban vagyok, vagy éppen mint a tőzsde, hogy akkor fönt vagy lent vannak éppen az adott kártyáim.
0: Oké, de honnan tudom, hogy a gyereknek van több ezer focis kártyája, abból ére valamennyi mondjuk 100 vagy 200 ezer forintot. Nekem valaki egyszer azt mondta, hogy ha van rajta aláírás, azt már figyeljen, mert az dedikált, és az akár az is lehet, hogy a benzinkúton vetted, de ér ennyit. Ez létezik, vagy benzinkúton ilyen 10-es csomagban nem tudsz drága kártyára szert tenni?
2: Vannak olyan csomagok, amiken, tehát egy nagyon ritka eséllyel tud jönni aláírt, ugyan akár benzinkútban, vagy különböző boltokban meg lehet ezeket a csomagokat venni, de ezeken nagyon kevés esély van, hogy jön belőle aláír. A legtöbb, amit te is említettél, hogy lehetnek ugye aláírások rajta a kártyákon, amiket talán te is láthattál a fiaid vagy a gyerekeid albumában, ezek valószínűleg csak nyomtatottak, tehát a hátulján ez rajta van, hogyha ez autentik, tehát valóságos aláírás a kártyán.
0: Tehát keresem azt a szót, hogy autentik. Ez már egy hosszú esti program lesz. Nagyobb gyerek szoba ajtaján kopogok, állok az ajta előtt 10 percet, most ezt tanulom. Nagyon kettő helyes. A kicsinek átfürkészem a focis kártyát. Autentik feliratnak kell rajta lenni?
2: Hát olyan rajta van, hogy a kiadott cég garantálja, hogy ez valódi aláírás.
0: Aha, és az mennyit ér?
2: Ennek ugye az értékét határozza az is, hogy mennyire ritka az adott lap, illetve mennyire jó az adott játékos is. Ennek, tehát, hogy az adott kártyák, hogy mennyit érnek, egyébként eBay-en lehet a legjobban utána nézni az eladott termékeknél. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy mennyire van meghirdetve az adott lap, az, hogy már el is kelt ennyiért, az már egy másik történet.
1: Tudsz ilyen adatot, hogy mi volt a legdrágábban eladott kártya a világon eddig?
2: Ez egy Mickey Mantle nevezetű baseball játékos, 1952-es kiadású kártyája, ez egy bevizsgált értékelés kapott kártya, $12.6 millió kelt el.
0: 12 millió
2: ez
0: dollár.
2: Most a legdrágább eladott sportkártya a világon.
0: Azt a mindent. Ez is maga a focis kártya, tehát még egy aláírt Ronaldo kártyát, ha találok a gyereknél, és rajta van, hogy...
2: az jó lenne.
0: Rajta vagy autentik, akkor annak nagyság nem kell pontosan, csak hogy mennyi az ára?
2: Hát egy Ronaldo aláírt kártya olyan 4-600 ezer forint között lehet már levadázgatni eBay-en vagy különböző oldalakon.
1: Na, de hát a pakli...
2: Innentől indulnak.
0: Na, van olyan, amitől sosem állnál meg? Tehát ami nagyon szeretsz a birtokodban van, de nem adnád el semmi pénzért?
2: Én nekem Gareth Bale a kedvenc játékosom, és tőle van több aláírt kártyám, és ezektől nem válnék meg.
0: De ezt ő írta alá, vagy aláírtan szerezted? Tehát, hogy rendes dedikált?
2: Nem, ezt aláírtan szereztem. Ugye az adott kártya kiadó cégek adnak ki olyan csomagokat, amiből lehet húzni, tehát lehet nyitni ilyen aláírtakat. Ugye nem garantált, hogy pont ezt húzott ki. Én ezeket már másodkézből, akár itthon, különböző eseményeken, vagy eBay-ről vadászgattam le.
0: Nekem van egy szoboszlai kártyám.
1: És te íratod alá vele?
0: Nem tudom, mert nekem nem írja alá. Mert hogy nem mondtunk jókat a magyar futballról, és nem annyira kedvel.
1: Haragszik rá.
0: Igen.
1: De téged meg Dominik megdicsértünk egy csomószor.
0: De én azt aláíratom, akkor egy no-name nulla kártyából, vagy egy szoboszlai sima átlagos kártyából csinálok egy több százezres kártyát, ha rátetetem az aláírását?
2: Igen, de ezt ugye bizonyítanod is kell. Az egy dolog, hogy szépen tudsz akár én is, vagy te is aláírni,
0: ja,
2: de hogy ezt
0: tehát,
2: valóban
0: hogy
2: ő írta alá. Aha. Ezért vannak ugye ezek a bevizsgáló cégek, és ugye nem csak az van, ami a cikkben van említve, ugye az indexes cikk, ami tegnap került közé, abban ugye egy angol cég van megemlítve, de ezen kívül vannak amerikai és ázsiai bevizsgáló cégek is. Ezek csinálnak autent cikálást, mondjuk ezt így,

0: Ja, értem, tehát elküldöd a kártyát, megvizsgálja az aláírást, és ráteszi egy autentik, és ott megy föl a kártyádnak az ára.
1: Így van, de hát ugye magyarok vagyunk, nem lehet annyira külön, tehát egy különleges persze a Szoboszlai Dominik neked aláír, de ha van erről például egy fotót, ahogyan éppen írja alá, tehát az is bizonyítja bőven.
0: És ha három játékossal íratom alá, akkor az háromszor annyit ér?
1: Hát gondolom.
0: Wow. Hát akkor egy Kabát Peti, Torgeles Anyi.
2: Azt tudjuk intézni.
0: Egy kicsit már úgy nem annyira játszanak egy Kabát Peti Détáridőme Torgeles Anyi kártyával egy 60 rúgóra föl tudok szaladni.
2: Az jó jön.
0: Egyébként Sanyikát nagyon kedvelem. De, meg a Petit is. Na jó, hát ugye, micsoda biznisz lett azért ez is, egészen elképesztő. Veszem érted ezek az Aldis, meg Lidlis, meg benzinkutas kártyákat, ebből nem nagyon fogunk meggazdagodni. Ugye itt mennyi az esélye? 1000 az egyhez, 10000 az egyhez, hogy belenyúljunk valami jóba? Egy sima
1: ilyen... Igen.
0: Körülbelül?
1: Ezeknél tehát a különböző boltokba, vagy benzinkutakon megvehető csomagoknál elég kicsi az esélye annak, hogy olyan lap jön, ami akár doboz, vagy csomagárát is ilyen szempontból, vagy még többet is visszahoz.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Még vasárnapig várják a műveket a Biennáléra, vádat emeltek a drogcsempész ellen. Figyeljünk a gyerekekre a strandokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még vasárnapig lehet beadni a műveket a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennáléra. A Kecskeméti Katona József Múzeum szeptember 19-e és január 3-a között rendezi meg az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást. Műfai és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be, ezeket a Cifra palotában várják. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Vádat emelt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy férfi ellen, aki testére erősített heroin téglákkal lépte át a határt. A macedón férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó autóbusz utasaként érkezett Magyarországra. A vád szerint 4 a ruhája alatt elrejtett csomagot erősített a derekára, amelyek összesen több mint 1 kg heroint tartalmaztak. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetés kiszabását, valamint az országból történő kiutasítását indítványozta, közölte az ügyészség. Első alkalommal rendezték meg a Bácska vágtát. A János Halmán megtartott esemény a Nemzeti Vágta hivatalos előfutamaként debütált, számol be a BAON. A lovasok több korosztályban versenyeztek, a győztesek ott lehetnek az október 3-ai, 4-ei szilvásváradi országos döntőben. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken, fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól, a gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Na valamit az időjárásról, Ferenc.
7: Amikor, ha bementek a Velencétóba vagy a Balatonba, vizesek lesztek, erre készüljetek, fürdőruha, fürdőnadrág mindenkinek ajánlott.
6: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Minden ötödik magyarnak ugye alkohol problémája van, az Egészségügyi Világszervezet szerint. Kiderült, hogy nem, hogy népesség arányos alkoholizmus toplistáját Magyarország vezeti, gyerekek.
8: Csak ötödik, csak minden ötödiknek.
6: Csak minden ötödiknek. Hazánk lakóinak...
7: Nem, többen isznak, csak ők az alkoholisták.
6: Igen.
7: Uh-huh. Ők, érted?
6: Hazánk lakóinak 21%-a, azaz több mint ötöde küzd alkoholzavarral, és olyan vidám sorsú nemzetek állnak a dobogon, mint Oroszország, Fehér Oroszország, de hogy mi vezetünk?
8: Beelőzzük
6: az oroszokat, és a fehér oroszokat is. Szóval, hogy lehet, hogy érdemes odafigyelni erre a statisztikára. Igen. És összeállítottak egy 10 kérdéses tesztet, ami arra vonatkozik, hogyha itt egy pár dolognak te megfelelsz, akkor azért van bajod a problémával. Jó, aki úgy érzi, hogy ez igaz, rá, az nyugodtan jelentkezzen.
7: Okay.
6: Jó?
8: Hány évesen voltatok először részegek?
6: 15-16.
7: Úgy.
8: 15. 21 évesen voltam először spicces.
6: Ne, de nagyon sokat vártál. Igen. De miért? Egy gólyabál, egy szalagavató, egy gimi, semmi?
7: Nem engedték el csinál a szülei.
6: De sehol a gimibe sem? Egy buliba, egy osztálykiránduláson?
8: Nem.
6: Nagyon jó kislány voltál.
8: Inkább úgy mondanám, hogy nálunk volt egy elég komoly családi terheltség.
6: Ja, értem.
8: És hogy egész egyszerűen nem.
6: Rányítottál nagyfaterra, faterra néha.
7: Igen.
6: Ja, értem. Tehát volt egy elvi kérdés, hogy teljesen az alkohol az ne kerüljön közel. Igen, rossz volt a minta.
8: Nagyon-nagyon rossz volt a minta, igen.
6: Nem akartál örökölt sorsként, te is 21 évesen beszítyózva. De ki volt a durvább, fater, nagyfater, vagy ki volt a...
8: Fater.
6: Fater? Uh-huh. Ivott?
8: Hát itt volt a rendesen.
7: De nem aztán ránéptél az útra, és rájöttél, hogy jó.
6: És akkor ez ilyen elrettentő példa a gyereknek, hogy na úgy nem akarok járni, mint ő.
8: Hát annyira, hogy emlékszem, hogy voltam egy táborban, ahol megkínáltak valami rettentes rummal. Nyilván nem azzal kellett volna kezdeni, de hogy én effektíven nem tudtam lenyelni, mert abban a pillanatban jött vissza. Tehát annyira tiltakozott mindenem, minden sejtem az alkohol ellen, hogy rögtön nem tudtam lenyelni, visszajött abban a pillanatban.
6: Szóval jó rumot így kiköpni.
7: Hát de jó.
6: Ja, mert hogy annyira rossz volt a szatoroszatot. Ja, mondjuk ez nem is, igen. És fater, mi volt? Mi volt a menü?
8: Hát mindenen is.
6: Ja, hogy nem volt válogatás.
8: Igen.
6: Tehát csörözött, borozott, töményezett, ami jött.
8: Töményezett inkább.
6: Aha.
8: Igen. Néha megtaláltuk anyukámmal
6: őt, vagy az üvegeit?
8: Ilyeneket. Az üvegeit.
6: Yeah.
8: És akkor anyukám kicserélte benne a pálinkát, ezt a vegyes szörnyűséget vízre, vagy ecetre, és akkor kukucskáltunk a kulcsikon keresztül, és néztük, hogy...
6: A mindenit. Ez egy komplet szociológiai kis történet. És?
8: Hát,
6: de már nem vette észre annyira
8: matóval. Nem volt annyira mókás egyébként. Tehát egy alkoholistával együtt élni nem akkora vicc. De hát mi rendesen rámentünk az egész család.
6: De várj, és akkor megitta a vizet, észrevette, hogy nem pálinka?
8: Az ember észrevette.
6: Nem tudom, hogy már annyira készen nem, volt, vagy nem tudom. Tehát,
8: igen, észrevette, szentségelt, kijött, de hát azért igen, tehát ezek voltak a vicces részei. Uh-huh. Kevesebb volt az ilyen.
6: De most már nincs bőd az alkohollal.
8: De persze, most már iszom, mint a gödény.
6: Azért mondom, hogy most
7: már nem iszom. Hogy apád volt a követendő példa.
6: Láttalak írni párszor, most már azért úgy nincs ezzel bajod. Vagy
8: amiatt a Miroval együtt vagyok, újra indult ezek.
6: Ahogy látom, azért topulnak az emlékek, szóval hogy azért ez, értem, hogy traumatizált a gyerekkor, de ez valahogy a felnőtt korban ki kell egyenesíteni. Nem, és abban viszont jó az alkohol.
8: Azt hiszem, hogy 21 évesen ugye, a Ráckertben, itt talán a Ráckertben először ott csicsentettem be, és rájöttem, hogy ez olyan, mint egy kis puha fészek.
6: És ez a fészek érzés azóta is megmaradt.
8: És azóta csak rátöltök.
6: Igen, szóval akkor papa kemény volt.
8: Papa kemény.
6: Na jó, írjátok, drága hallgatók, hogy ti hogy álltok ezzel. Szóval sokszor megbeszéltük ezt az alkoholista témát, de mindig van apropója, most ez ugye ez a szörnyű statisztika. Na, figyeljetek, ha valaki azt érzi, hogy rá ez igaz, akkor nyugodtan bátran emelje a kezét. Jó? Okay. De nem ér kamutni őszintén.
7: A 10 pontból mennyit kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy az alkoholista jelző meglegyen ránk?
6: Hát, ha 4-5 pontban igaz már, vagy aha, fölteszed a kezed, akkor azért ott már van baj.
7: Jó,
6: ott már van baj. Ötnél már kifejezetten, akkor már nagyon van baj. Na nézzük az elsőt. Csupán azért vesz részt, azért akar részt venni bulikon, Feri jelentkezik, közösségi eseményeken, bulikon, hogy ihasson. Tehát az a cél, hogy gyerekek, megyek, mert lehet inni.
8: Ingyen pia? Vicces?
6: Van pia, megyek.
8: Ingyen piára bármikor.
6: Vagy meghívás, baráti társaság, vagy nem ingyen van, de tudod, hogy ott lesz pia, és azt mondod, hogy ott a helyem, de inkább a pia érdekel, nem a társaság. Tehát elmész, mert lehet inni. Tessék? Senki.
7: El tudok menni anélkül
8: is. Én simán.
7: Igen.
8: El tudsz menni anélkül.
7: Hát, de aztán az elmenni anélkül.
6: Tehát, hogy nem mész el úgy, hogy nem érdekel annyira a rendezvény, meg a társaság, de tudod, hogy ott van pia van.
7: Nem. Kellenek hozzá jó emberek.
8: Azért, ha belegondoltok, egy-egy ilyen társasági összejövetel ritkán van ivászat nélkül.
6: Hát igen, csak ugye ez arra vonatkozik, hogy nem annyira van a kedved a társasághoz, de pia van, jó, menjünk ki, legalább iszunk valamit. Jó, senki.
8: Gyakran kéz a kézbe jár. Jó, nem azért mész, hogy piálj.
6: Oké, senki. Okay. Jó. Defenzíven viselkedik és terel, ha valaki az alkoholfogyasztási szokásairól kérdezi.
7: Nem, ez nem így van.
6: Kicsit terel, kicsit elüti egy jó pofa humorral, kicsit defenzív, de úgy nem igazán tér a lényegre. Senki?
7: De ezt bevállaljuk.
6: Feri defenzíven viselkedik. Júri, te nem viselkedik. Te elmondod őszintén.
8: Én elmondom. Hát, hogy akkor is te vagy.
7: Laci, tudsz hozni egy ilyen könnyök támaszt, hogy nekem állandóan letegyem a kezem?
6: Magas a tolerancia szintje. 2-3 sört még meg sem érez, még a spicces állapot eléréséhez is több alkoholra van szüksége.
7: Ez tök változó.
6: Hát ezt én adom, én ezt veszem.
8: Jó, bírod.
6: Én nagyon. Én tudok inni. De nagyon ritkán iszom, de én,
7: de
6: ezt,
7: ha iszol, akkor
6: én ezt bírom. Én adom.
8: Nekem volt egy időszak, amikor tök jól bírtam. Tehát amikor a Miróval mi még nem voltak
7: házasok.
8: Amikor a Miróval mi még nem voltunk házasok, és még nem voltak gyerekek, atya úristen, hát én akkor nagyon sokat tudtam inni. És igen, és egy idő után észreveszed magadon a tüneteket, hogy elkezd felpüffetni az arcod, meg elkezdenek eltűnni a vonásaid. Borzasztó gyorsan beállnak ezek a változások. Egy ilyen fél év megtolt bulizás, azért hogy az nyomot
6: hagy. Meg a bőrt is szétsz. Szerintem a következőre mindenki tegye fel a kezét előre nyugodtan, jó?
7: Tessék.
6: Ha feszült, szívesen használja az alkohol stresszoldóként.
7: Abszolút, jó,
6: persze. Laci is jelentkezik. Zsül. Amputálták a kezedet?
7: Nem, lekötözték.
6: Cukros vagy, levágták? Mi van? Üszkösöd. Te nem, tényleg, te nem nagyon iszol. De unalmas, nem iszik.
8: Az. Mert a Zsül egy szexrobot.
6: Gyerekek, nekünk fönt, erre fönt. Föl, ugye? Fönt.
7: Este ideges, hogy hazamész, csak meg.
6: A következőnél is fönt kell, hogy legyünk, mert ezt többször csináltuk adásba, és napközben akár munkaidőben is fogyaszt alkoholt, fönn a kéz. Gyerekek, Zsülnek is fönn van a keze. Ezek szerint van keze. Nagyon jó. Szenvedett már balesetet, került kellemetlen helyzetbe részeg viselkedése miatt. Juli Feri nagyon jelentkezik. Laci is nagyon jelentkezik.
7: Én beszorultam egy telefonfülkébe. Beszorultál
8: egy telefonfülkébe.
7: Nem tudtam kijönni, és a haverom aztán odajött, és kinyitotta az ajtót, hogyha kifele próbálod, akkor esetleg
8: jó. Nagyon rángattad befelé.
7: Egy órán keresztül álltam bent a Balatonparton, és hát távolsági hívást kezdeményeztem, de úgy, hogy se pénzen nem volt, tehát akkor még ugye bedobós volt a dolog, se a számot nem tudtam, ott egy órácskát beszélgettem azzal, akivel én gondoltam, és utána nem tudtam kijönni. Jött a haverom, és így kinyitottam kifelé, én megrángattam be. Jó, te ne húzogasd az arcodat, aki kamion alatt aludt a szigeten.
6: A Martin Gerix kamion alatt, igen.
7: Csönd legyen.
6: Igen, így van, hogy Anna helyett azért jelentkezzen valaki, mert ott is kell nekünk. Jó, szóval ez is megvagyunk. Teljesen másként viselkedik, mintha más ember lenne részegen, mint józanon.
7: Azt nem.
6: Ezt nem, én csak jó kedved van, röhögsz, de nem vagy nagyon más.
8: Kapatos vagyok.
6: Igen. Ha elkezdett nagyban italozni, nem tud megállt parancsolni magának. Ez vagyok.
7: Nagyon
6: ezt adom.
7: Szeretem
6: ezt. Ezt adom. Igen. Ha piázunk, akkor ígyunk. Tehát, hogy akkor nincs, akkor drinkelünk.
7: És másnap még tudod gurítani a labdát tovább.
8: Nem.
7: Jó, én...
8: Nekem van egy pont,
7: nálunk.
8: Van egy pont, amikor nem, már érzem, hogy nem tudok beszélni.
6: Mondjuk az, hogy tehát ez elég messze mész.
8: Összeakad a nyelvem.
6: Akkor megállsz, vagy hívsz egy taxit.
8: Akkor elcsendesedek, elkezdek vizet inni, és hívok egy taxit, igen. Pontosan tudom, hogy mikor van az a pont, amikor abba kell hagyni.
6: Ja, hogy vizet kell innom. Igen. De az jó, az akkor van egy ilyen tudatosság, igen. Ebben, ez tök jó.
8: Egyszer volt egy ilyen nagy elcsúszás, de arról tudtok.
6: Ha akad pár olyan nap, amikor nincs alkohol a közelében, már is jelentkeznek az elvonási tünetek. Álmatlanság, izzadás, remegés, ingerlékenység. Tessék?
8: Mi a helyzet az álmatlanságoddal?
6: Hát ez nem az alkohol miatt van.
8: Hát az alkohol hiányától.
6: Az igaz. Nem, ezt nem tudom adni. Nekem nincs izzadás, remegés, ingerlékenység, azért ennyire nem vagyunk haladók.
7: Van, hogy egy napig is bírom. Tehát nekem nincs. Én ezt tökre nem.
6: Van, hogy egy szerdát simán lehozol. Simán lehozol szárazon egy szerdát. De ebben nem vagyunk benne. Nem? Ebben nem vagyunk benne. Jó? Azt mondja, gyakran hoz kockázatos döntéseket részegen. Gyakran hoz Laci.
8: Laci.
6: Igen,
7: Laci. Vesz valamit?
6: Én nem, én akkor taxival megyek, nem ülök kocsiba.
7: Ja,
6: nem írok alá semmit, nem vállalok semmit be. Tehát hogy ez nincsen. Ez
7: mondjuk
6: nincsen.
7: Én eldobáltam a teljes zenekari lóvét ilyenkor régen, mikor még volt zenekarunk, meg ilyesmi, az kockázatos döntés.
8: Lányok bugyiába, vagy hol?
7: Igen.
8: Komolyan?
7: De nem úgy lányok bugyiába, azt is meséltem, mert lehet, hogy pont nem voltál itt, hogy én vettem fel a zenekari gázsit a buli után, azt ott ragadtam a helyen, és egyszer csak belibbent egy lány csapat, hogy ők most ugye lánybúcsúznak, de gyűjtenek arra, hogy el tudjanak menni, majd az ifjú pár, hogy hívják rá, Nászútra. Fogtam a lecsót, mondom, na akkor utazzatok, szevasztok!
6: Nem volt sok egy
7: olyan szem, biztos, 400 ezer forint
8: biztos mindenkinek
7: volt.
8: Őszinte volt a mosoly a másnak.
7: Nagyon örültek neki, én nem örült, de én kifizettem nekik, tehát saját zsebből ezt kifizettem. Ez volt 15 évvel ezelőtt, akkor az a 400 ezer forint az nem volt kevés pénz.
6: Az többet ért akkor
7: igen. Igen.
8: Hát Miró kocsmájában vannak ilyen arcok, akikről pontosan tudja, hogy ha elkezdenek piálni, akkor megvannak egész estére, mert ez az ember mindenkit meghív. Ha elkezd inni, mindenkit elkezd meghívni, és iszonyatos pénzeket hagyott. Tehát ő a legjobb vendég, ő iszik hármat, attól teljesen megfekszik, és oda kezdve mindenkit leítat, úgyhogy ott hagy egy valagra való pénzt.
6: Jó, de jó, és nem is ő vissza meg,
8: nem
6: hanem
8: meghív. Nem vissza meg, hanem mindenkit meghív.
6: Hát ez jó tét, jó lelkű alkoholista.
8: Nagyon örülnek neki mindig.
6: Igen, azt egyébként ez nem óvatosság, hanem a rutin nálad, Gyuli. Tehát ez tök jó, hogy ez hogyha hívod a taxit, elkezdesz vizet inni, ez nem tudatosság, ez már maga a rutin. Szóval, hogy nem hozunk kockázatot döntéseket, hány pontba jelentkezett? Ki hány pont? Te hat pontba jelentkeztél. Hát akkor
8: három.
6: Te három.
7: Hát négy volt az Júli, nem nagy összámolnám.
6: Négy vagy öt a Laci.
8: Már részek vagyok.
6: Gyerekek, azért a jelentetjük, hogy a stábunk nagy részének vannak alkohol problémái. Legalábbis jelentősen az életében ott van az alkohol, mondhatném. Talán Zsűl leginkább abstinens, tehát hogy ő egyre föltette a kezét szolidaritásból. Sértsetek, mert Zotyó nem bírja tartani a kezét, mint neki egy drusszáját. Számoltam most, hogy apámra mennyi igaz, 10-ből 11. Azt írja, hogy...
7: Igazi profi.
6: Igen. Egyiknél se volt fent a kezem, pedig vártam, hát ha alkoholista leszek, Valéria. Egyébként jók a pontok tényleg, mert azért nagyjából ezek a jelek, hogy feszült vagy, hogy ingerült, hogy napközben is iszol már, hogy oda mész, ahol lehet inni. Nem, másként viselkedsz nagyon, állandóan az alkohol körül jár az eszed, tehát azért ez nem egy rossz történet.
8: Volt dolgotok egyébként már valaha életben, rokon, barát, aki így teljesen szétcsúszott piától?
6: Szerintem mindenkinek. Szerintem minden. Olyan minden szinten biztos, van, hogy baráti társaságban, családban, rokon. Nagyobb körben, barátoknál, akik küzdenek az alkohollal, persze. Persze.
7: A barátaim nem, mert ők nem alkoholisták, hiszen velem isznak.
8: Ugye? Nem vagy alkoholista.
7: Így van, de rokonban volt már, aki elhasalt ezen az úton.
6: Nem könnyű ezt végignézni azért. Tehát ez egy nehéz ügy.
7: Nem tudsz igazán segíteni, vagy nem tudsz segíteni. Mit mondasz?
6: Nem. Ugye, főleg, ha azt mondja, hogy ő tudja magáról, hogy alkoholista, tudod. Az, ezzel kihúzza a méregfogát a dolognak. Mert onnantól kezdve már nem nincs mit mondanod.
8: Én egy időben nagyon mérges voltam rájuk.
6: Az alkoholistákra? Aha. Hát nyilván a családi vonás miatt,
8: meg
6: persze.
8: Tehát egy ilyen akaratgyenge embernek tartottam őket, akik egy elbújnak a világ meg a problémák elől a pia mögé, és felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ők annyit szoronganak, és annyit szenvedtek életükben.
6: Hát ezt jól mondod, hát erről van szó.
8: Hát erről van szó. Csak ezzel párhuzamosan tönkre leszel 3-4 másik ember életét.
6: Itt ez a nagyobb baj. Szóval itt ez a nagyobb baj, hogy a te életed az a te saját jogod. Csak az alkoholizmus az ugye az ahogy te is mondod, hogy az közvetlen környezetek, gyerekek, felnőttek, család, életét is traumatizálja nagyon durván. Ebben ez a leginkább, mert magadat pusztítod, hát sajnos
7: igen,
6: ez a te.
7: Igen, de gyerekek mindent fölülír.
6: De a szülőnek végignézni, a gyereknek.
7: Nem kezdesz ezen gondolkodni.
6: Igen.
7: Nem gondolkozol ezen alkoholistaként, hogy mit teszel tönkre magad körül.
8: Hát
6: valószínűleg van egy pont, ahol eljutsz.
8: Nyilván.
6: Ha le akarod tenni.
8: Hát volt belátás, de hát nem tudott vele mit kezdeni, nem akart vele mit kezdeni.
7: Nem tud vele mit kezdeni, mert az alkoholfüggősége sokkal nagyobb annál, mint hogy lássa, hogy tönkre teszi a lányát, a feleségét, a környezetét.
8: Igen, csak a környezet meg egy csomószor így felmentést, azt mondja, hogy de hát ő egy beteg ember, hát elmészte a büdös francba.
7: Ja, tényleg az. Aha.
8: Hát értem, hogy az, igen,
7: csak
8: igen, hogy mindenki más is beteg lesz tőle.
7: Megkeserítette az életedet. Jó, egészen addig úgyse fog elmenni elvonulva, amíg ő maga be nem látja. Tehát te hiába ráncigálod.
8: Ebből az apropóból választottam magamnak egy alkoholista férjet.
6: És mennyire szeretlek, hogy ezt így kimondod. Ez milyen őszinte vagy, Jubi. Hogy még a családi minták azért, hogy öröklődnek. Lökted el magadról, aztán megérkezett Miró, és megmutatta, mi az igazi ívás.
8: Hogy kell inni.
6: Hogy kell igazán inni, igen.
9: És akkor egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden, Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
10: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal! Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
11: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a Fornetti per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
12: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
6: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
13: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
14: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjármű évek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
15: Ismerős ez a hang? A Trankwalder most azonnali kezdéssel keres targonca vezetőket. Jelentkezz a Trankwalder Kecskemét irodájában. Kecskemét, Batthyány utca 10-12.
8: A rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a rádió egy gongon. A rádió egy gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
8: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
15: Reklámot hallottak.
8: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
17: Kerekasztal beszélgetés a kórházban, rangos elismerés a KEFAG munkatársának. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Demeter Dia vagyok. Multidisziplináris szakmai kerekasztal beszélgetést szervezett a közelmúltban az Onkoradiológiai Központ. Csaknem 40 szakember vett részt az eseményen, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház különböző osztályairól, valamint a vármegye több egészségügyi intézményéből is érkeztek a programra. A szakmai beszélgetésen az immunellenőrző pont gátló daganatellenes terápiák leggyakoribb, illetve legsúlyosabb mellékhatásai kerültek fókuszba, derül ki a kórház beszámolójából. Kiemelik, az előadások rávilágítottak arra, hogy a modern onkológiai kezelések eredményessége mellett fontos a mellékhatások korai felismerése és a különböző szakterületek összehangolt együttműködése. Az előadások után szakmai konzultációt is tartottak. Rangos elismerést vehetett át a 156. Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén a KEFAG ZRT felügyelőbizottságának elnöke. Csóka György kapta az Egyesület legmagasabb kitüntetését, az örökös tagsági díszoklevelet, számolt be az erdészet. Az elismerést a magyar erdészetért végzett több évtizedes példaértékű szakmai munkájáért és elkötelezettségért vehette át. A vándorgyűlést idén Nyíregyházán rendezték meg, az idei rendezvény mottója úgy élni, mint a fák volt. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogtár Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
18: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
17: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos, száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Hölgyeim és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Kijött egy kutatás, képzeljétek el, hogy nemzetközi összehasonlítás van arról, hogy a románok után a magyarok a legkényesebbek a személyes terükre. És ez a kutatás azt vizsgálta, hogy az elmúlt évben világszerte a különböző nációk mennyi távolságot hagynak egymás között, amikor beszélgetnek. És bejöttünk a második helyre, vagyis mi állunk a legtávolabb egymástól, amikor beszélgetünk.
2: Hát persze, a magyar nem fürdik, büdös a
3: rébász. Neked hány centi?
1: Hogy jön ez most ide? Kicsit konkrét ez a kérdés, nem értem. Ebből most mire asszociáltál? Azt mondják, hogy 100 centiméterre tágították a Covid miatt a személyes terüket az emberek. A magyaroknál ez 131 centiméter, tehát csak a románok állnak távolabb tőlünk, meg egymástól.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk valaki a 130-as sugarú körömbe.
1: Igen.
3: Pi.
1: Bejön.
3: Bejön. Akkor én attól már rosszul érzem
1: te magam. Te akkor már attól rosszul érzed magad, igen.
2: Én benne
3: attól
2: vagyok.
3: Kilép be.
1: És a magyarok nagyon távolságtartóak, tehát mi lettünk a második legtávolabb beszélgető embertípus, mondjuk az Unióban, nem tudom, lehet, hogy világszerte, ahol fölmérték, vagy megnézték az embereket. Azért ilyen messze állunk egymástól a Covid miatt, de miért régen közelebb álltunk? Románia 140, Magyarország 171, Szaúd-Arábia a harmadik 127, tehát akkor ez egy nemzetközi.
2: A románok 170-re
1: rá 140 állnak a románok. 40. Mi 131 az átlagos méret.
2: Ki áll a legközelebb? Melyik nép a barátkozós? Nincs meg véletlenül a másik vége? Mert az is érdekes.
1: Ezen kutatás szerint a norvégok 104 centire állnak. Észrevetétek az elmúlt pár hónapban egy ismeretlen fickó egy aktatáskával bejött, húzott egy colstokot közétek, fölírt valamit, majd elment? Ezt észrevetétek, hogy volt ilyen?
2: Hogy
1: volt ilyen? Ti tapasztaltatok olyat, hogy colstokkal egy csávó lebért valamit?
3: Pedig azt gondolom egyébként, hogy minél éjszakabbra mész, annál nagyobb ez a távolság, és minél lejjebb mész, minél délebbre mész, annál közelebb kerülnek egymáshoz az emberek. Néha egyébként van az az érzésem, van az a játék, tudjátok, amikor beleraknak egy ilyen felfújt buborékba, és akkor legurítanak a hegyen, hogy azért beszereznék egy olyat.
2: Tehát, hát főleg te BKV-zol, ott azért van meglepetés.
3: Van.
2: Messze, figyeljetek, a higiénia nincs benne ebben a sztoriban.
1: Szerintem ebben most Covid-para van.
3: Mi?
1: Hogy messze állsz.
2: De mi a románok jobban Covid-paráznak, mint mi?
1: Mert azt mondják, hogy a Covid óta nőtt meg a centit. Tehát előtte is volt egy szám.
3: Jó, akkor te világéletedben covidos voltál, mert hogy te egyébként szerintem az egész tábból te utálod a legjobban, hogyha valaki közel megy hozzád.
1: Hát szerintem azt mindenki utálja. Hát ha bejönnek a személyes teredbe, és úgy beszélget valaki, hogy az arcát így benyomja a fejedbe, hát én attól meghalok. Hát miért kell? Miért nem tartsd tiszteletben?
3: Észrevettétek, hogy mindig az jön közel, akinek büdös a szája. Valamiért, hogy valahogy ez összefügg.
1: Valahogy ez összefügg. Tessék, Laci hozott egy mérőszalagot, lemérni.
2: Várjál, a Julinak a melbimbójától kell mérni, vagy a...
3: Akkor ez kicsit előrébb lesz életem.
1: De figyelj, ezt miért nem érzed a patikában? Miért nem érzed a bevásárlóközpontban? Miért nem érzed a... Tehát mindenhol mindenki a nyakadba liheg? Hol állnak a magyarok távol egymáshoz?
2: A Covid óta a sorbaállás egy picit javult.
3: Mennyi az?
1: Ez a 140 most. Javult a sorban állás, ott liheg a nyakadba.
2: De nem annyira liheg, régebben jobban
3: liheg. Kicsit közelebb.
1: Ez nekem tök jó. Ez a 140, ez tök jó. Én például mindenkitől nagyon szeretek. Én mindenkitől szeretek normális távolságban. Én nem megyek be az aurádba.
2: Nem, de nem a normálisba, te még annál jóval
1: távolabb állok.
2: Igen, igen. Te nem érzed jól magad, és elkezdesz így oldalra félrenézni. Ha közel megyek hozzá.
1: De azt gyűlölöm, hát azt nem szeretem. Igen. Behatolsz az intim terembe.
2: Igen. Elkezdesz hátrálni, és így elkezdesz oldalra nézni. Igen. Nagyon vicces vagy olyankor.
1: Jó, nagyon nem szeretem.
3: És vannak azok,
1: miért csinálják akik ezek
3: nem
1: az emberek?
3: Ezeket a jeleket, és ahogy te lépsz hátra egyet, ő is jön közelebb.
1: Igen. Itt a korlát igen. Mindig meg fogod teraszon engem. A múltkor már lógtam egy kézzel, mondom, a közelebb ez azt is elengedem. Léci. De ezt nem érzed, nem? Igen. Sorban, patikában, ott jön, lihegnek a nyakadban.
4: Abszolút, így van, de amiben tapasztalom, a BKV-n abból a szempontból, hogy a páros üléseken egyedül ülnek az emberek, maga mellé a táskáját teszi, tehát azt utaztatja, és ha leülsz mellé, akkor azt nem veszi jó néven. Tehát ha azt mondod, hogy elnézést, leülhetnék, akkor van egy sóhaj, ami régen nem volt, mert természetes volt, hogy odaülsz, páros ülés, nem vesz jó néven.
1: Hagyott egy nyomot a Covid.
2: Meg azt egy kicsit foglaltad ott, a tiéd a két hely.
4: Hát de miért? Tele van egy járat, és az emberek úgy ülnek, hogy egy ember mellette a táskája, egy ember mellette a táskája.
1: Igen,
4: hát azért az
1: dolog.
4: Egy kicsit arcátlan szerintem.
1: De nem vesz jó néven. Én román vagyok, gyerekek.
2: Sőt.
3: Neked hány, mennyi?
1: 141 a román.
3: Ők a legmagasabbak?
1: Ők a legmagasabbak.
3: Vannak olyan emberek, akiket így meglátod, és már süt belőle az, hogyha kicsit közelebb jön, és nem is az, hogy büdös vagy, nem hogy ápolatlan, de hogy olyan rossz, aki így hozza magával az energiáit, és így jön rád, hogy nem szívesebb vagy a társaságában, vagy
1: igen,
3: mellette.
1: Az az energia vál. simán bír. Igen.
3: Na
1: igen.
3: De ez szerintem összefüggésben van ezzel. Tehát, hogy vannak emberek, akiket szívesen közel engedek magamhoz, nem zavar az, hogyha ott liheg a nyakamba, és vannak olyanok, akiket egyszerűen már, tehát, hogy ha már megjelenik az ajtó.
1: Nevezd meg, hogy itt dolgozik? Férfi? Lány? Idős? Fiatal?
2: Férfi.
3: A Laci, te nem mondja.
1: Most jobban nem hallott, hogy mit mondod.
2: Én is szoktál, lány,
1: Könyvelésen dolgozik, fiú, lány? Na, ott sokat van a konyhában? Süt valamit?
2: A magas,
1: nem
2: süt? Aki korán jön be reggel?
1: Én nem tudom, én fel tudom venni a láthatatlant, én tudok olyan aurát csinálni, hogy ne jöjjön közelebb, láthatatlan nem tudok, nekem ez csak csomó technikám vagy, ezeket én hogy kerülöm el. Tehát, hogy én egy alakváltó román vagyok. Tehát el is tudok bújni, ha jön, láthatatlan is tudok lenni, és románkodva eltávolodok.
3: A gyerekeimtől tanultam ezt a kifejezést, hogy side eye. A side eye az az, amikor így a szemed sarkából így lenézed a másikat. Neked ez valahogy nagyon megy.
1: Na most ne lényeg ebből a hírból is a lenéző, senkivel nem beszélő, korláton átlógó, csúnyán néző szociopata.
3: Most mondtad el magadról, hogy te vagy a szociopata.
1: De miért kéne valakivel beszélgetnem, akivel nem akarok? Nem én döntök a saját teremről és időmről és energiámról.
2: Hát na jó, de vannak olyanok, akikről nem tudsz dönteni, mert van egy üzleti megbeszélésed.
1: Ja, az van oké, egy... az van.
2: Oké, tehát, de ott is zavar, ha közel jön az az ember.
1: Igen, de az energiavámpír ahhoz megy közel, és azt szívja, aki engedi, hogy szívja. Ezek a vámpírok megérzik, de ha te lezárod magad, akkor nem tud mit szívni, és nem fog rátapadni. Az energiavámpír oda megy, ahol kap energiát. De ő megérzi, ha nem kap tőled energiát. Rólam nem, hozzám nem jön oda, hanem egy falnak megy 5 méterre tőle.
2: Egy lepattan, érted?
1: Már amikor jön, tudom, hogy azért jön, de abban a pillanatban zárok, és láthatatlanná válok. Alakváltó román gyíkként arrébb megyek.
3: Nem csak idegen emberekkel, hanem a saját kollégáiddal is valahogy ugyanígy vagy. Tehát tök érdekes, hogy...
1: Na, ne várj, ne én kerüljek fókuszba a hír kapcsán, jól légy szíves, ne azt tenni, hogy megint én vagyok a szociopata.
3: Én téged nagyon szeretlek, Balázs, de például, ha te ülsz bent a szerkesztőségben...
1: Igen.
3: Akkor olyan,
1: na figyelj, új,
3: olyan
1: ne,
3: kicsit
1: nem
3: olyan fog... fagyos a levegő, akkor, amikor... Te...
2: Mert annyira lezársz, hogy
1: ne legyetek,
2: ott nem
1: ne.
2: Megy át
3: amikor
2: semmi.
3: Belépek a szerkesztőségbe, ha a Zsűr, vagy mondjuk a Feri, vagy a Laci, vagy az Anna, akkor olyan melegség van, de ha akkor...
2: Te, mint egy jégszikla ülsz be, megfagy a levegő
1: akkor,
2: tőle.
1: Júj, de jó.
3: Akkor úgy bemegyek, és akkor ugye ide...
1: Ez a saját kicsit... fagyásotok.
3: Lehet, hogy a nagyságottól...
1: Ezzel nekem nincs dolgom.
3: Ja.
1: Ez a ti munkátok magatokkal, amit én visszatükrözök rátok. Ezzel nem én, arról nem tehetek, hogy fagytok a közelemben. Ezzel nem tudok mit csinálni. El kéne végezni a belső munkát.
3: Annyira érdekes, hogy azt mondja, hogy nem sosem értem. Az ő készülékével van a probléma, hanem mindenki
1: más. Tényleg 15 év után derül, hogy bemegyek az irodába, és megfagy. Te is megfagysz vele?
2: Persze, hogy nem mindenki megfagy.
1: Rohadtaljas kenyedék.
2: Nézd meg, majd nézd meg, van egy jó beszélgetés bent a Lacival, dumcsizunk érted, ott van még a Juli, Anna, bejössz,
3: beáll a csönd.
2: Vége.
1: Akkora getvadékok vagytok.
2: Eljött az idő 15 év után, hogy ezt elmondjuk neked.
1: Te is lefagysz tőlem, Zsű?
2: Rettenetesen.
1: Te is lefagysz tőlem?
2: Hát beszélni nem bírsz. Azt mondja, hogy
1: egy alakváltó román leszek.
2: Nem merik szólni egy csomó dolog.
1: Láthatatlanul fogok berománkodni hozzátok, úgyhogy nem veszitek észre, hogy már ott vagyok az asztalt, és kihallgatom a beszélgetéseteket, hogy mit mondtok.
2: Eddig, ha tudnád.
3: Anna, kivel szólnál be legszívesebben egy liftbe?
1: Kevin Costnerrel.
2: Nem téged kérdeztünk, Jugi.
3: A stábból. Ferivel.
2: Köszönöm, kicsi.
3: Menj a francba! Azt hittem be.
1: Nem, a Ferinek az Anna nagyon összetrécsel. Tehát, hogy ők nagyon, nagyon trécselnek.
3: Téged is nagyon szeretlek, de hát ha a liftről van, szakul
2: akkor
3: inkább Ferin.
2: Tudod, ha már tovább gondoljuk.
3: És kivel a legkevésbé? Balázsra valóban egy picit nehezebb, de én tiszteletbe
1: ne
3: tartom. Én tiszteletbe tartom.
2: Ezt a liftként sarkába egy, is nem
1: ez
2: érni,
1: hogy csak ez a ti munkátok. Ez a ti,
3: nem. Én tiszteletbe tartom, tehát egy ideig mondom azt, hogy nincs reakció. Egy ideig mondom, és egy idő után azt mondom, hogy rendben van,
1: értem a jeleket. Én a nagy egészre látok rá, én a sok kicsit nem látom. Én a nagy egészet nézem. A pici apró részletekben...
2: Nem, te valóban nagyon messzire nézel, és azt, ami itt van, azt te sosem veszed észre. Ez a nem különbség, van, csak nem a nagy egészet nézed.
1: Rájöttem, hogy még nem értetek engem igazán.
3: Dehogy nem. De nem ezért vagy elég rá 15 év.
1: 15 év sem volt, hogy igazán megismerjetek.
3: De
2: nagyon jól ismerünk. Nem érdekelünk téged. Ennyi a titok.
3: Nem vagyunk elég izgalmasak a számodra. Vagy nagyon fárasztóak vagy.

0: Tízkor bemegyek, mondjak egy viccet. Hogy tudok lelazulni akkor? Hogy mivel tudnám oldani a szorongásodokat?
1: Személyes érdeklődés. Például, hogy rákérdezel dolgokra.
0: Oké, ezt most gyakorlom.
2: Ülj oda mellém, és néha cirogass meg az arcom.
0: Jó, és kérdezem meg, hogy vagy?
2: Például.
1: Igen,
0: de ha nem érdekel, akkor miért kérdezem?
1: Mert a kollégád.
3: Igen.
0: De érdekel? Jó, megkérdezem. Most én, aki letettem a követ, én nem, engem nem érdekel, hogy hogy van?
1: Nem, mert az egy dolog volt, hogy úgy is ott voltál. A személyes napi érdeklődés. Fáj-e a fejed ma, Juli? Ugye Julinak sűrűn fáj a fejed. Tessék, egy ilyet próbáld meg. Hogy van a kutyád, Juli?
0: Van kutyád.
1: Juli, de...
2: Na, és akkor erről beszélünk.
0: Basszus, ez most nekem meglepődött. Ja, tényleg, a múltkor mondtad, hogy sétáltál a két kis kuvasszal valahova. Hát most érted a két kis szőrcsit.
2: Hát láttad is, hogy szerencsét, de hát be is hoztam egyszer ide.
0: Volt itt a kutyád.
3: Igen. Zokni.
2: Zokni.
3: Hát itt volt benne.
0: Zokni. Basszus, én nekem ezek tényleg tök új info. Nem hiszem el, komolyan a románok állnak legtávolabb egymásra, és ebből a hívből se élünk a legrosszabb.
2: Illetve kiderül, hogy volt egy agyvérzésem. Sok-sok kaptam évvel
0: kaptam egy sztrókot, meg agyvérzésem van.
2: Ez olyan, mint amikor erőlteted magad arra, hogy legyen minden este szex, hogy lehet, hogyha azt csinálnád, hogy minden nap egy picit odafordulsz felénk, egy kicsit megszeretgetsz, úgy, hogy mi szeretgetünk téged, akkor így ráállnál, és egészen más energiák jönnek
0: be. Hétfőtől ez a Balázs jön. Okay. Jó?
2: Jó. A szeretgetős.
0: A megkérdezi, hogy vagytok, és odafigyel, és nagyon kérdez. Jó?
1: El tudom képzelni, meddig bírod majd.
2: Jó, vasárnap emlékeztessek rá.
0: Most emlíci dobény esemest, hogy mit ígérte. Valahogy oda kanyarodtunk, hogy a kollégák kidobtak magukból, ez van, gyerekek, halljátok, hát ez a sorsom.
2: Zsűr fogalmazta meg tűpontosan, hogy tulajdonképpen nem ütjük meg az inger küszöbet.
1: És nem, egy nagyon jó definíció nem is érkezett engem rólam, rólad, te vagy a jégcsap, aki gyertyának képzeli magát.
0: Nem képzelem magam. Nem, akkor képzelném magam gyertyának, ha eljátszanám, hogy érdekel, de hogy, mert akkor azt meg akarnám mutatni, de nem játszom el, hogy érdekel. Tehát, hogy nincs.
2: Hogy mi azt hiszük, hogy...
0: Nem, nincs bennem képmutatás. Szerintem tök őszintén csinálom a nem érdeklődést.
1: Az igaz.
0: Melyik a jobb, egy őszintén nem érdeklődő, vagy egy álszenten érdeklődő?
2: Így is úgy is szar, úgyhogy teljesen minden.
0: Szerintem az ő... Szóval nem, nekem a nagy egészre kell rálátnom. És az...
1: Tudjuk, neked küldetésed van.
0: Fontos, nem? Fontos azt
4: néha
0: látni.
4: Néha azért jól esne, hogyha érdekel. Látnám azt, hogy érdeklődés van benned.
0: Ez hétfőtől. Hagyj egy kis időt, Zsűl. Ez hétfőtől. Tehát jól esne, ha érdeklődnék irántad. Jó, figyeld a hétfő reggelt. Jó?
1: Jó? Figyeld és várd.
0: Jó, és légy, 7 órakor mondd el a tapasztalatot. Várja, fölírom a naplóba. Ébresztő órát.
1: Ma érdeklődj.
0: Hétfőn új nappal jegyezd föl a Google határidő napló, menj oda, Zsűlhöz kérdezd meg, hogy
2: van.
0: Gyerekek, felnőtt emberek vagytok, hát oldjátok meg. Szóval. Gyerekek, ez nem egy érted, ez nem kis dadóvó.
2: Keresetek magatoknak más barátokat.
0: Lenyomjuk.
1: De már ez egy
0: menjetek haza is, legyetek a barátaitok.
2: Nem haverkodunk.
0: Érted, felnőtt normális emberek vagytok, oldjátok meg a problémáitok.
1: De barátaidra figyelsz. Nekem erre nincs idő.
0: Sokat, persze. Igen.
2: Hogy nem kerültünk be ebbe a belső körbe?
1: Oda csak születni lehet.
0: Igen, de hogy azért tulajdonképpen a mi stábunkra azért az jellemző, hogy senki igazán senkivel nem lett barát.
2: A francokat.
0: Nem. Tényleg?
1: Hát nem tudsz róla, nem veszed észre.
0: Az én barátság viszonyomban, amit én valóban barátságnak hívok, azt nem látom köztetek se, hogy barátok lennétek valóban. De hogy sok hétvégi program, együttmozgás, közös programok, való a barátság lényege azért az, hogy közös élmény és közös tapasztalás.
1: Próbálkoztunk, csak valaki mindig szétrolgotta.
0: Nem velem, de várjál, nem velem úgy, hogy te mondjuk a Lacival, te a Zsüllel, Zsüll az Annával, Anna a Ferivel. Érted? Tehát most nem a csapatstábra beszélek, hanem arról beszélek, hogy viszonyokban nincs az, hogy te moziba mennél az Annával, nincs, hogy a Feri elmenne egyet motorozni a Lacival, kirándulni a Zsüllel, a Laci elmenne a Zsüllel, te elmennél a Vikivel, tehát hogy valójában...
1: Már nincs barátság kialakulás.
0: Na de értitek, tehát, hogy...
2: Ne ismétlem önmagam, én nekem mindenkivel bensőségesebb a viszonyom, mint vele.
0: Az oké, de az persze, nálam nem nehéz bensőségesebb viszonyba kerülni.
1: A nullánál minden több.
0: Tehát ezt én megértem, de hogy azért tök érdekes, hogy ez nem alakult ki. 15 éve együtt vagyunk, de senki senkivel nem lett barát. Tehát oké, hogy én a jégcsap és az antiszoc és a pszichopata, a jégcsúcsár, én ezt abszolút értem, aki full ADHD is, de hogy azért ez köztetek sem alakult.
1: Mert nincs már a felnőttkori barátság.
0: De miért lehetne?
1: Nagyon ritkán alakult ki.
0: De ennek az elődje az 15 év, hát akkor azért 30-35 éves emberek voltatok.
2: Igen, hogy az elmúlt 15 évben lehetett volna találni alkalmat rá. Szóval voltak próbálkozások.
1: Igen, keresgéltünk, de...
0: Anya, hogy én ezt már az elején átláttam, te 15 éve reménykedtek.
2: Ránk néztél, és azt mondtad,

0: Hát hagyjuk a
1: pacmirigyet. Ezekkel.
0: Nem érdekes.
2: Nagyon nagy show lehet nálatok egy csapatépítő. Ráadásul bocsánat.
0: Kiszunk,
2: ha bocsánat, ki szervezett március vagy április a csapatépítő?
0: Na hát márciusra vagy április.
2: Na van írva a dátumban. Ki szervezte? Kérem mondják a neveket. Ki szervezte?
1: Az de most elsőt, végre.
2: Hányat, nem az első.
1: Hányat gründoltunk
2: hogy
1: mi
2: hívják
1: össze?
2: Azt az embert, aki hányat, csapatépítőt szervezett a stábnak?
1: Szervezte a Sebestyén Balázs? Balázs.
2: Mi a monogramja?
1: SB, de miért?
0: Te voltál Balázs, köszönjük
1: szépen. De miért
0: szépen
1: szervezett SB csapatépítőt? Mert olyan nyomás volt az összefogott emberi brigádból, akik mi vagyunk rajtad kívül, Balázs, hogy végre
0: bent. Szívesen jössz erre a csapatépítőre?
2: Nem. Én szerveztem.
0: Tudom, hát azt tudom, de szívesen jössz erre?
2: Erre nagyon, mert látni fogom az arcotokat valami közben.
0: Úristen, mit csinálunk?
2: Szívni fogtok, és ezek után duplán.
0: Kell hozzá szóltál, mit csak.
2: Ne reménykedj, Gyuli! Ne reménykedj, Gyuli! Pokrosz lesz rajta, de semmit nem fogsz érezni. Jó helyre megyünk, jó lesz. De ezt most, de most egy picit ezt most azért düböl felturbozom.
1: Most kaptok csapatépítőket?
2: Na most megkapjátok.
0: Valahol nagyon felmászol.
2: Jó, tehát ennyit az én, ADHD-s antiszoc létemről.
1: De 15 év alatt az első szívem, hát ne ezen.
2: Minden évbe kellene?
0: Hát szerintem igen.
2: De ki vagyok én, az apukátok? Mi vagyok én Pesti műsor? Hát menjetek, az kiránduljatok, akivel akartok.
0: De amikor egy kicsit többet megtudsz rólam.
2: Igen. Mindent tudok rólad, Gyuli.
1: De azt se tudtad, hogy kutyája van.
2: De ez nem fontos.
1: Dehogy
2: nem. Miért fontos, hogy kutyád van? Dehogy fontos. Lehetne macskád is, vagy borzod. Nem az a lényeg. Mindegy, hogy van-e kutyád, vagy nincs. Én teljesen én látlak téged, hogy te mi vagy. Miben vagy? Mit csinálsz? Mi a baj?
0: Hát mert elmondom a
2: matást, nem, mert érzem.
0: Minden nyomoromat.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Rádió 1-et, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
4: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
5: Utazási csomagjából ne felejtse el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
9: Július 30. augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
12: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
15: Kecskemét, Napsugár utca 2.
14: Beszélsz ki autóbontó.
0: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Tárogató zenés délutánok a Cifra palotában, lefülelték a gyors sajtókat, rendben voltak a bolti akciók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tárogató zenés délutánok indulnak a Cifra palotában. Szabó Sándor magyar érdemrend lovak keresztjével kitüntetett tárogató művész lehet majd hallgatni. Az intézmény közösségi oldalán arról ír, több alkalommal tartanak majd zenés délutánokat, ezek alkalmával időrendben szólalnak meg a tárogató dallamok. Az 1897-1914 közötti időszak, a nagy háború, Trianon utáni nemzeti romantikus dallamok, katonadalok a II. Világháborúból, és zeneszerzőink néhány darabja is szerepel a repertoárban. Az első alkalmat most szombaton tartják. Emellett augusztusban még 15-én, majd szeptemberben 1, októberben 2 alkalommal várják az érdeklődőket. A program ingyenes. Több mint 2000 gyorshajtót kaptak Lencse végre a trafipaxok múlt héten Bács-Kiskunban. A rendőrség közölte, volt olyan sofőr, aki 50 helyett 114 km/órával hajtott, ő 210 ezer forint bírságra számíthat. Egy hét alatt 49 rendőri intézkedést igénylő baleset történt megyénkben, ezekben 27-en sérültek meg. 14 olyan autóst is igazoltattak az egyenruhások, akik szeszes ital fogyasztása után ültek a volán mögé, közülük ketten balesetet okoztak. A jogsértő sofőrök ellen eljárás indul. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás követően orvosolta a problémát.
2: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Nagyon érdekes kutatás. Szeretjük a kutatásokat, ugye? Szeretjük a kutatásokat?
6: Ha angol tudósok, akkor nagyon.
5: Tudományos magyarázata van annak, hogy a férfiak sokszor miért nem találnak dolgokat a lakásban, akkor sem, ha ott van előttük. Az amerikaiak rájöttek, hogy évente összesen 2,5 napot töltenek eltűnt dolgok felkutatásával. Negyedük hetente kétszer nem találja a lakás vagy a kocsi kulcsát. A megkérdezettek fele azt állítja, hogy köddé vált tárgyak miatt rendszeresen elkésik a munkahelyéről vagy az iskolából. Derült ki egyébként egy felmérésből. További érdekes megállapítás, a leggyakrabban köddé vált tárgyak a távirányító, a kulcs, a kocsi kulcs, a szemüveg, a cipő, a pénztárca és az ehhez hasonló háztartásbeli dolgok. És azt mondja egyébként, egy édesanyja szerint azt mondja, hogy ez nem a tanult tulajdonság a férfiaknál, hanem egyszerűen így születnek. Feltöltött a TikTokra egy videót, ami azt bizonyítja, hogy a néhány éves kisfia Hank nem találja a kabátját, pedig ott van az orra előtt, és az anyuka rámutat arra, hogy nézd meg, itt van, de a kisfiú akkor sem találja meg, pedig felfelé néz a kabátra. És azt mondja, hogy ez a férfiaknál létező probléma, hogy ott van az orrunk előtt, de mi nem találjuk.
7: De a klitoris, ugye, azt már... évtizedek óta keresetek.
5: Igen.
7: Barátom, látszik, meg... nem is értik, miről beszélek. Mi?
5: Keresem ezt a szót, várjál, leütöm, megnézem, mit mond erről a bakos. De nem, tényleg, szóval, hogy ez hogy van, hogy Én nekem erről van egy nagyon egyszerű meggyőződésem, de hogy ez nem egyenlő a tudományos meggyőződésemről. Azt mondja, hogy a nők jobbak a férfiaknál, és hogy a férfiak nehezen találják meg a szemük előtt lévő dolgokat, mert úgy fejlődtek, hogy védelmezők és vadászok legyenek, és céltudatosan közelítik meg a feladatot, míg a nők sokkal jobban működik az agyuk, és megtalálják ezeket a dolgokat. Hát kikérem ezt magamnak.
6: Mert ez nem így van.
5: Ez nem így van.
7: Milyen vadász az, ami nem látja a
6: szarvas? Mert nem az a lényeg, nem a szarvas a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt egy nő írta, mert ti tesztek el mindent.
5: De ez egyébként most tényleg így van, vagy mi nem látjuk?
6: Nem, tényleg így van.
5: Elpakolják?
6: Elpakolja, leteszed, tegnap este tévétávirányító. Oké? Okay? Hazamentem este, mondom, gyerünk, megnézzünk valamit a tévében.
5: Te öreg boomer.
7: Azt akartam mondani.
5: Bekapcsoljuk a tévét, megnézzük, mit mond a híradó.
6: Nem ez a lényeg.
5: Ja, bocsánat.
6: Oké, okay. Jó, ezt tudtuk eddig is az öreg boomer. Tudtam, hogy a tévé távirányítót a konyha szekrényre tettem el.
5: Igen.
6: Oké?
7: Okay? És hova tetted a konyha szekrényt?
6: Visz, az sehova, az ott van a helyén. Oké? Okay? A béka nem visszatette a helyére? Érted? Nem én vagyok a hülye. 10 percig kerestem. Mondjuk nálunk minden így van, hogy ő tud mindig mindent. És ez is egy csapda. Érted? Mert ők megjegyzik, hogy mit hova tesznek.
7: Azt, amit... Az a csapda, hogy a feleséged visszarakta a távirányítót.
5: Igen, a helyére.
6: Igen.
5: Micsoda csapda.
6: Az a csapda.
7: Fú, nagyon nehéz lehet túljárni az eszedet.
6: Mert én letettem egy helyre, és tudtam, hogy ott hagytam. Ott kerestem, mit csinált, úgyhogy ez egy rossz kutatás, én ezzel nem értek egyet.
5: Igen, egyébként szerintem is a nők pakolják el, de azt mondják az emberi vizsgálatok, hogy amikor a férfiak koncentrálnak, az agy egy területére összpontosítják az aktivitást, ezzel szemben a nők változatosabban használják az agyukat.
7: Ami az emésztés valószínűleg.
5: És hogy ezért a nők sokkal jobban fiziológiailag különbözik a perifériás látásuk, és hamarabb észreveszik. Egyébként tényleg van olyan élmény, hogy ott van előtted, és nem látod, basszus, ilyen élményem nekem is van. És valaki rámutat, és akkor veszed észre, hogy ez mindez ideig itt volt, nem lehet. Az ott valószínűleg teleportált az a snusz kulcs.
6: Nem, szerintem oda tette a Viki.
5: Hm? Hogy elrakta előled.
6: Hát persze, és olyan visszatette oda.
5: De miért van a nőkben ez a kényszeres, mindent tegyünk vissza a helyére dolog?
7: Nem értem, miért néztek rám egyáltalán. Nem vagyok biztos, hogy nő vagyok. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy én káoszban élek sokszor, de mindennek tudom, hogy hol hagytam, tehát van egy ilyen emléklenyomatom.
5: De akkor te is pasi vagy, igen.
7: Kicsit sajnos, igen. A másik meg az, hogy nálunk a férjem ugye mérnök, és azokban azért van egy kis kényszeresség a rendnek a megtartásával kapcsolatban, és ő is azért szereti, hogy ez így helyére kerül minden. Viszont én nem érzem, tehát hogy én átláthatóan, én nagyon hamar megtalálok bármit, ez így van. Tehát, hogy...
5: De átlátsz a káoszon.
7: Átlátsz,
5: tudod, igen. Hogy odaraktad. Igen. De a nők nagy többsége azért kényszeres rendrakó. Azt észrevettétek? Azért ez így van.
7: Nem tartom velük a kapcsolatot. Így. Nem tudod működni. Ez,
5: igen. Tehát, hogy ne elrak mindent, és te tudod, hogy hova tetted le a kulcsodat. Te tudod, hogy hova tetted a cipődet. Tudod, hogy hol van a lakásban a pulovered, a kabátod, a távirányító. De biztos, hogy nem ott lesz. De én nem keresem a helyén. Mert tudom, hogy nem ott volt utoljára.
6: Igen, mert elpakoltok, elrakjátok, eldugjátok. Nem is elrakjátok, eldugjátok előlünk.
5: Mindent. Mindent. Igen.
7: Hát ezért hordjuk a nadrágjainkat is, meg minden. De na jó, ez most
5: de te akkor inkább pasisan vagy szocializálva. Tehát
7: én
5: akkor
7: nem vagyok szocializálva. Szerintem ez csak simán az ADHD-nek az egyik tünete. A másik pedig az, hogy én azért nagyon keveset vagyok otthon. Tehát, hogy amikor otthon vagyok, akkor ezt maximálisan kihasználom, és tönkreteszem az otthonomat, aztán eljövök otthonról.
5: De akkor nálatok pont fordítva van. Tehát a férjed a mániákus rendrakó, mert ő meg mérnök, és precíz, és pontos.
7: Precíz, és nagyon zavarja az, hogy én élek. És ugye az van, hogy...
5: Kényszeres rendrakó.
7: Hát igen, inkább az, hogy ő nem érzi jól magát abban, amikor nem minden így egyértelmű. Aha. De ez nyilván ezért van, mert...
5: De te zsák és a foltja, tehát te, aki a káosz hozod, ő, aki megcsinálja, ez egy
7: nem
5: tök jó.
7: Hülye, de nem vagyok hülye, érted? Nem vagyok, ez egy nagyobb tazmán ördöggel, mint én vagyok.
5: Érted? Igen, nem állsz össze még egy ADHD-ssel, érted? Hogy beállsz egy mérnökkel, aki viszont rendet csinál utánad. Ez nagyon jó.
7: Viszont van egy nagyon érdekes kérdés, hogy szoktak arról beszélni, hogy a nők az autójukkal szemben tiszteletlenebbek, és a lakásukkal meg tiszteletteljesebbek. Tehát, hogy az autóban nem tartják a rendet.
6: Mert az nekünk a saját felség területünk, tudod?
5: A Vikinek olyan patek az autója.
7: Vagy mi van?
6: Nem biciklivel jár, de az övét például tök rendetlen. Az mondjuk az enyém is. Kicsit.
7: Egy hajléktalan szállónak kinézőt, az ilyen árvíval jár.
6: Itt van, meg tessék. Ki teszi a tévé távirányítót a tévé mellé? Táv irányító.
5: Persze.
6: Messze,
5: annak
6: nem?
5: A kanapé mögött, a hűtőszekrényben, a mosogatógép mellett, ott
7: van a fáim között.
5: Viszonylagosan rendet tartok asztalomon,
6: megvan?
5: Hogy eltűnt a borotvám, meg eltűnt egy csomó dolog onnan. Igen. Észrevettem. Igen. Följegyeztétek a hajónapról, hogy szóltam.
6: Úgy van.
5: Milyenek a nők? Juli küld egy SMS, most írtam a Julira, hogy hozzá nekem egy borotvát, meg egy borotva habot. Ma, hogy álljon meg, amikor jön be idefele. A székem mögött van egy doboz. abban van a szakányírót, meg a hajvaxod. Meg talán még valami. Pénteken adtam volna vissza, kíváncsi voltam, mennyi után tűnt volna fel, hogy kezdenek eltűnni a cuccaid. Így is kell még a borotva, meg a hamet. Ilyenek a nők, érted?
7: Ez személyes. Nem, ez nem a nők, ez egy személyes támadás volt.
5: Eldugta, hogy észreveszem-e. Hát ezen megőrül, de ennyire rendetlen vagyok, gyerekek.
8: Ezt együtt beszéltük meg a Julival. Köszi, Juli, hogy megírtad. Pakolgattam az asztalodon. Éppen rendet csináltam. Egy akkurátos
5: kis... Ott van a borotvám! Hát ez... Laci, nem ér aztán intim helyekre bedugni?
8: Azt mondta, hogy arra kíváncsi, hogy mikor fog föltűnni. És de... mondtam, hogy adom, Juli.
5: Mm-hmm. És elrakjátok.
7: És olyan kikezeli a házi pénztár.
5: És elraktátok tényleg egy dobozba?
8: Abszolút. Mondta, ez egy teszt. Legyen ez teszt. Tesztüzemmódba.
7: Én a retikülőt nem jó a hírem.
5: Nem jó a hírem, basszus.
6: De miért nem lehet ott hagyni? Mit zavar az bennetek?
5: Nem, valószínűleg olyan kupi van az asztalom, hogy már zavarja. Ebben igazuk van. Nagy, tényleg nagyon nagy kupi van.
7: Ez a te asztalod, az a nagy csicskító asztalod?
5: Az az én irodám.
6: Itt minden az övé.
5: Az a rádió is az enyém. Hát te is az enyém vagy.
7: Tudnád egy kicsit morgósabban mondani, és lassabban?
5: De mondjátok meg például, a nők miért csinálják azt, hogy azt a kabátot, amit felveszel, vagy azt a cipőt, amit otthon felveszel, és lerakod egy annak kijelölt helyre, egy gumiszőnyegre a lakás, amikor bejössz, elpakolják. Nálunk van egy gumiszőnyeg.
7: Ott tartjátok a kabátokat?
5: Nem.
6: Nálunk utcai ruhában nem lehet az ágyra ülni.
7: Ez nagyon helyes. Ez nagyon,
5: hát micsoda?
7: Micsoda
5: az mi az, hogy helyes?
6: Hogy lenne helyes?
7: Utcai ruhában nem szabad az ágyra ülni.
6: Mi bajod lesz?
5: Feküdni is lehet a kanapén.
7: Azért, mert te csak a saját székeden ülsz itt is, meg gondolom ott a kocsiban, aztán cső, ennyi, de hát vannak emberek, akik találkoznak mások segével is különböző helyeken.
8: Tömegközlekedés például.
7: Tömegközlekedés, hajléktalan vizelet, stb.
5: Okay, de te az a nő vagy, aki elrakod azt a cipőt, amiről tudod, hogy délután felveszem, amikor viszem edzésre a gyereket?
7: Nem, mert az én férjem az a férfi, aki egyszerre egy cipőt hord, és egyetlen egy kabátot engedélyezett, tehát hogy egy kabát gyűlölő. Gyakorlatilag, ha kabátot vesz, az azt jelenti, hogy már valamilyen végstádiumi betegsége van éppen, és így nincsen sok hátra, tehát hogy nincsen ez a sokfajta holmi, nem ez a kapitalista szarság van.
5: Igen. Ami az, mi már pozva veszünk csizmát a gyereknek, amikor féláron van.
7: Nincs ilyen cipőszomelié, aki ott áll, hogy ma miért kíván a talpacskája, Sebestyén úr?
5: Na de várjál.
7: Köszönjük, hogy már lehetünk a napon, Sebestyén úr.
5: Na de várjál, de abban mi az értelem, hogy elrakni azt a kabátot, amit felveszek?
6: A szennyes tartóba nem teszed bele a szennyesedet.
7: Azt még felveszed,
6: nem? Ráteszed a tetejére, hiszen az a neve, hogy szennyes tartó. Érted? Ott a helye.
5: Tehát rá a tetejére. Na, ezt az érvet még nem hallottam, de ez lenyúlom.
7: Szennyes tartó. Biciklit mire használod akkor?
6: Semmi, nincs olyanunk,
7: Hello. Jaj, értem. De amúgy van ilyen hiperfókusz nálam is, amikor megunom az egészet, és akkor azonnal ilyen elemi csapást kell mérni a háztartásra, és akkor meg olyan takarítás jön, tudod, mint hogyha tényleg az ANTS perceken belül megérkezne, és akkor így emeld fel a beépített szekrényt, amíg szépen vagyunk, tudod, ez a szintű dolog, és akkor utána van egy megnyugvás, közben van önutálat, gyűlölet, düh, minden így halmozódik fel.
8: Fázisokon, ahogy átmész, igen.
7: Igen, és a végén viszont biztos, hogy úgy megy ki a hiperfókusz, hogy ott hagyom a felmosót így a sarokban. Tudod, a vízzel együtt. Hogy a víz, hogy
5: az Isten, mi nagyon egyformák vagyunk.
7: Kicsit így rohadjon meg a sarokban, igen. És utána négy héttel később, jaj, basszus.
5: Ugyanez.
7: Mi ez? Milyen típusú gomba ez itt?
5: Igen. Most kitakarítom a garást. Ha besöprődött néhány levél, kitakarítom, és a garázs felé, telefon, jaj, de érdekes, megszólalt. Férjem kényszeresen rakó, kedvencem, mikor átrendezi a konyhát, majd amikor valamit nem találok, megjegyzi, hogy többet kellene a konyhában tartózkodnom.
6: De szép szúrás.
5: A feleségem minden alkalommal az összes kabátot elteszi a bejárati ajtó melletti kabát fogasról a szekrénybe. Itt van.
6: Na,
5: hát
6: ezt
5: van.
6: Mondom, hogy kabát hát fogas. Hát így hívják, ott a helye.
5: Akkor is, ha rendszeresen hordom. Mi az anyámért kell elrakni a szekrénybe? Az egy kabát fogas, az a dolga, hogy azon legyenek a kabátok. Nem a kell bemenni a szekrénybe, érte? Ez igaz? De ez így van, a nők, míg a fogasról is elrakják a kabátot.
7: Hát,
5: van fogasotok?
7: Jobb, ha nem jöttök át hozzá. Ezt szeretném mondani. Az van, hogy vettünk olyan, tudjátok azt az akasztót, amit az ajtóra rá tudod tenni, és akkor az ajtóra tudod felakasztani, és akkor amit hordasz, az csak az ajtóra akasztott fel.
5: Jó, de jó, szeretnék egy ilyet.
7: Nagyon jó. Annyi, hogy szétveri az ajtódat, mint az állat, tehát ajtócsere, de amúgy nagyon-nagyon kényelmes, plusz nem érél a gyerek, úgyhogy nem tudja kivenni a zsebedből az illegális dolgokat, amik benne vannak.
9: májkrém.
6: Milyen illegális dolgokat mondasz a zsebedben?
9: Bármilyen. Igazából csak az van, hogy a gyerekem így nagyon szereti kiforgatni a zsebeimet, és hogy van ez, amikor indulnál, és nincs benne semmi, tudod, épp egy Barbie házban pihen a slusszkulcsod, vagy ami hasonló, ezek fontos dolgok. Neked vannak szolgáid otthon, nem?
5: Tehát, hogy több is. Csádból, Namíbiából, Tűzföldről, mindenhonnan hozunk.
6: Mindennek van egy felelőse.
5: Mindennek van egy felelőse, így van.
9: Nincs egy ilyen kis, tudom, középkorú asszony, aki meg tudná oldani ezt az autókérdést, hogy
5: ki a kocsimat?
9: Igen, igen.
5: Képzeld el, hogy amikor elviszem el, kimosatom az autómat.
6: Kimosatom.
9: Csak hogy lehúzott ablakkal átmegy egy ilyen, tudjátok.
6: Igen, sterimóval.
5: Nem van ez az odaadó a slusszkulcsot, kívülről megcsinálják 2 liter vízből. Én egy ilyen helyre járok, környezetbarát vagyok. Nincsen gőzborotva semmi, 2 literre vízzel lemosák.
9: 1,5 liter pálinkából megcsinálják, mondom, teljesen jól működik.
5: Nem, jól esik, de olyan nem komfortos.
6: Ugye, hogy nincs az otthon
5: illat. Nincs a pörkölt illat, nincs a fél sárga dinnyehéj az ülésem alatt. Tehát, hogy jól esik, de egy-két nap után én szeretem, mikor újra beáll a káosz. Tehát nálam lehet enni, nálam jól érzed magad az autóba. Akarsz, levágunk egy fél disznót, ehetsz mandarin, beülhet sároslábbal. Figyelj, van olyan barátom, akinek össze kell ütni a cipőjé, autóba beszállás, a cipődet, hogy a sár lejöjjön.
9: Kovács András Péter.
5: És meglát egy hajszálat, Kovács, és rosszul van.
9: Kovács András Péter, amikor elkezdtünk ez borzasztó. Nézni, akkor így egyszer beszálltam kocsiába, és volt a kezemben egy dobozos saláta, hogy ezt megehetem útközben, és az összes érzésem egy emberben, hogy lezajlott így a szemgolyójában, hogy mi van, és figyelj, konkrétan olyan rend és tisztaság van, hogy szerintem majdnem körbefóliázott, hogy jó, hát a nagyobb leveleket nyugodtan megehetett belőle, de hogy az apró részek, hogy ezt, hogy hajolj már ki így a kocsiból, vagy valami.
5: Figyelj, nálam imádnál akar utazni. Hátra nyúlsz az ülésbe, ott mondom, egy fél csomag győri keksz az ülésre, minden. Tehát
9: de
5: nálam...
9: van az a kellemes ilyen acetonszag, amivel a bomlásnak az a fázisa, amikor már tudod, így
5: felszabadul. Simán lehet, hogy 2 halott van a hátsó ülésemen. Tehát abszolút. Minden lehet. Minden lehet.
9: Jani kérdését megmagyarázza.
5: De úgy tudom elképzelni, neked is ez van a kocsitban. Tehát, hogy valószínűleg nincs szép rend.
9: Végtelen mennyiségű kubus üveg. Az van, mert a gyereknek az a toxic trítje az úton, azt hiszem meg, hogyha megyünk vala hosszú, abból van, és hát ilyen különböző tehát zsebkendők, ugye, meg hát ami gyerek körül, ez az almozás, tudod, ez van nálunk. Én olyan takarításra szoktam vinni, amikor mindent megcsinálnak benne, és akkor meglátják a gyerekülést, tudod, az autót takarítok, és még...
6: Plusz 5000.
5: Sohajtanak egyet. Igen. Nagyon ismerem, igen. A budai várnál sétáltunk a férjemmel, szokás szerint lemaradt, mikor előkerült, közölte, hogy hová tűntem. Ő beszélt hozzám, majd kézen fogott egy vadidegen csajt, akivel elindult. Szegény csaj halálfélelmében távozott. Na, látod, hogy milyen
9: visznek? Apa, visznek?
5: Ilyen szétszortak tudunk lenni. Igen. A feleségem abban a pillanatban, hogy levetek valamit, már benn is van a mosógépben. Minden nap megy a mosógép, megőrülök. Nálunk én vagyok az ADHD káosz, és a feleségem OCD. De a mosogatógépről van szó, én úgy pakolom, mint a német mérnök, ő meg úgy, mint egy beszpídezett mosómedve. 10 év sok után már csak nevetünk ezen. Az én feleségem annyira kényszeresen pakol, hogy gyakran ő sem tudja, hol van a keresett tárgy. Az kemény.
9: Az amúgy a legjobb, amikor a saját magad ellensége vagy, az nagyon szokott nekem is működni, amikor valamit előre bekészítek, de úgy, hogy közben 5 dolgon gondolkodom, és akkor így, na ez mennyire jól fog jönni, akkor, amikor majd itt megtalálom, snit, elvágták,
5: és soha többet. Többé.
9: Igen,
5: és soha többet.
9: Semmi.
5: Figyelj, ezt, hogy direkt elrakják a borotvámat. Ez nem szép.
9: Bosszú. Halás bosszú.
5: Ez nem szép.
9: Most már
5: elindult egy összeesküvés. Elindult a stábon belül egyfajta lázadás.
9: Itt vagyok neked, Balázs, fedezd le. Én tudom, hogy lehet bántani őket.
5: Találjuk meg őket.
9: Kis erős Pista a tampónnak a csomagolására. És tudni fogod, ha megérkeztek.
5: Segíts ebben, gonoszkodjunk mi is egy kicsit, valamit csináljunk. Itt erős Pista a tampomra.
6: Az
5: mondja, itt vagyok neked. Számítok rád.
9: Egy szó, kapszai cél.
5: De jó lett volna, hogy az iskolapadban mellettem ülsz. Mi nagyon
6: ott azért sírtak volna egy pára.
9: Érettségi 2-eset nagyon erősen meg lett volna.
5: Mi nagyon jól elszorakoztunk volna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a poskupon ajánlatként.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődoboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
15: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
16: Sziget, Strandfesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok. A naptárad tele van augusztusi programokkal, és már csak egy kis anyagi támogatás kéne. Akkor irány a Plazma Center, ahol világjobbítóként bármikor számíthatsz ránk. Júliusban is extra 2000 forint juttatással minden egyes látogatásod alkalmával a nyári terveid megvalósításában. Az ajánlat életed 5. plazmadásától kezdve diákigazolványod felmutatásával érvényes. Részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal. Sok szeretettel várunk!
17: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád. Igényeld meg egyszerűen az okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
19: Kárglász javít, Kárglász cserél.
20: Gergő, 34 éves Kárglász autóüveg szerelő.
21: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk.
20: és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
21: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
24: Kecskemét, Napsugár utca 2.
23: Beszélsz ki autóbontó.
25: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
26: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
25: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
27: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Még vasárnapig várják a műveket a Biennálére, vádat emeltek a drogcsempész ellen. Figyeljünk a gyerekekre a strandokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még vasárnapig lehet beadni a műveket a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennáléra. A Kecskeméti Katona József Múzeum szeptember 19-e és január 3-a között rendezi meg az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást. Műfai és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be, ezeket a Cifra palotában várják. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Vádat emelt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy férfi ellen, aki testére erősített heroin téglákkal lépte át a határt. A macedón férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó autóbusz utasaként érkezett Magyarországra. A vád szerint 4 a ruhája alatt elrejtett csomagot erősített a derekára, amelyek összesen több mint 1 kg heroint tartalmaztak. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetés kiszabását, valamint az országból történő kiutasítását indítványozta, közölte az ügyészség. Első alkalommal rendezték meg a Bácska vágtát. A János Halmán megtartott esemény a Nemzeti Vágta hivatalos előfutamaként debütált, számol be a BAON. A lovasok több korosztályban versenyeztek, a győztesek ott lehetnek az október 3-ai-4-ei szilvásváradi országos döntőben. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken, fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól, a gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
29: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
28: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megy!
2: megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Májusi Jónás aranyat ért.
4: Így van.
3: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
4: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
3: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
4: Az duplán
5: jöhet.
4: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
3: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
4: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
3: Egy teljes sort megettél.
4: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, a dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vett észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorboltod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vett észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
3: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanított minket hazudni.
4: Hát,
3: tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész nevelési struktúrájuk.
5: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
3: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy azért, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció.
4: Nem.
3: Hanem, hogy,
4: az
3: hogy...
4: a generáció nem azt tanította.
3: Nem.
4: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
3: egy rendszeres megélésem volt, például, hogy jött valaki haza, már a kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
5: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
3: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
4: Ez most megütött.
3: Ez megütött? Ez
4: nagyon durva.
3: Ugye?
4: Megkönnyeztem.
5: Jó, anyád jött, hogy mit csináltál?
4: Inkább anyád.
3: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apám jött, akkor pedig valami takarítás mimelés történt, hogy ó, hát most még épp
5: eszem. Még
3: ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
4: Ez kemény.
3: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
4: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
3: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad most már, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. A zsákutca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudod, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor sem lett igazad öreg. Tudod, így.
4: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
3: Igen.
4: Valójában érted?
3: Igen.
4: Az okozója és a megoldója.
3: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarodsz, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
4: Igen, és de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
3: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
5: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
3: Igen, ugye, és megtámadják
4: az életet. Csak tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál, persze.
3: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ez gondolom, hogy gyakran előfordult, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy, tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
4: Vérbosszú!
5: Nem baj, majd te
4: levadászuk! Levadászuk! És hú! Az és akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kell félett, hogy hazajössz és agyonvernek.
5: Mennyire részek, hogy
4: csak az anyádat veri meg, vagy téged, az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges. Nem így van.
3: Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt,
4: hogy ebben nevetésben. Éreztem, hogy ezt elmondtam.
3: Istenem. És utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be maga magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy ez most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
5: csend van.
3: Amikor így csend van, és így és igen. Akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
4: Igen. Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürdöttél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredben, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem
3: én szóval... Amúgy te is szóltál félett, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
4: Meg kell.
3: Hát valami jó,
5: mi miatt az... van ez a szorongás?
3: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
5: mondjuk
3: úgy keltem
5: fel. Elég erős álom.
3: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert minden értem,
5: hogy
3: hibás.
5: És az meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy.
3: Nem, ezek nem, sose arcosa volt semmi, csak volt az érzés, hogy úgyis valakit véletlenül megöltem, tudod, és így az egész.
4: Hát ez mindennek a, igen.
3: Igen.
4: A ventilálás, a levezetése. Beleálmodása, persze. Nagyon
3: minden
4: durva.
3: A te hibád, hát hogyha, ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Ha... Na, de szóval igen. De jókat írtak.
5: Voltak.
3: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
4: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
3: Te jó ég, igen.
4: Nagyon kemény.
3: A második kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és akkor ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
5: Olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
3: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
4: Igen. Nagyon jó esemeset, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
3: Fel, jó, felhúzta magát.
4: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
5: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Tehát, ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
4: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
3: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
4: Ez mennyire
3: hogy,
4: durva.
3: Hogy leköveted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
4: Igen. Nekem a nagymamám azt mondta, amikor 10-es voltam, hogyha meghal, álmom, megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
3: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
4: Meg ők is szerettek, abszolút, persze, igen, mindent megtettek.
5: Igen, tehát csak máshogy.
3: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
5: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
3: Dehogy nem. Hát rengetegen. Mostanában ez most hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
5: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
4: Nem is kell. Igen, sokan még mindig abban van, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy, a családi kapcsolatban ugyanúgy ki kell ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
3: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik jutok hiperempatikus, a másik pedig csak ér bele a világban, mert az onnan
5: fog működni.
3: Mit tudsz csinálni vele?
4: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
3: Kiébbi lesen, amikor fütyülnek.
4: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy
5: drekken
4: van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyu mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesóma őrült rendrakást takarítás.
3: Igen, ez nagyon durva, hogy...
4: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ebbe ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
5: És a kis
4: de ne
5: világ,
4: legyen morzsa az asztalon.
5: És a kis világodban

0: Az enyém nem volt nyomozó, azt mégis nyomozni, akkor ez nem jó.
1: Az öreged kőkemény.
0: Kőkemény. És ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitottam, volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
2: És szívatott téged.
0: És azzal szívatott, hogy random, hogy meghalsz, tudod, rögtön mész kezelőből nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így
1: érzel. Ez felnőtt korban jön meg.
0: Igen.
1: Igen, tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azonnal. Tehát, hogy még lehet,
0: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
1: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni, nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fett, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működ, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
2: ez
1: nem
2: már
1: is
2: mondjuk
1: tudsz,
2: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
1: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működ.
2: És addig mi történik? Meg addig fedd az agy?
0: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
2: Hát, amíg
0: hogy
2: gyerek nagyon, vagy hogy, addig, vagy
0: hogy
2: boldog,
0: igen,
2: majd
0: hány idős leszel, majd hány idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi megy ez a nagy gázlángolás. És aztán az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most nem legjobbnak, de hogy így.
2: Tehát, hogy, hát vagy legalább vagy, nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
0: Igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sok
2: előtt.
0: Igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
1: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem. Fogadóra szülői értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
0: Én csak annyit szeretném mondani, Péter, hogy a harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
2: Időben kell születni, ugye?
0: Azt mondta, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnő történetesen én vagyok. Na, hogy...
1: Szerintem az menő.
2: Sajnos nem érdeklődik az esemény.
1: Csokom talán. Mit csinálsz? Szülőjértek ezen. Igen.
0: Rendszeresen. Okay.
1: 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
0: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon rossz
2: lesz. Nem nagyon szar lesz, de utána viszont de
0: utána,
2: nagyon felszabadító.
0: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak, tehát hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
1: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
0: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
2: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Ott van, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
0: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves.
2: Igen.
1: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
2: Elmélyített hangom, mi?
1: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy

0: oldozás lenne, azt mondja, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg, neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
1: El nem kell szabad jutnod odáig, hogy te vagy az
0: így
1: első.
0: Így van, abszolút. Ez egy, nagyon, ez egy hosszú meccs, ez egy baj, nagyon nagy harc.
2: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom. Sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
0: Nem, persze. Ez nem, erre az nem egész 30 éve menne a kukára, nem képes. A szülő identitását kéne kidobni a kukába, ráadásul egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni. Azt már nem tud
2: ráfírni. És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem volt,
0: tudod,
2: mondjuk,
0: miért könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
2: Igen, igen.
0: Ez meg az hogy, oka. Meg hogy... Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
1: de várjuk is... itt, mi érted? Is évek óta. Az a mindegy.
0: Érted? Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos nem vagy kaptad nekem, mert igen, tudod, igen, hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj. Bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
2: És a legdurább az egészben, amikor mondom, na, lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam. Tudod?
0: De jó, de jó. Látod, de tök jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
2: Igen. És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
0: Igen. Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszemet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jobb, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kerekasztal beszélgetés a kórházban, rangos elismerés a KEFAG munkatársának. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Demeter Dia vagyok. Multidisziplináris szakmai kerekasztal beszélgetést szervezett a közelmúltban az Onkoradiológiai Központ. Csaknem 40 szakember vett részt az eseményen, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház különböző osztályairól, valamint a vármegye több egészségügyi intézményéből is érkeztek a programra. A szakmai beszélgetésen az immunellenőrző pont gátló daganatellenes terápiák leggyakoribb, illetve legsúlyosabb mellékhatásai kerültek fókuszba, derül ki a kórház beszámolójából. Kiemelik, az előadások rávilágítottak arra, hogy a modern onkológiai kezelések eredményessége mellett fontos a mellékhatások korai felismerése és a különböző szakterületek összehangolt együttműködése. Az előadások után szakmai konzultációt is tartottak. Rangos elismerést vehetett át a 156. Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén a KEFAG ZRT felügyelőbizottságának elnöke. Csóka György kapta az Egyesület legmagasabb kitüntetését, az örökös tagsági díszoklevelet, számolt be az Erdészet. Az elismerést a magyar erdészetért végzett több évtizedes példaértékű szakmai munkájáért és elkötelezettségért vehette át. A vándorgyűlést idén Nyíregyházán rendezték meg, az idei rendezvény mottója úgy élni, mint a fák volt. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre véradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogtár Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
5: Időjárásunk, ma
6: esni
5: milyen lesz?
6: Fog például télen hó.
5: Köszönjük szépen.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudok fejből mondani, ami zenél?
6: Szólj anyádnak, hozzunk
5: pénzt. Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
8: Hát a mentők, rendőrség,
5: mentő-rendőrség-tűzoltók, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy etyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni, mert az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál lesz, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
8: Hallgatni, hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
6: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
8: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisszel van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
6: Jó, tényleg a kapucsengő.
8: Igen, az mindig.
6: Igen, de azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
8: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sem
5: kivéve. Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a településen. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenélneket, kijön, és...
8: Jó, az én is felbosszom talán magam.
5: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
6: És minden reggel, 7:30 megjön.
8: Mert gondolj be, kiköltöztél Etyekre. Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor ezt csak jön valaki elkezdi.
5: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
6: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
5: Groteszkebb,
8: van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
6: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
8: Igen, hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatól? Hát ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
5: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatólat. Van, hagyaték.
8: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
5: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél ki vásárolni.
6: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
5: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a krumpi.
6: Szóda!
5: Jött a dinnyés, jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek? Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
8: kijöttek. Nem csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni. Nem,
6: hát
8: csak a Family Frost volt.
6: Igen. Érte, nyíregyháza.
5: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
8: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
5: Igen, mindig kirakom, mondom, hogy a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elvisz az üreset hozzá. 2005-ért 20 darab szódát kapsz. Drága?
6: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizessétek
5: 20 darab, meg. Másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványéző benzinkúton, érted?
8: Én csak
5: le vagyunk mi véve 2500-zal?
8: Lesz,
6: kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
5: Házhoz szállítja.
6: Akkor adja.
5: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
8: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
6: Nem, az is a strandon, de...
8: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
5: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az etyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek, meg kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekét.
8: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
5: Hogy a hangosan nyomja.
8: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
5: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
8: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
5: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így jár, hogy a zoknit pólót
6: tessék.
5: Kinél
6: van még dinnyés? Nyáron.
5: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Már nem látom. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, ifáról, platóról adja a dinnyét.
6: Úgy van.
5: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek. Lehetetlen
6: módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
5: Igen, és így üvölti, igen.
8: Nekem ből semmi nincs meg.
5: Nincsen meg, dinnyét platóról.
6: Á, fiatal,
5: hát pedig te ott nyíregyen, hát te minden platóról adtak.
8: Nem, mindenki kiket társunk a dinnyéket, ezt a
6: ott ilyet meg. Kiabáltak, pillangókés!
5: Gáspré, hamisszámla több.
8: Én nem tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
5: Micsoda?
8: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
6: Ja, rohamsisakok.
8: Hogy rohamsisakok.
5: És csak dinnyék voltak.
8: Igen.
5: Nem olyan legíresebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyetek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves, kedves kis.
8: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
5: abszolút.
8: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
5: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen, igen. Össze.
8: Szelektíven gyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
6: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen. Vagy egy szegény nyomorult majmot főkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
5: Tényleg volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor berakta a lükverzőbe, megszólalt a lambada.
6: Csúra,
5: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az vicci.
8: Ez a, figyelj, ez de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
5: Márhogy jó.
8: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektronos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogyha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
5: számot. Választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család, kint tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. De tetszik ez a fajta életigelés.
8: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
5: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
8: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
5: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
6: Na, így a Boci-Boci tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
5: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát szóval most ezt így előadtad, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
6: Gondolom, igen.
5: Aha.
8: Ez mennyire a hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
5: Hogy hulladékfelvásárlás? Igen, kemény. És ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
8: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
5: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó, valahogy kiraksz egy tábla egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
8: Én nagyon csendben leszegettem a cserkót.
5: Igen, azt látom, csak mondom,
6: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
5: Hát ebből aztán olyan kis pite lesz, hogy
6: én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda lesz, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
5: remélem,
6: megy a
5: kezem. Remélem, hogy szemen köp egy maggal, tehát
8: nem tudok el, te tudsz éleset köpni maggal?
6: Persze. Persze.
5: Olyat
6: na,
5: köpök.
6: Gyerek, zsült kell leköpni.
5: Olyat köpök, megőrülsz.
8: Ja,
5: de szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
8: De mi ez? De hol tudtok, hogy tudsz éleset
5: nem köpni? Tudsz elköpni a papírig. Na tessék, figyelj.
6: Hoé! Ott van!
5: Viccelsz, jó?
8: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
5: Tessék, Zsűr homlok a következő.
8: Én is csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? A nem,
5: az
8: jó
5: ját. Az öreg. Néha minden legyet az öreg. Tessék, Zsűr tartja a papírt.
8: Ahogy tudjuk sem biztos, hogy legyen ilyen.
5: Figyelj, közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szár van, köp ki
8: nyugodtan. De látod, Feri testből mozgult rá.
5: Persze.
6: Hát ennek technikája van.
8: Ez a technika? Nem lehet, csak szájban.
6: És ott a nyom a papíron, figyelj, látod?
5: De ne csináljunk, ne egyetlen, mert fújd meg levegőt.
8: De a nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
5: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
6: Így egész kiteszed, és
8: tüdőből.
5: Fújsz egy jó nagyot, és úgy.
6: Úgy.
5: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
8: Valaki majd egy Heimlich fogást ér, ha úgy van. Jó?
5: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta
6: Rose-nak,
5: és kiköp.
6: Gyula,
8: elnézést kérek, Gyula.
5: Hát ez mi volt?
6: Nagy
5: nem volt
6: levegő.
5: Ebben. Nem volt ebben
6: lendület. Szűkre kell venni, nagy levegő, mint
5: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta, ott lövöd ki.
8: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
5: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
8: Jó,
5: Zsűl. Zsűl, tarts ki a fehér papír. Na tessék.
6: E Ennyire jó.
8: Nem, de ez nem az a baj, hogy
5: rossz Titanic.
8: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert te nem is ért hozzá a szádhoz.
5: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
8: Hatna a bögrét.
5: Ne, ugye bal alsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák
8: az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
6: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyhatsz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
8: Az már személyes jó. Támadás, hogyha van rajta még valami.
5: Ez van a mélypont, írja valaki, igen. És ezt szeretjük.
6: És tényleg az.
8: Jó.
6: Figyelj.
8: Ez nagy
6: jó, igen, nagyok
8: vagyok. Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget. Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskor összeúzta magát.
5: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat esél, és lefordulom ez a
8: figyelj, székre. Hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez basszus, de ez.
5: Hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
8: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetnek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
6: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
8: Már na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
6: Persze, hogy be tudunk, a vicces, bolondozott.
8: Már
6: fölállt hozzá kihívással.
8: Micsoda!
5: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, nézd, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
8: Oda nézd meg, a gúnányak.
5: Figyelj, tessék. Igen.
6: Ó, basszus, lement. De az irány jó volt. Még egyet.
5: Azt, hogy nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
6: Lelágjam neked.
5: Nekem ott megy a magot, csak rák meg körben. Sokat tanultak a hallgatók.
8: Én csinálom akkor addig a golyókat.
5: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
6: Várjál már.
5: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja. Imádom, igen. Gyere, gyere, gyere.
8: Igen, gyere, gyere.
6: Basszus!
5: Alámen.
6: De nem alámen.
8: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
5: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
8: Látom az üveget.
5: Egy, beringatom magam.
6: Az elviszi a célt. Nem jó.
5: Hallottad a hangot? Na. Ez egy öreg nénit eltalálsz.
8: Az előbb hálám, most fekszenek a földre, és azon gondolkod meg, hogy hogyan fogjuk pénzét tenni.
5: Igen, jó. Oda néz!
6: Még egyet!
5: Rádiózás csúcsa!
6: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
5: És adunk élőt, erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó? Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
8: Ezt tette.
5: És tényleg pénzt kaptok így. Te, már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké, gyerünk!
8: Hopp! 1, 2, 3!
6: Oly! A papír, megvan, de a kör még
5: nincs. Zsűl, várjál, Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
8: Zsűl, nem ma kezdett.
5: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
8: Nem, ez még megvan, ez még benne van.
6: Ez megéri, szerintem.
5: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere, Feri!
6: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
5: Elmondom neked, hogy fölé köptél. Tehát, hogy oda fölment egy méterre.
8: Úristen, tényleg látszik, nézzétek.
5: Annyi, mert vigyázz a fogsóra, Feri.
6: Nehogy az is
5: repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
8: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
6: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
5: Milliárdos. Apukák, unatkozó apukák, amikor a gyerek ugrálóvárazik, addig te cseresznye köpő versenyen elindulsz.
8: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
5: Most hoz ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írj egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja kis Szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas. De Balázs, vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
8: Balázs, anyukád vagyok, inkább így.
5: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
6: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor. Hát
5: ősz, hétvégén ennyi szokott lenni a kritika.
6: És a magot kilőni kézzel, tudod?
5: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
8: Én ki tudom lőni a magot, csinálom a kezembe.
6: Ha, mutasd már meg!
8: Ez nincs egy ilyen,
6: két ujjat közül.
5: Gyerekek,
6: két ujjat közül.
8: Azt, meg, sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
6: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
8: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
5: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
6: Ez ilyen, tehát,
5: hogy
6: elég, pitére elég.
5: Meg tudod csinálni?
8: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
5: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
8: jelent. De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
5: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy,
8: ez
5: tényleg így van, tehát hogy nem, egyszerűen nem szabad megnézni.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a Jüszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
6: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként. Pö-pö-pö-pö.
10: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
11: Nem sírok, csak az allergia.
10: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
11: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
10: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
14: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Na, mit kérsz inni, kicsim?
18: Van baracklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
19: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
18: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
19: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
15: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
20: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
21: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
22: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándék fel. feltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
23: Miért hallgatják egyre többen a

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Tárogató zenés délutánok a Cifra palotában, lefülelték a gyorshajtókat, rendben voltak a bolti akciók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tárogató zenés délutánok indulnak a Cifra palotában. Szabó Sándor magyar érdemrend lovakkeresztjével kitüntetett tárogató művész lehet majd hallgatni. Az intézmény közösségi oldalán arról ír, több alkalommal tartanak majd zenés délutánokat, ezek alkalmával időrendben szólalnak meg a tárogató dallamok. Az 1897-1914 közötti időszak, a nagy háború, Trianon utáni nemzeti romantikus dallamok, katonadalok a II. Világháborúból, és zeneszerzőink néhány darabja is szerepel a repertoárban. Az első alkalmat most szombaton tartják. Emellett augusztusban még 15-én, majd szeptemberben egy, októberben két alkalommal várják az érdeklődőket. A program ingyenes. Több mint 2000 gyorshajtót kaptak lencse végre a trafipaxok múlt héten Bács-Kiskunban. A rendőrség közölte, volt olyan sofőr, aki 50 helyett 114 km/órával hajtott, ő 210.000 forint bírságra számíthat. Egy hét alatt 49 rendőri intézkedést igénylő baleset történt megyénkben, ezekben 27-en sérültek meg. 14 olyan autóst is igazoltattak az egyenruhások, akik szeszes ital fogyasztása után ültek a volán mögé, közülük ketten balesetet okoztak. A jogsértő sofőrök ellen eljárás indul. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás követően orvosolta a problémát.
2: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Láttam egy kis Facebook írásot, hogy tetszett, ezen elgondolkoztam.
2: A Fölteszem Facebookról neked tetszik bármit.
1: Valahogy földobódott itt, igen, nagyon ritkán, nem görgetek már, nincs is hírfolyamom. Az, hogy megtetszett egy pillanatra, hogy megálltam elgondolkodni. Ez biztos a hallgatókat is érdekli. Tehát. Van kettő darab ajtó, van egy kék ajtód, meg egy piros ajtód.
2: Oké.
1: Okay. És tetsz, hogy melyik ajtó mész be, mire a két ajtóra ez a felirat, ez kínál neked valamit.
2: Ez a
1: Matrixos bogyó. Megeszed vagy nem eszed meg. Tehát a kék ajtó az azt mondja, hogy ezen az ajtóba bemész, akkor az összes hibádat, vagy egy nagy hibádat, vagy egyetemi lelkiismeret furdalást okoz, vagy elrontottad, vagy szeretnéd megváltoztatni az életedbe, visszamehetsz az időbe, és rendbe teheted.
2: Ó, aha. Tehát tudok másként dönteni, mint ahogy az elmúlt életemben tettem. Ez a kék
1: ajtó, igen. Jó. Innentől ez a piros ajtó nagyon egyértelmű, mert mit tud erre ajánlani pénzt?
2: Lóvé, nagyon jó. Mennyi?
1: Tehát azt mondja a felirat, hogy 100 millió vagy cash itt azonnal most megkapod. Vagy bemész a kék ajtón, és akkor viszont egy nagy hibádat, baklövésedet, házasságodat, gyerekedet, szüleidet, mit tud egy nagy dolgot az életedbe terembe tehetsz?
2: Uh-huh. Ismét szingli lehetek?
1: Ismét szingli lehet. Kiavíthatod a hibáidat. Tehát az azt jelenti, hogy visszamehetsz, most az összes apró, hogy nem tudok villával lenni, tehát erre gondolsz,
2: hogy... hogy állandóan leeszed a pultot.
1: Tehát összes nagy hibádat tessék. Vagy 100 millió kézbe tessék, piros ajtó, 100 millió kézbe kék ajtó. Szavazat?
3: Hiba.
1: Kék ajtó?
2: 100. Hát viccet, hülye vagy, nincs hibám.
1: 100 millió, 100 millió, Viki kék ajtó, Viki kék ajtó vissza az időbe.
3: 100.
1: Neked csak egy nagy hibád van, Viki.
2: Igen. Itt ül velem
1: te
2: szemben.
1: Te csak egyetlen egy hibát követtél el. Ez az egész életedet meghatározza. Na? Tulajdonképpen nem kell visszamened sokat az életbe, csak 18 évet.
2: De ebből még tudsz javítani.
1: Keresd meg a pontot. Utána minden rendben lesz.
2: Anna? Ez olyan hiba, ami javítható.
1: Ez nem átállt, igen. Lemondod a randit. Mondd le a randit, akkor meg vagyunk.
2: Ne ér.
1: Mondd meg, hogy nem érsz rá. Mondd meg, nem érek rá. Ne arra, hogy Balázs, nem érek rá. Ott, oda, arra a Matrixra menj vissza. Mondd meg a kék ajtónak, bárhova viszel, öcsém, oda vigyél, mert segbe rúglak. Anna?
3: Piros ajtó.
1: Piros 100 millió?
3: Igen,
1: 100 millió.
3: Igen, 100 millió.
1: Tényleg?
2: Komolyan. Persze.
1: Pedig azt gondol az ember, hogy minél idősebb valaki, annál inkább a hibákat gondolja, mert hogy annyi minden történt vele az életben.
3: De én azokat a hibákat, amiket elkövettem, én nem érzem olyan súlyú hibának.
1: De akkor nem voltak
3: úgy éltem
1: nagy
3: eddig az életem, hogy amik voltak hibák, azok jöttek az élettel. Nem akarom őket kiavítani.
1: Nincs semmi, amit rendbe hoznál. A hiba az, de várjál, a hibát úgy is lehet gondolni, hogy hiba volt, hogy mit tudom én, nem mondtam el neki, hogy. Vagy igen. Hiba volt, hogy lett volna még egy találkozás, de nem mentem vissza, jó. Vagy nem mentem el, vagy lemondtam. Tehát, hogy nem az hiba, amit elkövettél, hanem egy életesemény, ahol te visszamennél, és máshogy csinálnád meg, de az is lehet, hogy mit tudom én, megfognád a kezét, és mondanál neki még két kedves mondat, hogy mit tudom én, nem tudom. Tehát, hogy nem konkrét hibára kész. Figyeld a kis
2: nyilván a kék ajtó. Ugyanez a randi sztori. Világos. Másik olvasatban.
3: Igen.
2: Figyelj, én az... Ha nagyon gondolkozhatsz.
1: Mit mondott a felesége, mi a dátum? Ugyanazt a dátumot kérem.
3: Ugyanazt a dátumot.
2: Nem hívod nem. El. Nem hívod el. Így
1: figyelj, hát azért én inkább jó, az időutazást választanám.
2: Akkor neked egy milliárd, jó? Mert értem, hogy a száznál...
1: Nagyon jobban megnézem a zsebemet, várjál, menjünk.
2: Hülye, a kocsiban lemegyünk, ott van a hátsülésen.
3: Persze.
1: Jó, de azért nem az a 100 millió, az sok, hát nektek. De hogy...
3: Nekünk
1: nagyon sok. De az nagyon sok pénz.
3: Annyit tudnék utazni,
1: de én is valószínűleg a hibát mondanám. Tehát, hogy, és nem azért, mert most van vagy nincs, hogy az ember megkeresél, mert hogy inkább az időutazást választanám. Az időutazáson belül nagyon sok esemény lenne, amit meg tudnék jelölni, de tehát, hogy 100 milliót már láttam.
2: Oké, de azért
1: időutazás,
2: mondtam,
1: időutazásban még nem volt része. Én valószínűleg az időutazást választanám, hogy vissza való. Nem tudom, meg kéne jelölnöm egy helyszínt, vagy egy eseményt,
2: de nem kell egyet, itt ugye többet is lehet.
1: Az összes hibádat.
2: Azt írja, kijavíthatod a hibáidat, tehát több hibád van.
1: Tehát végig mehetek nagy életeseményeken.
3: Jó, ez nem ilyen egyszerű szerintem, mert az egy láncolat. Ha egyet kijavítasz, ugye vannak erre nagyon jó filmek, amik erről szólnak, akkor az magával vonz egy csomó minden más. Tehát, hogy elindul más irányba az életed, minden döntésed borul. Nem kapod vissza azt az életedet, ezt felejtsd el, mint ami most
1: van. Hát igen, ha létrehozol valamit, akkor az ott elágazás. De aki például úgy gondolkodik, nagyon okos, hogy te visszamenne az időbe, megvenni a bitcoint $6.
3: Aha.
2: Okos, és megvan és mind ki a kettő. És ki a,
1: igen, de most ennek a lelki részét lássátok, hogy ne azt, hogy igen, kitölteném a szerencse számokat, meg nem tudom, de valaki ezt írja, hogy a bitcoint vásárolna, és akkor meg...
2: Na, ha nagyon spiribe akarunk lemenni, akkor ez a visszatérés, vagy visszamenés alapjaiban változtat meg
3: ezt
2: téged.
3: Mondom,
2: ma
3: igen.
2: Azért vagy olyan 40 évesen, 50 évesen, mert az egész retket, ami mögötted van, azt végigjátszottad, végigurítottad. Ma azért vagyunk ilyenek.
1: Hát
2: ha elégedettek vagyunk a jelenlegi állapotunkkal, akkor nincs min változtatni, az Annának tök igaza van. Ráadásul most képzeld el, most benyitsz a kék ajtón, visszamész, valamit elszúrsz, és egyszer csak nincs az a Sebestyén Balázs, akit ma mindenki ismer.
1: De most szerintem nem kell ezt ennyire túlgondolni, hogyha visszamegyek és kiavítom, akkor vissza...
3: Most már érzem, hogy most már nem, de...
1: Fura módon, én azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége nem feltétlenül a pénzt választaná, képzeljétek. De lehet, hogy én naív vagyok. Tehát, hogy azért a hosszú évek alatt cipelsz egy olyan életeseményt, beszélgetés, családtaggal való lezárást, újrakezdést, barát-barátnő, férfeleség, hogy azért nagyon sokan cipelnek, és ettől nem azt jelenti, hogy ő más ember lenne, de szívesen letenni azt a terhet, a lelkiismert furdalást, a gyötrődést, amit neki egy kapcsolat, vagy egy szülővel nem zárt viszony, vagy elvesztett barát, vagy egy elvesztett szülő, vagy egy elvesztett gyerek, vagy most az elvesztés nem is szó szerint értem, de hogy ha megtehetném, újra visszamennék, hogy ne abba a beszélgetésbe ott, amikor nem tudom, a gyerekem, nem tudom, 10 évre elköszönt, és rám csukta az ajtót, vagy a fiam, vagy a lányom, vagy az apám, és nem beszélek vele többet. Tehát, hogy ami nem azt jelenti, hogy te nem lennél most más ember, meg kellett tél ahhoz, hogy az most megtörténjen, hogy most tegyél, de azért ez nem könnyű sok embernek szerintem cipelni. Szermeggyőződésem lenne, hogy igen, sokan mondanák a 100 millió kézbe, de többen utaznának.
2: Akkor mit csinálsz? Menekülsz.
1: Miért?
2: Azért, mert olyan problémákat mondtál, ami megoldható. Kivéve
1: igen.
2: Mondjuk a
1: halálesetnél,
2: tehát ha elment már mondjuk a szülőd, akivel rosszba voltál, az nem hozható vissza.
1: De naiv vagy egy kicsit.
2: Az próbálok legalábbis, de szerintem az emberi kapcsolatokban ez a fajta, egy csomószor
3: abszolút.
2: Csak oda kéne menni, és el kéne kezdeni kommunikálni, el kéne kezdeni beszélgetni. Szerintem rengeteg ilyen helyzet van, és erre mit mondunk, hogy hát most nem megyek oda, de ha van kék ajtó, akkor visszamegyek és megjövök.
3: Igaza van a Ferinek, én ugyanígy azért választottam a 100 milliót, tehát cash. Amit elkövettem, cash, ennyi cash, only cash.
1: Nem baj, az apró betűt se olvassuk el, gyerekek, biztos van valami azért az apró betűben.
3: Tényleg, tehát igaza van, mert én, amikor elkövettem, hát millió hibát követel az ember nyilván, de akkor, ha valamit rendbe akartam tenni, akkor azt megpróbáltam, és hogyha a másik oldalról nem volt fogadókészség erre, hát akkor azt tudomásul kellett vennem, hogy sajnos elengedem, mert benne nincs arra nyitottság, hogy megbeszéljük. Akkor nem akarom rendbe tenni. Elengedtem, ennyi.
2: Akkor meg el kell engedni azt a kapcsolatot.
3: Így van, ha pedig volt, akkor meg kijavítottam, és akkor tudtam azt mondani,
1: hogy bocs. Lehet ez egy rossz döntés is, hogy mit tudom én, te valahonnan mondjuk hazaköltöztél, és 20 éve itthon szoporolerem vagy, érted? Bocsánat, de hogy érted? Tehát, hogy ez egy döntésed is lehet, amit te kijavítanál, nem feltétlen egy másik ember. De... Viszont azt mondtad, hogy basszus, hazajöttem, nem tudom, Angliából, de hülye vagyok.
2: Miért nem mész ki?
1: A gyerekem lett, feleségem lett,
2: mit
1: tudom én.
2: Érted? Tehát, hogy ez most egy olyan példa volt, hogy 20 évvel ezelőtt hazaköltöztem, nem kellett volna, ez igaz, de akkor ne maradj ebben. Megint mit akarsz, hogy itt a könnyű lehetőség, benyitok a kék ajtón, és nem jövök vissza.
3: Igen.
2: 20 évvel ezelőtt. Miért nem csinálod azt, hogy most azt mondod, hogy ha neked ott kint jobb volt, meg lehet mozdítani a családot is, szerintem. Tehát, hogy erre mindig van egy megoldás, amikor vissza tudsz menni, ha nem is ugyanabba az állapotba, de újra kezdeni lehet.
1: Aha.
2: Ehelyett mi van? Azt mondjuk, hogy jaj, csak lenne egy kék ajtó, mert akkor nem jönnék haza. De
1: igen, most egy kicsit naív voltam, én voltam a naív, nagyon sokan a pénzt írják.
2: Igen, mennyi?
1: Nem tudom, mit válaszolnék, de 20-asokba kérem. Csak a kestén abba hiszek. Jól mondja, na Balázs, nem tanultál a Visszajövőbe című filmekből, a múltat nem cseszegetjük, Péter küldte nekünk. Az emberek többsége nem a pénzt választaná, jaj Balázs, de édes vagy, Szabi küldte nekünk. Kék ajtó, visszamennék, azért van kék ajtós is, visszamennék az első kábítószeres élményem előtti napra, és úgy pofán verném magam, hogy soha többet nem nyúlnék hozzá. Pénz, a sikerek és a hibák tesznek minket azzá, akik ma vagyunk, jövőben nem követjük el ezeket a hibákat még egyszer. Ha nekem válaszolom lehetne, én a hibám miatt kijavítani kék ajtó lenne a választásom, visszamennék arra a pillanatra, amikor a piros ajtót választottam volna.
2: De jó vagy.
1: Kék ajtót választanám, én a 100 M-et választanám, euróban kérném. Igen, ez egy érdekes dolog. De egy legtöbben a legtöbben a lóvét
3: és
1: mondják.
3: Nincs tökéletes élet. Tehát, hogyha az ember azt elfogadja, hogy nyilván vannak hibák, meg nyilván vannak nehézségek, ezeket hozza, és azt megpróbálod a lehető legjobban, amennyire erődből, szeretetedből, odafigyelésedből telik lehozni, akkor az úgy van jól. Kicsit azt sugalja, mint hogyha mindent úgy kijavítanál, és minden olyan csodálatos és ragyogó és ilyen ékszerszerű lenne. Szerintem nincsen ilyen élet. Csak hozzáállás kérdése. Uh-huh. Te azt a dolgot, hogy éled meg. Én ezért sem vennék vissza.
1: A dobják a lóvét.
3: Persze, dobják a lóvét.
1: Itt a táska, pakolj bele, aztán
3: típlivat. Nekem jó bármibe, de ezresekbe is
2: maximum
3: jó.
2: Maximum annyi, hogy ne 100, hanem 200 legyen. Tehát ennyiben tudunk
3: vitatkozni. Másét nem lehet? Tehát, ha ő nem kéri, akkor mondjuk ő azt mondja, hogy ő visszamegy inkább kijavítani, én akkor ővét is elkérem.
1: Valaképpen azt írja, Sarolta azt írja, hogy visszamennék oda, amikor a gyerekem született, a nevelést kezdeném újra 17 év. Látod, ez sok apró hiba, vagy igen. Hogy egy kamasz gyereke lett, de nem oda futott ki az ő kapcsolatuk, mert lehet türelmetlen volt, ingerű, nem jól nevelte, verte. Minos egy csomó verzió lehet, de hogy azt ő az egész folyamatot újra kezdeni, valószínűleg bölcsebben már máshogy csinálná.
2: De azért még azt se érdekes. Tudod biztosra, hogy nem tettél-e jót így vele, hogy így nevelted föl. Majd meglátjuk, mi lesz. 17 évesen már igazad van abban, hogy a nevelés az elment. Tehát ha 17 évesen kezded el nevelni a gyereket, akkor ott nagyon nagy bajok vannak, de javítani azért még lehet rajta.
3: Uh-huh. Abszolút.
2: Ez megint ugyanaz a sztori.
1: Igen, hát nehéz. Azért 17 év az egy kész kis felnőtt, az már nehéz.
2: Ott már nem
1: az
2: lehet
1: nehéz.
2: Nagyot.
1: Életem nagy tévedése volt a kislányom, a kislányom apjával való kapcsolódás, de újból megtenném, és ennek a gyümölcse pótolhatatlan. Így ide a lóvét.
3: Ennyi, látod? Így van.
1: Igen. A hibák kijavítása még nem jelenti, hogy jobb életed lenne, mint most. Annak választása eredményezhet egy új, esetleg rosszabb jövőt, a százen pedig boldoggá tenni a jelenedet, a jövődet. Persze a jelenlegi életed elégedett vagy. Ha nem jó, a jelenlegi akkor irány vissza. Ez Béla küldte nekünk. Ebben is van valami. Kék ajtó. Én az öcsém halála előtti pillanatban mennék vissza, és jobban mondanám anyámnak, hogy meg fog halni, ha nem figyelnek oda az orvosok. Akkor is mondtam, de senkit nem hitt nekem, így hetekkel ezelőtt ezt megéreztem. Ha? Hát kérdés, hogy ennek csak a terhét cipeled, vagy valami tényleg megváltoztattál volna. Igen.
2: Na erről beszéltem az előbb, hogy halál esetnél ott talán valamit
1: ki lehet. De ez egy jó kérdés, hogy ugye hányszor ábrándoznak azon, hogy gimnáziumba visszamenni a mai ésszel. Ezzel az ésszel kerülsz vissza 20 évvel ezelőtt énethez, vagy az akkori tehát hogy visszamehetsz tudva, hogy a döntésed hova vezetett, vagy az akkori jelenetbe

0: vannak azért nagyon kemény esemesek.
1: Ez egy ilyen fokú tragédia, fájdalom, amiben most azt gondoljuk, hogyha visszamegyünk, akkor meg tudjuk akadályozni. Itt nincs kérdés, persze.
2: Egyértelmű, így van.
0: Igen. Én a lóvét választanám, és utána megvenném a másik ajtót.
2: Jézus!
0: Igen. Igen. Ha visszamennék 8 éves koromban, amikor az apám felakasztotta magát, lebeszélném róla, attól félnék, hogy eredményeképpen 3 gyerekem most nem lenne, vagy nem így. Nem merném bevállalni. Minden hibánk is, tehát azzá, aki most vagyok, ha változtatni nem csak az én életem változik, ha én változtatnék, ekkor a felelősséget kivállal le. A pénz nem boldogít, de azért jó lenne az a 100 millió. Úgyhogy küldjétek.
1: Látod, és nem is mondtunk nagy összeget a 100 millióval, mert ha belegondolsz, tudom, hogy nagyon sokunk számára az elérhetetlen pénz a 100 millió egyben, de hogy nem is egy ötös lottót, egy 5 millió.
0: Igen, vagy azért még nem vagy annyira rendben.
1: De tehát lehet, hogy rendben teszel dolgokat, igen. A 40 milliós adósságodat a házadon, tudsz venni esetleg egy új autót a mostani 20 éves helyet. Szóval nem nagyon nagy dolgok, de most egy csomó embernek ez elérhetetlen. A 100 millió az pont elég, hogy azt válasz.
2: Igen,
1: mint
2: abszolút.
1: Például mi?
2: Mint
1: Zsül,
2: mi?
1: Anna
2: mi? Így van.
0: Igen. A lóvé nem hozza vissza azokat a pillanatokat, amiket nem tudtál megélni azokkal, akikkel már nem lehet. Igen, ebben is van igazság.
1: Látod, és ez is megint milyen ez a bölcselkedés. És mindenki ugyanúgy fog mától tovább élni, hogy megnézte a kék ajtót, meg a pirosat, ahelyett, hogy azt szűrnéd le belőle, hogy akkor most viszont innentől kezdve élj meg minden
0: vagy
1: pillanatot.
0: Máshogy döntesz, vagy dönts máshogy, okay. Igen. Csak én akarom viselni a döntéseim következményét, mert ezt tett azzá, aki vagyok. Ilyen formán marad a pénz.
2: Piros.
0: Hasonlóan gondolkoztak. Igen. Hát ki mit cipel? Kinek mennyire nagy a hátizsákja, vagy mi van benne?
2: Azért hogy ez egy jó kérdés. Meg? Lehet nagy a hátizsák, hogyha úgy tudod magad beherendezni. Mondom a jó hírt, 200 millió van, mert Peti sem menne vissza. Jó, 200 millió.
0: Akkor az becsöngettek a vízafogó lakótelepre 200 millió táska kerestet.
1: Sőt, ahogy látom, 300, meg a Karina meg azt csinálja, amit a szülei.
2: És a lakást eladjuk, a kis panelünket, ez megint 100 millió. 400 milliónál vagyunk.
0: Figyelj, tele
2: vagy. Figyelj, csönket a kassa.
0: Ugye ez érdekes dolog, mert ugye szerintem három nagy részre bontható az életed, és ebből mindig valami hiányzik, és ebből érsz oda, hogy aztán elkövetsz egy csomó hibát, még minden. Ugye van tehát, hogy van maga az anyagi dolgok, ugye a pénz.
1: Oké. Okay.
0: Van maga az idő, és van maga az, hogy te a jólét. A jólét az, hogy egészséges vagy, hogy jól érzed magad, hogy jó környezetben vagy, és hogy a fizikailag minden adottságod megvan. Minden életszakasznak megvan valami, de megvan valami, ami hiányzik. Ugye?
1: Bizony.
0: És ha megnézed, mondjuk a három nagy részre osztjuk az életet, mondjuk legyen a kamaszkor, a fiatalkor, legyen mondjuk egy kész egzisztenciával egy középkor családgyerek, és legyen mondjuk egy időskor. Ugye? Na most, hogyha megnézed a pénz, jólét és idő összefüggést, akkor ez a legnehezebb három dolog, ami miatt sosincs tökéletes boldogság.
1: Hát sose áll össze a három.
0: Kamaszkor, fiatalkor, pályakezdés, 20 évestől 30 éves korig. Van időd.
1: Életed elején vagy, sose lesz vége.
0: Van jó, jól vagy, mert még fizikai teljesítőképességet birtokában vagy, sportolsz, jössz-mész, de hiányzik egy csomó minden, hogy megvalósít, ezért elkezded nincs azt megvalósítani, nincs pénzed. Megérkezik a középkor, ugye? Addigra tulajdonképpen már megvan a pénz, amit mondjuk létrehoztál, még megvan a jólét, de nincs időd.
1: Mert melózni kell.
0: Nincs időd élvezni, nincs időd elmenni annyit csinálni, nincs idő annyit búvárkodni, mert család van, mert gyerek van, mert cég van, mert vállalkozás van. Vagyis ott tulajdonképpen az időhiány miatt szenvedsz, és megint nem éled azt 100%-osan, amit szeretnél. Majd jön az időskor, amikor meg már lehet, hogy van jóléted, vagy nem, akkor már lehet, hogy van pénzed, mert fölhalmoztál egy csomót, kerest félretettél. Talán elkezd újra időd lenni, mert elváltál, felnőttek a gyerekek, stb. De idegileg, mentálisan, fizikailag sztrókon vagy túl, hátsófali infarktuson vagy túl, gyógyul szépen kétválláson, három gyerek felnevelésén, és maga a jólét és a jól lét, az egészség és minden, amit addig elhanyagoltál, az hiányzik, és itt ez lesz a legnagyobb, hogy már nem indulsz neki, már nem vágsz bele, már túl vagy egy csomó mindenen. Tehát ez a három nagy dolgot, ez baromi nehéz úgy összehozni, hogy mind a három egyébként maga a jól lét, mentálisan, fizikálisan, pszichésen jól legyél, anyagilag is rendben legyél, és időd és az idő által szabadságod legyen. Ez egy szerintem ebben lavíroz az ember élete végéig, majd vonja le a konzekvenciát, aztán meghal.
1: Igen.
0: És azt mondja, hogy ezt most nem így kéne csinálni, de nincs, aki megtanítsa, és mindig valahogy próbálsz egyensúlyra törekedni, ugye?
1: Kivéve, aki 53 évesen nyugdíjba megy.
0: Na de miért megy nyugdíjba? Mert ott is hiányzott az idő és a jól lét.
1: Na, de tehát akkor megteremtette.
0: Hát,
1: még jól van.
0: Még jól van.
1: Megnyerte az ötös lottót szerintem.
0: Elvitte az Eurojackpotot valószínűleg.
1: Ez egész biztos, tehát ne találgassunk, de
0: ne
1: szerintem
0: találgassunk, két éve ő nyert az Eurojackpotot.
1: Nem mondta

0: szólt, érted, csendben volt, nem költött semmit, még jól van, és most már van ideje. Igen. Így kell csinálni.
1: Igen, így kell csinálni, és ezen hármas közül körül lavírozol. Amikor gyereket nevelsz, amikor idősebb leszel, amikor elválsz, amikor infarktusod van, amikor fiatal vagy.
0: De miért csak a rosszakat mondod?
1: Nem, lehet, hogy jó is, vagy fölnőnek a gyerekeid. Igen, aztán persze van, aki a jó kártyát húzza, hogy ideje is van, jó léte is van, pénze is van, de általában azért megnézed, ez a legritkább. Tehát persze, valamit az élet azért mindig valahol azért úgy elvesz, vagy okoz egy-két kurflit, vagy kanyart. De érdekes szerintem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Még vasárnapig várják a műveket a Biennálére, vádat emeltek a drogcsempész ellen. Figyeljünk a gyerekekre a strandokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még vasárnapig lehet beadni a műveket a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennáléra. A Kecskeméti Katona József Múzeum szeptember 19-e és január 3-a között rendezi meg az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást. Műfai és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be, ezeket a Cifra palotában várják. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Vádat emelt a Bácskiskunvár megyei főügyészség egy férfi ellen, aki testére erősített heroin téglákkal lépte át a határt. A macedón férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó autóbusz utasaként érkezett Magyarországra. A vád szerint 4 aruhája alatt elrejtett csomagot erősített a derekára, amelyek összesen több mint 1 kg heroint tartalmaztak. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetés kiszabását, valamint az országból történő kiutasítását indítványozta, közölte az ügyészség. Első alkalommal rendezték meg a Bácska vágtát. A János Halmán megtartott esemény a Nemzeti Vágta hivatalos előfutamaként debütált, számol be a BAON. A lovasok több korosztályban versenyeztek, a győztesek ott lehetnek az október 3-ai-4-ei szilvásváradi országos döntőben. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken, fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól, a gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos meg van az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban, derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Mondjátok meg nekem, hogy milyen módon nem szeretnétek meghalni. Vasárnap egy 36 éves magyar nő szegény Németország városában nyakánál fogva beszorult egy ruhagyűjtő konténerbe, egy szupermarket parkolójában, és biztos, hogy mindenki elgondolkozott azon, hogy milyen méltatlan módon nem szeretne. Amikor nem szeretnél úgy meghalni.
6: Mi volt a díj, amit kaptak az ilyen emberek régen?
7: Darwin.
5: Ez a Darwin díj volt. Darwin díj. Ugye a Darwin díj arról szól, hogy a lehető leghülyében életüket vesztett embereket díjazták, amikor lehetetlen módon haltak meg.
6: Én tudom, hogy ez nekem mi.
5: Én is kitaláltam már, hogy magamnak mi lenne.
6: De egy
5: ruhagyűjtő konténer. Igen, tehát egy ruhagyűjtő konténer, szegény, hogy szorulsz abba bele egy ruhagyűjtő konténer? Berakod a ruhát, vagy belehajolsz?
7: Nem,
5: vagy...
7: ki akarod venni?
6: Nem, én nem mondom neked, hogy olyan is van, hogy ki akarod venni.
5: De... Nincsenek szavak.
7: Bocs, de tényleg.
5: Tehát ki akarod venni a ruhát a ruhagyűjtő konténerből? Belehajolsz és beszorulsz?
7: Mert ráadásul ezeket úgy csinálják meg, hogy pont ezt ne lehessen tenni vele, hogy ne lehessen belőle kiszedni a izét, és ilyen hülye ez a rendszere, amit ő valahogy szegény ki tudott játszani még odáig, de kifelé meg már nem sikerült jönni. Tehát
6: ez egy nagy emberi létcsapda, csak mondom nektek konkrétan. Mondod, ez egy húsevő szekrény.
5: És amúgy... ő megpróbált bemászni, és nem tud kijönni.
6: Hát nem tudjuk, hogy mi történt, de amúgy én, ahogy magamat ismerem, hogy egy ilyen álmosabb szerda délelőtt
5: Mész a ruhagyűjtő konténer felé.
6: Dobom be a ruhagyűjtő konténerbe a használt bugyikat, és én látom magam, hogy a telefonommal együtt bedobom.
5: Jó.
6: És még a retikülőmére visszanyúlok, és aztán felzabál a szekrény. Ezt látom magam előtt.
5: Kinek mi a rémáma, hogy nem akar? Tessék, nézzük meg. Vigyük el az egészet egy ilyen halálféle szemberöhögéssel, hogy így beleröhögünk a halál arcában, minél inkább beleröhögsz, annál vidámabb az életet szerintem. Tessék, hogy nem akar? Mi az egyetlen dolog, hogy nem akarsz?
6: De
5: én
6: van
5: tudom.
6: Ennek teremtő ereje ennek a gondolat.
5: Nincs. Pont azért, aki mondta...
7: Mondjuk.
5: Tessék, te hogy nem akarsz? Mi az, hogy te nem akarsz?
6: Én éppen beküzdöm magam a kormányablak kiadó fiókjával. Azon a kicsi ablakon, hogy megnézem a gépen, hogy tényleg nem lehet plusz időpontot foglalni a helyszínen.
5: Tehát a következő történet. R. Eszter a 12. kerületi jókmányirodában először heves vitába keveredett az ott...
6: Manyikával.
5: Az ott dolgozó Manyikával, aki az utolsó napját töltötte, mert éppen felmondott. R. Eszter a vita hevében áthajolt a 4 centiméteres lyukon,
7: maga intézze az ügyeit.
5: Ahova beszorult a feje, ketten próbálták hátulról kihozni, a Ranka előről húzta.
6: Nem, szerintem nem ez történt, nem azt, szerintem az a pont, hogy annyira átküzdöttem magam rajta, hogy már se előre, se hátra, és azonnal elzárodik egy ér, és a hátsó része a testemnek pedig ilyen nyiroködémáson feldagad, mint egy, de ugye az arcom pedig így elfehéredik, és így hátulra pedig, mint hogyha egy ilyen vákum képződött volna, így
5: bent igen, vagy a lyukban.
6: Igen. És különböző emberek.
5: Törzsben. Tolnak.
6: Mindenféle minőségi fényképezőgépekkel képeket készítenek rólam. Miközben ez már fenn van a világháló, de a férjem már látja, hogy ezt most nem mondott komolyan.
7: Hogy tényleg, igen, de igen, így. Mi történik? Igen. De így.
6: Vagy ez, vagy pedig a Meki kiadó ablaka. Ugyanígy.
5: Beszorult egy McDrive ablakba R. Eszter, aki már nem tudott várni tovább a dühében.
6: Nem, átnyúlt
7: a fagymás hagymás majonézes szószát követelte.
6: Nem,
7: mert
6: tényleg nem működik-e a fagylaltgép. Vagy megint csak a lustaság, a diákmunkás arrogancia.
5: Tényleg elfogyott az a megfuri. Már megnézem én, az a megfuri elfogyott-e. Eszter áthajolt felbőszülten, hogy megnézze, tényleg elfogyott-e a Vörösvári úti McDonald'sból a megfuri. Itt beszorult az ablakban.
6: De amúgy, ha ismertek a históriámat, már tálcával is ki lehet nyírni engem, szóval tök mindegy. Jó,
5: akkor... nekem a parám, uh-huh, amit ír egy hallgató neki is, hogy ülsz a budin, uh-huh, le van tolva a nadrágod, erősödsz, és kapsz egy erőlködsz, és nagyon erőlködsz, és kapsz egy embóliát.
7: Uh-huh. És
5: eldőlsz oldalra, és úgy találnak meg a hullaszállítók és az orvos, hogy ott összetömpörödött kis pöpölővel, letolt nadrággal.
6: De miért tömpörödik össze?
5: Hát szerintem a halál pillantában, meg a kakilásnál elve kimegy belőle a vér. Egy nagy adag ilyen hatalmas nagy... legyek körözekkel. Letolt nadrággal, lefordulva a vécéről, kicsit lila kilógó nyelve.
6: De miért lóké?
7: Hát mert meghalsz, előködj.
6: De úgy szoktál elrakadni kilógatra a
5: nyelve. És sírálok egyet. Összeszorulok, és egy ilyen letolt nadrággal nyomorultul lefordulok úgy, hogy az egyik lábam fenn van még a budin. És így találnak meg, és rám találnak. És akkor ott leszednek, tudod, visszahúzzák a nadrágomat,
6: beraknak
5: a tepsibe, és lefotóznak, hogy így, hogy olyan méltatlanul tudta ezt véghez vinni.
6: Jó, akkor most rendelkezzünk arra, az legyen rajta egy ilyen karszagot hordjáról, hogyha így történik, akkor tudják, mit kell tenni. De mi van? Ha az van, hogy tudod, mert egyszer csak megérzed, most éppen kapod az embóliát, és van annyi lélek jelent, hogy felállj, igen, de akkor kimegy belőle az élet, és beleomlasz arccal.
7: A budiba, a saját.
6: A budiba, és sohasem fog meg tudni megmondani, hogy mi történt,
5: hogy mit
6: valójában
5: akar csinálni. Fejjel lefelé a saját bidéjében, arccal lefelé, mit ívott belőle? A hülye azt hitt, hogy innen lehet inni. Hogy arcot mosott.
7: És ráadásul, ha arccal előre vagy, amikor benyitnak pontos... feneked van szembe.
5: Igen, amiből kilóg egy kicsi WC-papír. Le van tolva a nadrág, és lila a nyelvem. Ez nagyon fontos, hogy lila a nyelvem, és kicsit old, és a szájszére egy kilóg oldalra. Hogy nem akarsz?
6: De Feri,
5: nem akarsz?
7: Túrkeve Böllérfesztivál.
5: Combon szúrod magad?
6: Téged szúrnak meg, vagy
5: combon szúrnak?
7: Annyira részeg a brigád, érted? Nem, vagy a szúrás még megvolt. A pörzsölésnél hibázunk.
6: De micsoda, hogy izé nem szúrnak, de csak megpörzsölnek.
5: De hogy combon szúrnak, és véletlen még a részek pörzsölő rád fordul.
7: Persze.
6: A félreérti a visongatásodat?
7: Még harapsz is te szemét.
5: Igen. Igen.
7: Volt az utolsó mondata.
5: Nekem, közben jött egy nagyon jó mondat, nekem a hullaszállító csak ennyit mond. A pók fogott két legyen.
8: De tényleg.
5: A pók fogott két legyen. Gyere Géza, a pók fogott két legyen. De ezt mindenki elképzeli, hogy hogy nem akar? Mindenkinek eszébe, hogy hogy nem akar meghalni? Van ilyen gondolkodás? Elolvasol egy ilyet, és azt mondod, Istenem, így ne. Nem? Tehát amikor én elolvastam David Keredájnak, hogy egy szállodai szobában egy nyakkendővel a szekrényben fölkötötte magát, és közben ugye hát mit csinált, hogy úgy eszedbe jut, hogy hát Istenem, így ne. Tehát, hogy valami méltóság legyen már az elmenetelben, nem? Fontos, hogy ne egy szállodai szobában benne. Egy nyakkendővel a nyakadba, tudjuk, hogy miért volt nyakkendő a nyakadba, és mit csináltál, csak kicsit szorosra sikerült a hurok. Tehát, hogy nem?
6: Ja, de szerintem amúgy tök mindegy, hogy halsz meg, úgyis kellemetlen. Tehát, hogy egyszer nem
5: de miért? Elalszol, és lehozzák, hogy álmában elaludt szépen át. Az szép, nem?
6: Szóval ez a fedő sztori.
5: Ez mindig a fedő sztori?
6: Elmában előtt valójában kifelé kúszott a sparhelyet felé.
5: Mint a Terminátor. Még, ment ki még, hogy egy utolsót.
6: És még általában az van, hogy már demens is, hogy és kiabálsz rá a szeretteidre. Ott rohagy meg, de tolvágy! És egyáltalán. És ekkor mondják azt, hogy álmában előtt.
5: Igen, de Feritnek egyébként el tudom képzelni, hogy hogy.
7: Na?
5: Úgy, hogy vannak ezek a nagyon mérges disznók, akik bedobnak mindent, és úgy tüntetik el a halottakat, hogy megeszik a csontokat. És Feri nagyon részegen hazalátogat egyszer, valami családlátogatásra, bekormol rettenetesen.
7: És megnézem a cosszákkal.
5: Kukoricát akar beönteni a disznóknak. De átesik.
7: Beesel, és csak a két lábad marad meg, mert azt nem érték el.
5: Megtalálják a lábadat úgy, hogy a felső testedet lerágják
7: a disznók. De a két lábad még így meredezik.
5: Rákóczi Ferenc maradványa, hogy két felső lábát találták meg. Valószínűleg a nyomozók megállapították, és a halott kém átesett. Kukoricával
7: akarsan átesett.
5: Ittesan átesett. A kordonon is a disznók megzabálták.
7: Értesítjük a hozzátartozókat, hogy kiskoporsós temetés lesz.
5: Igen, a lábai maradtak meg.
6: Ennyi. De figyelj már, Feri, amennyi dohányt emléket elszívtál, van annyi esély, hogy ez minden állaton megvéd téged, nem? Tehát nem az van, hogy a disznó megjelzi, és azt mondja, hogy ez már meg van füstölve, srácok. Nincs ilyen?
7: Adjuk, nem. Hát ők is füstölődnek előbb-utóbb, úgyhogy mi rokon lelkek vagyunk.
6: Értem, de hát nem tudom.
5: Én nem tudom, én nekem van egy ilyen parám, ne legyek mesztelen, tényleg. Tehát,
6: ne legyek, de te is levetkőztetnek, szóval boncolni ruhában fognak?
5: És ha nem kérek boncolást, akkor nem boncolnak.
6: Hát akkor már semmit nem kérsz. Ennyit mondok.
5: De miért van az a nagyon rossz érzésem, hogy szelfiz nevelem a halottként? Tehát miért?
6: Mert ez meg fog történni, Balázs.
5: Hogy ott fekszem, tudod már... Hogy ott fekszem, érted, és akkor ott úgy fotózgat, és még úgy körbe küld Viberen. Nem akarok egy ilyen Viber üzenet lenni, ahogy
6: Kobe
5: ott...
6: Kobe Bryant miatt mondod ezt, ugye?
7: Kell a test!
5: Érted, hogy nem akarok...
6: Nem kell neki a test!
5: Nem akarok egy ilyen Viber üzenet lenni. Tűnjek el!
6: Sebestyén Balázsnak nem kell többé a test.
5: Igen.
6: Ez lesz majd a halálig bejelentése. Nem, szerintem az, hogy ettől félünk a legjobb, hogy elveszítjük a méltóságunkat, és ez kikerülhetetlen. Ez nem fog történni.
5: Ez de valószínűleg elveszed a méltóságot.
6: Születni se úgy születünk, hogy és ott van egy csodálatos gyermek, hanem érted, mázas, minden gusztustalanságok, minden történik. Hát a halál is valami hasonló, csak inverz. Szerintem az is durva, hogy én attól is féltem egy ideig, hogy ha álmodban alszol el, tudod, most fekszel le, már csukódik le a szem, és így...
5: De hát szép. De azt én, amikor olvasom valakiről, hogy elaludt, és nem kelt föl, akkor azt mondom, egyrészt milyen kegyes volt a sors, kettő, milyen szép, nem? Hogy elalszol, és átmész, hogy ott milyen mezőkön, tudatállapotokon mész, hát az egy érdekes kérdés, de hogy tulajdonképpen belealszol, és nem kell föl, ha lehet valamit, akkor csak
6: ilyen. Életről, egy kicsit majd utána, de most először nézzük meg, hogy pontosan ti mit írtatok, mert...
5: Indonéziában nemrég egy nőt egészben lenyelt egy piton, na így nem, ezt szeretnék. Ez egy önigazságtalan dolog, nem? Hogy így létezel, de tudod, hogy vége lesz. Élsz, de tudod, hogy meg fogsz halni. Vagy, de tudod, hogy egyszer végezni. Nagyon fura játékot játszik.
6: Tudnál leélni úgy, ha nem tudod, hogy meghalsz a végén.
7: Hát sokkal könnyebb lenne.
5: Hát szerintem gondolod? Nagyon sok félelem meg szorongás valójában a halálfélelem miatt van. Az arra eredettethető vissza szerintem, egyszerűbb létünk lenne.
7: De tök bátran, nem annyira tartalmas. Tök bátran belefognál mindenbe. De szerintem pont tartalmasabb lenne.
5: Tartalmasabb lenne?
7: Hát még abban is tartalmas, hogy van, aki például nem mer repülőre ülni, nem mer leugrani egy bungee jumpingról. Itt nem lenne, mert nincs benned a félelem érzet. Mindent kipróbálnál.
6: Annyira, minden összele lesz szemetelve. Ennyi lenne. De szerintem meg nem. Szerintem az lenne, hogyha nincs az időnyomás, akkor nem is teljesítesz olyan jól.
5: Tehát ha úgy érzed, hogy van időt folyamatosan, akkor bármire van.
6: Igen,
5: nem kell kapkodni.
6: Igen. Uh-huh. Szerintem ilyen formán jót tesz nekünk, nem szeretjük, nem kényelmes, de azért nem tesz rosszat. Meg amúgy szerintem a végén már el fogunk fáradni. Én abban bízok, hogy már olyan öreg leszek, amikor meghalok, akkor azt fogom érezni, hogy na végre.
7: De jó, hogy,
6: igen,
7: de jó, hogy itt a vége.
6: Addig már mindenkinek megmondtam magamét, tudod, magam
7: körülbelül. Akkor már te megvagy.
5: Mindenkit kiosztottál.
6: Mindenbe beleptem.
5: Igen.
6: Már mindenkinek kellőképpen a terhére vagyok, és akkor ágyjő.
5: Igen, Balázs, de kezd, csak olvasod az SMS-eket. Jó, visszatértem, bocsánat.
6: Igen.
5: Nem kezdek el moralizálgatni itt az élet nagy egzisztenciális kérdéseid, igen. Nekem a szomszédban volt egy házaspár, ahol a nő meg akarta lepni a férjét, az, hogy a kádban várja. Megengedte a kádba. A vizet kidőtő, a boiler fűtőszál szétlepett, és a sok vízkőtől emiatt áthúzott az áram a vízen keresztül a vízkőtől. Beleültek, és
6: mi van? Ez egy lehetőség?
5: Hazamész azon a hívsz, hogy boiler szerelőt.
6: Akkor az, hogy nekünk nem tudom, zsigeri zsír folyik a izéből, a vízből, a csapból, az képest azért ez egy jó, hát nem tudom.
5: Igen. Velem, ha bármi történik, a baleset biztosítás 5000 eurót fizett a páromnak. Úgyhogy ez egy jó megoldás.
6: 5000 euró az nagyon kevés pénz.
5: Van baleset biztosításatok? Gondolkoztatok így előre?
7: Igen, ha bármi történik, akkor család hadd örüljön.
5: Be vagytok biztosítva.
7: Hát legalább ő nekik nagyon legyen jó.
5: Igen?
6: Nekem három is van. Mindenre. Veszélyes éltetélek. Jobb ez így mindenkinek.
5: Eszter stand-up közben félrenyeli a saját nyálát, és elkezd fulladni a színpadon.
6: Vagy másért.
5: A közönség nagyon röhög, azt hiszik, ez a műsor része, amikor elvágódik, már nem mozdul a színpadon, akkor állva tapsol a közönség.
7: Hogy ez micsoda! Hogy tudja ez a csaj!
5: És egy csoki Oscar szoborra valaki még meg is dobja. Micsoda előadás!
6: Nem így, de a Csenki Attila elájult a stand-up közben, és annyit tudott még belmondani a mikrofonba. Ez nem az előadás része.
5: Zárjuk ezt le. Jól szembe nevettük ezt a dolgot, úgyhogy mindenkinek hosszú, boldog életet kívánunk. Azaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
8: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
9: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
11: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
12: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jó voltából.
13: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home generált kivitelezőt Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
15: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
18: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkez újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
10: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós. Egészen 14 óráig, július 29-e, szerda van, és bizony innentől kezdve csak egyre melegebb lesz, ami az időjárásunkat illeti. Viszont a kalapba lehet kerülni ma is, és akár megnyerni a pénteki fődíjunkat, a két belépőt a Paloznaki Jazz Piknikre, de emellett pedig ma is óranyereményekkel várok mindenkit minden órában, hogyha tudja az óra slágerét, amit megjelölünk. Egy dalcím, egy előadónév, és már is lehet két sonkás pizza a Wernes Brunner étteremtől, illetve az óra nyertese mehet majd csobbanni is kerekdombra a termálfürdőbe, hiszen két főre szóló belépőjegyet nyerhettek óránként. Figyeljétek tehát a dalokat, ja, és jelentkezni természetesen. SMS-ben, Viberen tudtok majd a játékra ma is a 29-414-020-as SMS Viber számra kell a nyerni szeretnék üzenetet elküldeni. Mindjárt jövök a netpercek rovatunkkal, előtte az angol énekes Ed Sheeran-dalát hallgatjuk, ez az

0: a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy, és a netpercek rovatunkkal folytatjuk. A Google Fotók új funkciója digitális ruhás szekrényt készített a fényképeink alapján. Az alkalmazás mesterséges intelligenciával felismeri, milyen ruhák szerepelnek korábbi képeinken, majd külön gyűjteménybe rendezi őket, így könnyebb lett megtalálni egy régi kabátot, cipőt, inget vagy kiegészítőt, amelyről már el is feledkeztünk. A cél nem az, hogy divattervező programot kapjunk, hanem hogy a telefon segítsen rendet tenni a mindennapi öltözködésben. A ruhákat kategóriák szerint lehet böngészni, például a felsők, nadrágok, ékszerek vagy cipők között. A felhasználó hangulattáblát is készített külön alkalmakra, például munkába, utazáshoz vagy családi eseményre. A funkció virtuális próbát is ígér, egyes ruhadarabokat össze lehet állítani, majd megnézni, hogyan mutatnának együtt. Ez hasznos lehet vásárlás előtt is, mert kiderülhet, hogy egy újabb darab illik-e a meglévő ruhatárhoz, így talán kevesebb felesleges vásárlás és visszaküldés lesz. Adatvédelmi szempontból érdemes tudni, hogy a szolgáltatás a saját fotókönyvtárunkból dolgozik. Aki érzékeny képeket tárol, annak célszerű átnéznie, milyen fotókat tart a felhőben és milyen beállításokat engedélyez. A funkció azoknak is érdekes lehet, akik nem követik a divatot, csak szeretnének gyorsabban dönteni reggelente.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Hasznos tanácsok a Netpercek rovatunkban holnap ugyanígy 4:11 magasságában. Most pedig Martin Garrix dalát indítom, ez még nem az óra slágere, de hamarosan az is jön, amivel nyerni lehet itt a Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Jubileumi gálakoncert, zenés városséták, ütőhangszeres különlegességek, jazz és könnyedesti koncertek várják a közönséget Kecskeméten, mától vasárnapig a Kodály Művészeti Fesztiválon. A fesztivál egyik nyitó eseményét a Hírösagóra Kulturális Központ kamaratermében rendezik ma 17 órától, amikor is kiállítás nyílik a kecskeméti kortárs művészeti műhelyek nemzetközi kerámia stúdió alkotásaiból. Egyébként pedig a Kodály Művészeti Fesztiválról részletesen a következő órában hallhattok, hiszen vendégünk lesz Barta Dóra, a kecskeméti Hírösagóra ügyvezetője. És maradva még a Kodály Művészeti Fesztivál programjainál, idén is

Skodály pont a Deák Ferenc téren, ahol például ma este 7 órakor a Kecskemét táncegyüttes népdal csokrokat ad elő. Tárogató zenés délutánok lesznek a Cifra Palotában augusztustól. Szabó Sándor magyar érdemrend lovak keresztjével kitüntetett tárogató művész, a Gregus tárogató kvartett vezetője játszik szombaton délután 4 órakor a Cifra Palotában. Kellemes időtöltést kívánunk valamennyi programhoz. Állok, Eva Max, Car Keys, már ezzel folytatjuk itt a Rádió 1 Gongon.

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Kongon.

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: A 2944-020-as SMS Viber száma már is lehet jelentkezni és küldeni a nyerni szeretnék üzenetet, és remélem megjegyeztétek az előző dal címét és előadó nevét. Közlekedési hírekkel folytatjuk. Az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé vezető oldalon Újhartyán térségében a 41-es, 42-es kilométerek között burkolatot javítanak. Az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le, és a 41-es kilométernél már 3 kilométeres a torlódás. Amennyiben pedig Szeged felé tartotok, a 95-ös, 101-es kilométerek között Kunszállás térségében az M5-ösön új terelést építettek ki. A belső sávot zárva találjátok, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek!
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Jövök majd a sporthírekkel is mindjárt, de előtte Kamrád, és ez már a Be Mine.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Az olasz és a francia labdarúgó válogatott is bejelentette új szövetségi kapitányát. A világbajnokságról lemaradó olaszok azt a Roberto Mancinit nevezték ki, aki 2021-ben Európa-bajnokságot nyert az itáliaiakkal. A francia csapat élére nem meglepő módon az edzőként három bajnokok ligáját nyerő Zinedine Zidane került, aki elmondása alapján 5 évet várt arra, hogy a francia válogatott élére kerüljön. Az aranyéremért vívhat ma a magyar női karcsapat a hongkongi világbajnokságon. A Battai Sugár Katona Renáta Spiejs Anna Szűcs Luca összetételű négyes Azerbajdzsánt és Japánt könnyedé, majd az elődöntőben a címvédő franciákat izgalmas körülmények között 45-44-re felülmúlta, így bejutott a döntőbe. Az aranycsata 12 órakor kezdődik Kína ellen. A magyar férfi párbajtőr csapat az Andrásfi, Tibor, Kokmáté, Nagy Dávid, Siklósi, Gergely összetételű négyes szintén szoros meccset vívott, viszont egyetlen tussal alul maradt Dél-Koreai ellen a nyolcaddöntőben. Olimpiai bajnok csapatunk így nem jutott be a legjobb 8 közé a hongkongi VB-n, és a folytatásban azért küzdhet, hogy legalább a 9. helyre odaérjen. A magyar női párbajtőr csapat számára tegnap véget ért a hongkongi világbajnoksága. Muhairi Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jászborsodi Ebma összeállítású együttes az elődöntőben Észtországtól, a bronz asszóban Dél-Koreától kapott ki. Így a miaink 4. helyen zártak. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok.

0: A rádió egy gongot hallgatjátok, és ezen a héten a nyerő-nyer játékokban óranyereményeink is vannak, és persze heti nyeremény pénteken. A feladat pedig, hogy a megjelölt dalt keressétek minden órában, és ismerjétek fel. Erika, üdvözlöm, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Jó napot kívánok!
0: Hol hallgatsz minket? Akkor tegeződjünk, köszönöm. Hol hallgatsz?
1: Kecskeméten.
0: Kecskeméten, és az óra slágerét figyelted, és szerintem nagyon jó akkor írtál, mert akkor szólalt, 10-29 környékén. Mi volt ez a dal?
1: Húha, hát az elején még nagyon biztos voltam benne, hogy tudom, de most teljesen elbizonytalanodtam, úgyhogy...
0: Hát mondj egy dal címet, és akkor beletrafálsz biztosan. Vagy egy előadót.
1: Tiesto,
0: nagyon jó, ne legyél ilyen félék, legyél bátrabb, Tiesto, és hát megmondom, a Lélo című dal volt, de elfogadom már, hogy az előadót is. Oké, Erika, van nyereményed, nyereményeket mondom, hogy miket nyertél, 2 sonkás pizzát Vernes Grüner étteremnek köszönhetően.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen.
0: És mellé még a Kerekdombi Termál fürdőbe is egy páros belépőt nyertél most, úgyhogy ez is a tiéd.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Pénteken pedig lesz még egy heti fődíjú sorsolás, a Palosznaki Jazz Piknikre 2 belépő, úgyhogy a neved a kalapba kerül, úgyhogy a pénteki sorsoláson is részt veszel. Szép hetet kívánok neked.
1: Viszont kívánom, köszönöm szépen.
0: Ha ti is szeretnétek nyerni és játszani velünk, akkor nincs más teendő, mint a következő órában is. Figyelmesen hallgatni az igazi mai slágereket, az egyik a nyerődal, és azzal nyerhettek óra nyereményeket és esélyt tehát a Balaton felvidéki Paloznaki Jazz Piknikre. Igen, Paloznakon egy szuper kis élmény lehet, a jövő héten lesz egyébként ez az esemény. Nálunk pedig a Kodály Művészeti Fesztivál veszi kezdetét a mai napon, erről szól a téma majd. Egy óra után ugyanis Barta Dórával, a Kecskeméti Híres Agóra ügyvezetőjével beszélgetek a Kodály Művészeti Fesztivál eseményeiről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol! Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában 2 fejedelmi pizza a Vernes Grünerből. Sőt, a Paloznaki Jazz Piknikre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában 2 személyre szóló strandbelépő a Kerekdombi Termálfürdőbe. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK-áruházban, vagy a JÜSZK.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgyis tett!
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
8: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől... Az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
9: Ismerős a hang, amikor a...
10: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
11: Július 30, augusztus 1.
12: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
11: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
12: Második kecskeméti Summerfest.
11: Jegyek oneticket.hu.
13: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártó. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
15: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
17: Ismerős ez a hang? A Trankvalder most azonnali kezdéssel keres targonca vezetőket. Jelentkezz a Trankvalder Kecskemét irodájában. Kecskemét, Batthyány utca 10-12. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Kerekasztal beszélgetés a kórházban, rangos elismerés a KEFAG munkatársának. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Demeter Dia vagyok. Multidisziplináris szakmai kerekasztal beszélgetést szervezett a közelmúltban az Onkoradiológiai Központ. Csaknem 40 szakember vett részt az eseményen, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház különböző osztályairól, valamint a vármegye több egészségügyi intézményéből is érkeztek a programra. A szakmai beszélgetésen az immunellenőrző pont gátló daganatellenes terápiák leggyakoribb, illetve legsúlyosabb mellékhatásai kerültek fókuszba, derül ki a kórház beszámolójából. Kiemelik, az előadások rávilágítottak arra, hogy a modern onkológiai kezelések eredményessége mellett fontos a mellékhatások korai felismerése és a különböző szakterületek összehangolt együttműködése. Az előadások után szakmai konzultációt is tartottak. Rangos elismerést vehetett át a 156. Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén a KEFAG ZRT felügyelőbizottságának elnöke. Csóka György kapta az Egyesület legmagasabb kitüntetését, az örökös tagsági dísz oklevelet, számol be az Erdészet. Az elismerést a magyar erdészetért végzett több évtizedes példaértékű szakmai munkájáért és elkötelezettségért vehette át. A vándorgyűlést idén Nyíregyházán rendezték meg, az idei rendezvény mottója úgy élni, mint a fák volt. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre viradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogtár Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
19: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
18: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most Rádió egy gomb.

Most jól lakhatsz, bejuthatsz egy balatoni jazzbulira, barnára sülhetsz, és csobbanhatsz egy klassz termálfürdőben. Nyerő nyár! A Rádió 1

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Faragó Miklós, és folytatódik a nyerő-nyári nyereményjátékunk. Ebben az órában is nyerhettek két sonkás pizzát, a Wernes Grüner étterem jóvoltából, és a Kerekdombi termálfürdőbe két belépőt. A heti nyereményünk két belépő a Paloznaki Jazz Piknikre, azt majd pénteken fogjuk kisorsolni 4 és 5 óra között. Ebben az órában is megjelölök egy dalt, az lesz az óra slágere. Ha észrevettétek, SMS-ben Viberen a 29 414 020-ra küldjetek, majd a nyerni szeretnék üzenetet. Minden részlet információ Facebook oldalunkon, Instagramon, de követhettek minket TikTokon is. A radio1gong.hu pedig online együtt rádiózhatunk ma is 14 óráig. Itt vagyok. Barta Dóra, a kecskeméti Hírös Agóra ügyvezetője lesz a mai téma vendégünk, illetve vele beszélgetek a ma kezdődő Kodály Művészeti Fesztiválról. Mindjárt jövünk a részletekkel. De addig is jön David Guetta, One Republic közöse. Ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1 Gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Vendégünk Barta Dóra, a Híres Agora ügyvezetője. Köszöntelek itt a stúdióban. Szia Dóra.
3: Szervusz, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ahogy azt már a program ajánlatainkban jeleztük, ezen a héten kezdetét veszi a Kodály Művészeti Fesztivál. Egészen pontosan a mai napon kezdődik ez a kulturális fesztivál. De itt a fesztivál szót úgy emelem ki, illetve arra fókuszálok, hogy ez nem egy olyan fesztivál, ahol tombolunk és csápolunk, hanem ez egy kicsit visszafogottabb, na meg persze zenei fesztivál, de erről is beszélünk, hogy nem csak a zenéről szól, de hogyan foglalható össze, vagy hogyan mutattad be, hogy miről is szól a Kodály Művészeti Fesztivál, mi az üzenete, célja?
3: A Kodály Művészeti Fesztivál tradíciókkal rendelkező fesztivál, nyilvánvalóan Kodály szellemi hatyatékát hivatott őrizni, gondozni, a jövő számára valamilyen módon méltó és minőségi módon képviselni. Minden egyes évnek megvan a tematikája, a fő gondolatíve, ami az előző időszakban biztosan sokan emlékeznek a nemzetközi kitekintésre, amikor például a vatikáni kórus érkezett, vagy egy olyan időszakra, amikor a kórusokon túl a szólóénekre koncentráltunk, vagy voltak olyan évek, amikor megpróbáltunk olyan nem populáris ismert szereplőket hívni, akik mint egy eszencia jelentették a fesztivál fő irányvonalát. Most kecskeméti értékekre és kecskeméti alkotóközösségekre fókuszál idén a fesztivál. Inkább összművészetibbnek nevezném az idei kínálatot, pont ebből fakadóan, hogy nem csak a zene, hanem a zenéhez kapcsolódó tematikájában illeszkedő, akár képzőművészeti kiállítások sora is, vagy zenéhez kapcsolódó beszélgetések sora, workshopok. Tehát azt mondanám inkább, hogy egy zenei főcsapás mellett egy ilyen összművészeti jelleget mutató fesztivál idén a Kodály Fesztivál, a zenei kultúra értéke felvonultatásával főként.
2: Mivel kezdődik a mai fesztivál, illetve az esemény sorozat ugye szerdától vasárnapig tart, rögtön kiállítás a kettővel is? Két kiállítás nyílik?
3: Igen, valójában ez is hagyomány, nagyon sokszor a felütése egy Kodály Művészeti Fesztiválnak egy kiállítás megnyitó. Az viszont páratlan, hogy kettő is van belőle. Valójában a fő szempont az volt, hogy mind a kecskeméti kortárs művészeti műhelyek égisze alatt működő két alkotó műhely, a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotó Műhely megmutatkozzon. Egyébként egy nagyon folyamatos és hosszú távú szakmai együttműködés és erősödés történt meg az utóbbi időben. Sok olyan kiállítás valósult meg a Híres Agórában is, amely kiterjesztette azt a lehetőséget, hogy ezek a nemzetközi viszonylatban is releváns és kiemelkedő képzőművészeti központok meg tudjanak mutatkozni Kecskeméten, minél több helyen és több platformon.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Ma kezdődik a Kodály Művészeti Fesztivál itt Kecskeméten. A programokról Barta Dórával, a kecskeméti Híres Agóra ügyvezetőjével beszélgetünk. Ugye ma két kiállítás megnyitót említettünk, de lesz zenei esemény is, koncert este a Híres Agórában.
2: Két úgymond jubiláló együttesünk, a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, illetve az 50 éves Kecskemét Táncegyüttes egy közös estet hoztak létre. Az ő esetükben már túl vagyunk több, mondjuk így ünnepi, reprezentatív előadáson, viszont ez egy új alkalom, hogy kettőjük összefog, és egy közös estben mutatják meg azokat az értékeket, amit Kecskemét számára, és akár Kecskeméten túl is ők képviselnek.
1: Régen említettük a Kult Kaszinót, ami ugyancsak a Híres Agóra fenntartásában működik. Ott is lesz esemény, jól tudom?
2: Igen, a Haydntől Kodályig című esemény egy vonos trió est. A Kult Kaszinó egyébként szerintem kiváló helyszín, egy kicsit intimebb, kisebb, mondjuk így kamara jellegű zenei produkcióra. Szerintem az akusztikája és maga a belső atmoszférája is csodálatosan illeszkedik a zenei szépséghez és intimitáshoz, úgyhogy ez az folyamatunknak második napján megvalósuló koncert lesz.
1: Van még egyéb helyszín, most a helyszínekre fókuszálok. Híres Agóra Kult Kaszinó, a Kodály pont jut eszembe, ami pedig szabadtéren, ugye, mindig ott a Deák téren, a Híres Agóra előtt?
2: Örülök neki, hogy eszedbe jut, mert hogy 5 évvel ezelőtt született a gondolat a Kodály pont életre hívásában. Elsősorban az volt a főbb szempont talán, hogy a tehetséggondozásban vagy a tehetségek megmutatkozásában legyen ez egy reprezentatív, később egy, mondjuk így, komoly karriernél egy fontos állomás, hogy annak idején a Kodály ponton fölléptem, mint kezdő zenész, és ezért hoztuk létre, és gyakorlatilag ki is alakult, hogy mint egy előhang vagy felütése egy aznapi koncertnek, a Kodály ponton mindig van valami műsor. A Kodály iskola, az M. Bodon Pál zeneiskola, a Kodály intézet szemináriumának résztvevői, mind-mind megmutatkoznak ezen a helyszínen, ugyanúgy, mint az előző években, idén is, minden egyes napon, Deák téren. Ez a koncertek előtti idősávban, következetes idősávban megtekinthetőek. Én ide sorolnám a Barátok templomát, hogyha helyszíneket keresünk. Hetei Péter nemzetközi mesterkurzusának záró koncertje lesz ebben a különleges atmoszférájú helyszínen, és ugye Bősze Ádám pedig ugye nem egy helyhez kötött, hanem egy belvárosi sétához, ahol nyilvánvalóan végigjárva Kecskemét fontosabb tereit és vonatkozásait, Kodályhoz kapcsolódóan Kodály városában Bősze Ádám egy olyan sétát tervez, ami mind magyarul, mind angolul elérhető. Én mindig arra inspirálom a kedves hallgatókat, hogy járjanak utána, hát ha ilyen vagy olyan módon még be lehet jutni.
0: Téma. Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió egy Kong nyereményözönébe.

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerőnyár! Rádió 1 gongon! Téma: a Rádió 1 gong közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Kecskeméti Híres Agóra ügyvezetője a vendégünk Barta Dóra, a Kodály Művészeti Fesztiválról beszélgetünk. Szabadtéren is lesz koncert, a hétvégi napokra fókuszálok, ha jól tudom, szombat, vasárnap szabadtéri koncerttel találkozhatnak a kecskemétiek. Mit lehet erről tudni? Ott milyen zenét hallhatunk majd, kiket láthatunk?
2: Két helyszín, a Romkert, illetve a főtér református iskolához közeleső területe lett az úgynevezett atmoszféra koncertünk. Ez két különböző est, jellegét tekintve az utolsó, ahol Dés László és a Free Sounds Quartet koncertje lesz, egy olyan típusú eseményünk, ami kiterjesztett, vizuális élményben gazdag, szabadtéri, ingyenes rendezvény. Boldogan mondhatom, hogy az előző két évben már közel 600 ember ült le erre a csodálatos koncertre. Annyit kell tudni róla, hogy azon kívül, hogy nagyon magas minőségű hazai és nemzetközi téren is releváns művészeket invitálunk ezekre a koncertekre, hogy a kedves néző, hallgató egy olyan szabadtéri, természethez közeli érzetben kapja meg a zenei élményt, ami azért egy szokatlan és egy speciális karaktere ennek a fesztivál évnek, úgyhogy mi örülünk neki, hogy nagyon látogatott és szeretik a kecskemétiek, illetve tudom már, hogy vannak, akik kifejezetten ezért a koncertért érkeznek, nem Kecskemétről. A Romkertben pedig szerintem mondhatjuk azt, hogy nem csak kizárólag a Kodály Fesztiválhoz, hanem egyéb fesztiváljainkhoz is kapcsolódóan egy nagyon jó helyszín, jól látható, jól érezhető és szeretett helyszínünk, úgyhogy itt is megmutatkozik egy esten a Kodály Művészeti Fesztivál.
1: Ami tehát ma kezdődik, programokat hol keresünk? Híres Agóra felületein?
2: Igen, a Híres Agóra felületein online lapozgatható műsorfüzettel rendelkezünk, természetesen minden program külön is megtalálható, illetve nagyon sok nyomtatott kiadvány is van. Igazából buzdítanám is a kedves hallgatókat arra, hogy nézzenek utána, hiszen ebben a beszélgetésben nem lehet kitérni az összes egyes fontos koncertre, vagy zenei eseményre, mindegyik önmagában külön-külön érték, és külön-külön olyan csemege. Természetesen abban bízunk, hogy vannak olyanok, akik nem csak egyet-egyet válogatnak és csemegéznek ki, hanem szinte a fesztivál alatt, mint a fesztiválok jellemzője, talán minden nap jelen vannak, és el tudnak jönni. Úgyhogy mi a Híres Agóra szervezésében ezt a város által támogatott fesztivált nagyon fontos fesztiválunknak tartjuk. Azt szoktam mondani, hogy a Híres Agórában még a fesztiválok is találkoznak, mert hogy ugye a street food, street art és borsétány után gyakorlatilag közvetlenül kezdődik a Kodály Művészeti Fesztivál, majd a Híres Hét, illetve közben a Haesték a díszudvarban. Ez azért láttatja, hogy milyen intenzitással, milyen munkamennyiséggel és milyen kulturális kínálattal jelentkezik a Híres Agóra évről évre, és abban bízva, hogy minden módon, minden területen, és azt hiszem művészeti és kulturális szempontból nagy perspektívát nyitva mindig ad lehetőséget arra a kedves kecskeméti látogatónak, hogy valamilyen módon találkozzon ezekkel az eseményekkel.
1: A hallgatóknak jó szórakozást kívánunk a programokhoz. Dóra, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 gongon.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Óvatosan az utakon, mert az M5-ösön torlódik a forgalom. Ma is a 41-es kilométernél 3 kilométeres torlódásról ír az Útinform. Budapest felé, Újhartyán térségében ugyanis kátyúznak a külső sávon. De Budapest felé, Kecskemét elkerülő szakaszán terelést építenek ki. A 95-ös kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, úgyhogy ott is torlódás van több mint 3 kilométeren keresztül. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk a 29 414 020-as SMS Viber számon. BB Rexa és Faithless közösével folytatjuk, ez már a New Religion, és hamarosan egy hallgató megnevezheti az óra slágerét is.

0: pillanatban, itt a rádió egy gongon, valakinél megcsörönt a telefon, és ő nyerhet ebben az órában, miérti az óra nyereményeket.
1: Halló!
0: Halló, én Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból.
1: Szia, Laci vagyok, Kecskemétről.
0: Hello, Laci! Kihangosítón vagyunk, autóban hallgatsz?
1: Igen.
0: Nagyon jó, merre jársz? Akkor hát, ha tudsz nekünk valami közlekedési információt, frisset mondani, merre jársz?
1: Most itt nem kicsit a Földváról, minden nyugodt.
0: És autóban is szól a rádió egy gong, még ott fogható a rádió egy gong?
1: Igen.
0: Mi volt az óra slágere?
1: Lady Gaga és Bruno Mars.
0: Igen, és a dal címét is megjegyezted?
1: Azt megmondom őszintén, azt nem igazán tudom.
0: Nem baj, Die With A Smile a dal címe, de valóban ez volt a megjelölt dal, úgyhogy az előadókra ráismertél. Gratulálok, megvannak az óra nyeremények, 2 sonkás pizza a Wernes Grüner étteremtől.
1: Köszönöm szépen, hogy jó.
0: Aztán majd lehet menni kerekdombra is a termálfürdőbe, mert páros belépőt is nyertél most.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Holnap után pénteken pedig a heti fődíjunkra is esélyt kaptál, ugyanis a kalapba teszem a neved, és sorsolunk majd a paloznaki jazz piknikre még 2 belépőt is, úgyhogy pénteken akár ezért is hívhatunk.
1: Wow, nagyon jó lenne, köszi.
0: Pár perc múlva dél, indul a 2 órás Daily Mix Loi felvételével. Ez az a Get Lucky, itt a rádió egy gongon. Én Faragó Miklós vagyok, a következő órában is lesz egy megjelölt dal, amivel nyerhettek ti is akár fürdőbelépőt vagy pizzákat és az esélyt a paloznaki jazz piknikre, amit pénteken sorsolunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A rádió egy gongon. Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában 2 fejedelmi pizza a Wernes Grünerből. Sőt, a paloznaki jazz piknikre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában 2 személyre szóló strandbelépő a kerekdombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A rádió egy gongon. A

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
12: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
13: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
14: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
13: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
15: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Tárogató zenés délutánok a Cifra palotában, lefülelték a gyors sajtókat, rendben voltak a bolti akciók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tárogató zenés délutánok indulnak a Cifra palotában. Szabó Sándor magyar érdemrend lovakkeresztjével kitüntetett tárogató művész lehet majd hallgatni. Az intézmény közösségi oldalán arról ír, több alkalommal tartanak majd zenés délutánokat. Ezek alkalmával időrendben szólalnak meg a tárogató dallamok. Az 1897-1914 közötti időszak, a nagy háború, Trianon utáni nemzeti romantikus dallamok, katonadalok a II. Világháborúból, és zeneszerzőink néhány darabja is szerepel a repertoárban. Az első alkalmat most szombaton tartják. Emellett augusztusban még 15-én, majd szeptemberben egy, októberben két alkalommal várják az érdeklődőket. A program ingyenes. Több mint 2000 gyorssajtót kaptak lencse végre a trafipaxok múlt héten Bács-Kiskunban. A rendőrség közölte, volt olyan sofőr, aki 50 helyett 114 km/órával hajtott, ő 210 000 forint bírságra számíthat. Egy hét alatt 49 rendőri intézkedést igénylő baleset történt megyénkben, ezekben 27-en sérültek meg. 14 olyan autóst is igazoltattak az egyenruhások, akik szeszes ital fogyasztása után ültek a volán mögé, közülük ketten balesetet okoztak. A jogsértő sofőrök ellen eljárás indul. az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
19: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
0: Rádió 1!
21: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És ez már a 2 órás déli mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon, nyereményjátékunk is folytatódik. Az óra megjelölt dalával nyerhettek óra nyereményeket, és persze van pénteken egy heti fődíjunk is. Mindjárt mondom a részleteket, de ha nem tudtak várni, radioegygong.hu vagy Facebookon, Instagramon keressetek ránk, kövessetek bennünket, és ott is értesülhettek a nyereményjátékainkról. Most már is zenélünk, ez Fastboy és a Good Life.

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Negyed, egy után 6 perccel járunk, ez a Daily Mix, és akkor mondom a részleteket, óra nyereményként a nyerő nyárban nyerhettek ezen a héten a Kerekdombi termálfürdőbe páros belépőt, illetve két sonkás pizzát a Wernes Grüner étterem jó voltából. Megjelölök egy dalt hamarosan, az lesz az óra slágere, a dal címét és a dal előadójának a nevét jegyezzétek meg, ezt fogom majd kérni. Ha nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben, Viberen küldjetek a 29 414 020-ra, amint meghallottátok az óra slágerét. Heti nyereményünk pénteken a paloznaki jazzpiknikre két belépő lesz majd. És ha már piknik, itt Kecskeméten pedig sziknik lesz csütörtökön. Mindjárt elárom, hogy mit is takar ez, de addig is itt van Szizsdiszko és a...

a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Kecskeméten 32, Nagykörösön 33 és Csongrádon is 32 fokot mutatnak most a hőmérők. A délutáni órákban is felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a légmozgás. Holnaptól pedig életbe lép a harmadfokú hőségriasztás, ahogyan az várható volt. Az országos tiszti főorvos elrendelte a hőségriadót, és jövő hét 24 óráig tart, legalábbis így első körben. Az előrejelzések azt mutatják, hosszabb hőhullámra számíthatunk, mint június végén és július elején. A hétvégén ismét megközelítjük majd a 40 fokot. A Daily Mixben pedig megközelít bennünket Taylor Swift, ez az Apple Light.

az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Kong nyereménye zenében. Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Rádió 1 Kong.

rádió egy gong, csak igazi ma is sláger megy. Remélem figyeltétek, hogy mi volt az óra slágere. Mindjárt hívom szerencsés játékosunkat. De előtte néhány szóban arról, hogy mi az a Sziknik. Ez egy nyári koncert sorozat, mégpedig a Széchenyi István Közösségi Ház szervezésében, és most csütörtökön is, holnap este 7 és 9 óra között a Szarvas téren ezúttal Korb Tamás Loop koncertjét lehet meghallgatni, ahol az improvizáció, a saját dalok és különleges feldolgozások találkoznak majd egy igazán egyedi zenei világban, a vendég pedig Sallai Rami lesz. Mindez tehát holnap, este 7 órától, a Szarvas téren, a Széchenyi város.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi ma is sláger megy. És hívunk is egy hallgatót, ha minden igaz, akkor itt van a vonalban velünk majd.
1: Hello, szia!
0: Halló, szia, szia, Faragó Miklós, rádió egy gongból. Ki van a vonal másik végén?
1: Én meg Erika vagyok, szia!
0: Erika, küldtél nekünk nyerni szeretnék üzenetet, és szeretnél fürdeni ezek szerint, meg pizzázni. Ha?
1: Nagyon-nagyon, igen.
0: Meg Balaton felvidékre eljutni a paloznaki jazzpiknikre, mert arra is van belépőnk.
1: Igen, az meg pláne.
0: Mondd meg, hogy mi volt az óra slágere, mit jelöltem meg, melyik dalt?
1: Ha jól tudom, akkor Avicii-től a Hey
0: Brother. Igen, ez volt a keresett dal. Tökéletes választ adtál, úgyhogy a garantált nyeremények, azok megvannak, így mint a kerekdombi termálfürdőbe a belépő, két főre szóló, illetve két darab sonkás pizza a Verres Grüner étteremnek köszönhetően.
1: Ó, de szuper, nagyon jó.
0: És akkor pénteken lesz majd a heti fődíj sorsolás, a paloznaki jazzpiknikre két belépőt sorsolunk, úgyhogy erre is van még esély. Hogy készülsz erre a hőhullámra? Van valami jó tipped?
1: Hát én is hullámzom ebben a nagy melegben. Egyébként vizes törölköző, meg mondjuk egy kis hűs szoba, az éppen nem rossz.
0: Meg mondjuk a víz közelsége is jó jöhet, hogyha valaki mondjuk strandolást választ, az is megfelelő lehet szerinted?
1: Természetesen az a legjobb. Tehát
0: az
1: munka
0: lesz.
1: Mellett ez így nem egészen kivitelezhető, de munka után meg nagyon jó lesz.
0: Oké. Jól van, Erika. Köszönöm, hogy játszasz velünk és hallgatsz minket. Hol hallgatsz egyébként, Kecskeméten?
1: Kecskeméten, igen.
0: És tudod a Rádió 1 gong szlogenjét is?
1: Tehát a Rádió 1 gong, csak igazi ma is láger megy.
0: Ez tökéletes volt, bár nem kitétel, de azért olykor meglephetem a hallgatókat egy gyors szlogennel is. Minden esetre a játékunk a nyerőnyár folytatódik a következő órában, és óranyereményekért játszhattok csupán a megjelölt dal címét, előadó nevét, jegyezzétek fel, írjátok fel, és SMS-ben Viberen tudtok továbbra is jelentkezni nyereményjátékainkra. A következő órát még együtt tölthetjük, én Faragó Miklós vagyok, a Daily Mix folytatásában Hype-a tondala érkezik majd az Out My Head, itt a Rádió 1 gongon.

0: belépőt nyerhetsz egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekgombi termálfürdőbe. Nyerőnyár! A Rádió egy gongon! A Balóznaki Jazz Picnic, a Kerekdombi Termálfürdő és a Vernes Grüner étterem támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Ismerős a hang, amikor a...
6: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
7: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
8: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
7: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
9: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
10: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjármű évek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Még vasárnapig várják a műveket a Biennálére, vádat emeltek a drogcsempész ellen. Figyeljünk a gyerekekre a strandokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még vasárnapig lehet beadni a műveket a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennáléra. A Kecskeméti Katona József Múzeum szeptember 19-e és január 3-a között rendezi meg az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást. Műfai és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be, ezeket a cifra palotában várják. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Vádat emelt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy férfi ellen, aki testére erősített heroin téglákkal lépte át a határt. A macedón férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó autóbusz utasaként érkezett Magyarországra. A vád szerint 4 a ruhája alatt elrejtett csomagot erősített a derekára, amelyek összesen több mint 1 kg heroint tartalmaztak. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetés kiszabását, valamint az országból történő kiutasítását indítványozta, közölte az ügyészség. Első alkalommal rendezték meg a Bácska Vágtát. A János Halmán megtartott esemény a Nemzeti Vágta hivatalos előfutamaként debütált, számol be a BAON. A lovasok több korosztályban versenyeztek, a győztesek ott lehetnek az október 3-ai, 4-ei szilvásváradi országos döntőben. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken, fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól, a gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
12: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos meg van az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
11: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban, derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
5: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, folytatódik a Daily Mix, és a nyerőnyár játékunkban sonkás pizzát, fürdőbelépőt és a paloznaki jazz piknikre is páros belépőt nyerhettek ezen a héten. Nem kell más tenni, mint figyelni az óra slágerét, és hogy melyik a megjelölt dal, amivel nyerhettek. Az előadót vagy a dal címet jegyezzétek fel, ezt fogom majd kérdezni, és közben küldjétek majd, amint meghallottátok a dalt, SMS Viber számunkra. Nyerni szeretnék üzenetet a 2094140-20-ra, ugyanis így tudtok jelentkezni nyereményjátékunkra. Sam Felt, Rosalind slágerével pedig folytatjuk, itt a Daily Mixben ez a Heart Like Mine.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ha szemfülesek voltatok, akkor bizony hallhattátok azt a dalt, amivel nyerhettek két sonkás pizzát a Wernes Grüner étterem jóvoltából és a Kerekdombi termálfürdőbe páros belépőt. Ezek az óra nyereményeink, és van heti fődíj is, amit pénteken sorsolunk, a Paloznaki Jazz Piknikre két belépőt nyerhettek péntek délután. Kecskemét városa pedig csatlakozott az önkéntes vízadás programhoz, melynek az üzenete nagyon egyszerű, egy vödör víz és néhány perc odafigyelés is sokat jelenthet egy fa számára. Csatlakozni nagyon egyszerűen lehet, le kell tölteni egy alkalmazást, regisztrálni kell, aztán ki kell választani az öntözésre váró fát a térképen, meglocsoljuk és majd ezt jelöljük az alkalmazásban. A következő hetekben egyébként közös vízadás események is lesznek, például itt Kecskeméten is a holnapi napon. A témára még vissza fogunk térni, most viszont Kamrád dalával folytatódik a Daily Mix, ez a Be Mine.

0: break my heart. Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez még mindig a Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
0: Egyre melegebb lesz a következő napokban, most is kint 33 fokot mutatnak már a hőmérők, csapadékra nem kell számítani, holnaptól pedig már harmadfokú hőségriasztás is életbe lép. Nem sokára néhány közlekedési információval jövök, de hogyha ti is láttok valami rendkívült az utakon, jelezzétek SMS-ben, Viberen, ahova jöhet a nyerni szeretnék üzenet is. És most itt van Lady Gaga slágere, ez a Dead Dance.

0: pop és dance slágerek.
1: Mixben. Mixben.
0: Ez a Daily Mix a Rádió 1-en.
1: Minden délben.
0: 2 órán keresztül.
1: Rádió 1 gong.
2: All my

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai.
2: Jó hallgatni benneteket.
0: Rádió 1 gong.
1: Csak igazi mai slágerben.

0: A rádió egy gongot hallgatjátok. Ha úton vagytok, akkor jöhet a közlekedési információ, ha bármi rendkívült láttok, jelezzétek nekem. Én is mondom, hogy mit láttam az elmúlt napokban. Például útszűkületre kell számítani a Ceglédi úton, egészen pontosan a Kerkápoly utca és a Betlen körút közötti szakaszon, a városból ki és befelé vezető úton. Az Útinform írja, hogy az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán terelést építenek ki. A 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, a torlódás több mint 3 kilométeres. Az 52-es főúton pedig dolgoznak folyamatosan Fülöpszállás és Solt között, úgyhogy a félútpálya le van zárva több szakaszon is. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Egy-két dal a Daily Mixben, aztán játszunk. Most Trade Out-on énekel. Ez a Blood Running.

0: a Rádió Egyen. Most jól lakhatsz, bejuthatsz egy balatoni jazzbulira, barnára sülhetsz, és csobbanhatsz egy klassz termál fürdőben. Nyerő nyár a Rádió Egy gongon.
1: Rádió Egy gong, csak igazi mai sláger meg.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És már csörög a telefon.
1: Igen, tessék.
0: Haló, én Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból.
1: Jó,
0: de jó. Miért jó?
1: Igen. Claudia vagyok, Kecskemétről.
0: Igen, Claudia, és miért jó, hogy én itt vagyok?
1: Mert akkor nyerthettem, vagy nyerhetek.
0: Hát nyerhetünk, igen. Hol értük utol? Ó, egyre visszhangosabb. Kiszaladtunk valahova?
1: Igen, a folyosóra az irodából.
0: Aha, mivel foglalkozol egyébként? Vagy nem árulhatod? Könyvelés, jó, oké, azt hittem, hogy nem nagyon akartad elárulni. Valószínűleg. Jó, oké, de azt el kell árulni, hogy mi volt a megjelölt dal? Mi volt a keresett sláger?
1: Rihanna, Weezing Love.
0: Pontosan, tökéletes, jó, észrevetted. Gyorsan az óra elején szinte már megjelöltem a dalt, úgyhogy nagyon szemfülesnek kellett lenni most.
1: Figyeltem, mert nagyon szeretnék pontizni.
0: Igen, oké, hát akkor lehet készíteni a fürdőruhát, a hűtőtáskát, a törölközőt, meg mindent. Ugyanis megvan a kerekdombi belépő, a kerekdombi termálfürdőbe, a páros belépő.
1: Nagyszerű.
0: Kivel fogsz csobbanni? Van már társad? Lesz társad?
1: Két neveletlen gyerekem.
0: Hát akkor ők is élvezni fogják majd a pancsolást. Remélem szeretik a pizzát is, mert két sonkás pizzát is nyertél.
1: Jöhet bármennyi.
0: Oké, hát kettőt tudunk most így garantálni, a többi pedig a pénztárcádon múlik, akár fogalmazhatok így is, de tényleg a Wellness Grüner étterem két sonkás pizzája a tiétek. Úgyhogy ezeket megnyerted, és ugye a paloznaki jazz piknikre is sorsolunk majd belépőt pénteken, úgyhogy erre is esélyed van, neved a kalapba kerül. Jó?
1: Remek, nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, az én műsoridőm most lejárt, és búcsúznom kell, mert 14 óra lesz pár perc múlva. Király Andor érkezik, akivel a következő órákat tölthetitek, és ő is minden órában megjelöl egy dalt, és tud adni óra nyereményeket. A nyerőnyár játékunk folytatódik, az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, találkozunk holnap, ugyanígy 10 és 14 óra között jövök, ahogyan most jön Martin Garrix-dala.

0: lesz a Butterflies, ezzel indul a következő zenei óra itt a Rádió 1 Gongon, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon és online a Rádió1Gong.hu-n. Jó rádiózást, viszont hallásra. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon. Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában két fejedelmi pizza a Werner's Grünerből. Sőt, a valóznaki jazz piknikre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekdombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A Rádió 1 Gongon! A balóznaki jazz piknik, a Kerekdombi termálfürdő és a Werner's Grüner étterem támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jusz.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
7: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Ez de gyönyörű lett. Kapd el te is a pillanatot. Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafistimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tesco-ma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jó voltából.
10: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
11: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
7: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
13: Kerekasztal beszélgetés a kórházban, rangos elismerés a KEFAG munkatársának. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Demeter Dia vagyok. Multidisziplináris szakmai kerekasztal beszélgetést szervezett a közelmúltban az Onkoradiológiai Központ. Csaknem 40 szakember vett részt az eseményen, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház különböző osztályairól, valamint a vármegye több egészségügyi intézményéből is érkeztek a programra. A szakmai beszélgetésen az immunellenőrzőpont gátló daganatellenes terápiák leggyakoribb, illetve legsúlyosabb mellékhatásai kerültek fókuszba, derül ki a kórház beszámolójából. Kiemelik, az előadások rávilágítottak arra, hogy a modern onkológiai kezelések eredményessége mellett fontos a mellékhatások korai felismerése és a különböző szakterületek összehangolt együttműködése. Az előadások után szakmai konzultációt is tartottak. rangos elismerést vehetett át a 156. Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén a KEFAG ZRT felügyelőbizottságának elnöke. Csóka György kapta az egyesület legmagasabb kitüntetését, az örökös tagsági díszoklevelet, számol be az Erdészet. Az elismerést a magyar erdészetért végzett több évtizedes példaértékű szakmai munkájáért és elkötelezettségért vehette át. A vándorgyűlést idén Nyíregyházán rendezték meg, az idei rendezvény mottója úgy élni, mint a fák volt. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre véradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogtár Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
14: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
13: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban. Derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
9: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Gong.

Ez pedig továbbra is a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban, a következő három órában Király Andor. Indul tehát egy újabb zenei óra, és vele együtt itt egy újabb esély kitűnő nyereményeinkre. Most is meg kell találni az óra slágerét, amit egy rövid sweeperrel meg is jelölök, hogy minél egyszerűbb legyen. Ha pedig jön a felismerés, várom az üzeneteket, nyerni szeretnék. SMS és Viber számunk a 2094140-20. Minden órában lehet nyerni, van egy remek heti fődíjunk is, ezekről még lesz szó. És még egy picit beszélünk a kék szalagról, hiszen holnap indul, néhány nap múlva pedig napfogyatkozás, ennek részletei szintén hamarosan. Most viszont, amivel el szeretnék így a kezdet-kezdetén varázsolni mindenkit, Lady Gaga felvétele. Nem újdonság, ez az Abracadabra, ezzel kívánok mindenkinek.

jól lakhatsz, bejuthatsz egy balatoni jazzbulira, barnára sülhetsz, és csobbanhatsz egy klassz termálfürdőben. Nyerő nyár!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Aki pedig a mai napon nem tudja még, hogy munka után mihez kezdjen, már is mondom ajánlatunkat. Jubileumi gálakoncert, zenés városséták, ütőhangszeres különlegességek, jazz és könnyedesti koncertek várják a közönséget Kecskeméten mától vasárnapig a Kodály Művészeti Fesztiválon. A fesztivál egyik nyitó eseményét a híres Agora Kulturális Központ kamara termében rendezik meg ma 17 órától, mire végzünk, amikor is kiállítás nyílik a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió alkotásaiból. Még mindig a mai nap a Deák Ferenc téren, a híres Agora előtt, szintén vasárnapig minden nap rövidebb-hosszabb performanszokkal várják a zene kedvelőket az úgynevezett Kodály ponton. Ma este 19 órakor a Kecskemét Táncegyüttes népdal csokrokat ad elő. Ez már a nyári kulturális program, mindenkinek kellemes időtöltést. Mi pedig folytatjuk remélem jó hangulatban a délutánt, hiszen olyan dalok következnek, mint például most Lily Wood és Robin Schulz közös lágere, a Prayer in C. Már indítom is!

Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerőnyár a Rádió 1 Kongon. I heard

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. 5 perccel járunk fél három után, az autósokhoz szólnék. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében szalagkorlátot javítanak a 47-es kilométernél, itt felváltva zárják le a külső és a belső sávot. Ha 5 kilométerrel tovább haladunk, a 41-es és 42-es kilométerek között burkolatot javítanak, a munkaterület mellett a külső sáv lezárásával kell számolni, nyilván némi torlódással a besorolások miatt. Kecskemét térségében pedig Szeged-Röszke felé a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot kerítették el. Két szűkített sávon halad a forgalom, és különösen figyelik, pláne manapság, hogy a sebességkorlátozó táblákra írt számot a maximális sebesség tekintetében kitartja be. Melegedik az idő, óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: A játékunkban pedig az óraslágerét keressük, nyereményeink pedig minden órában egy páros belépő a Kerekdombi termálfürdőbe, illetve két darab incsiklandó sonkás pizza a Vernes Grüner jóvoltából, és van heti fődíjunk, két jegy a Paloznaki Jazz Fesztiválra. Jövő hét csütörtökön kezdődik. A nyár leghangulatosabb slágerével folytatjuk, ő az olasz DJ producer Alex Kenji. Tőle jön most a Bambolé.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió Egy gongról, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a lapomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi ma is

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Tetszenek, nagyon szeretem a rádiót hallgatni. A rádió egy gong, és az igazi mai sláger megy.
0: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
0: Rádió egy gong.

0: Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió 1 gongon!
1: Haló, szia!
2: Király Andor, Rádió 1 gong, szia!
1: Szia, Andor, Andi vagyok.
2: Remélem, jókor hívlak.
1: Festés kellős közepette.
2: Mit festesz? Festményt?
1: Nem, én a férjem a házat.
2: Ja, kívül, belül?
1: Belül.
2: Belül, akkor az valóban festés, nem vakolás. Ezt is helyre tettük. Na, egy szubjektív gondolatra vagyok kíváncsi. A nyereményeink hogy tetszenek?
1: Nagyon tetszenek, rám kérve.
2: Mi a fontossági sorrend?
1: Fürdés, evés.
2: Hát, ha helyes lesz a válaszod, ebben az órában azt már meg is kaphatod, és a jazz piknik?
1: Az se lenne rossz.
2: Vagy nagyon az messze se. Van.
1: Hát, az még...
2: Na, de ha megnyernéd, elmennél.
1: Persze.
2: Helyes. Voltatok már ott?
1: Nem, még soha.
2: Nagyon hangulatos az egész, javaslom. Na mindegy, erre péntekig még várni kell. Most viszont egy helyes választ kérek. Mi volt az óra slágere?
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
2: Így van, helyes a válaszod, és ez azt jelenti, hogy igen, pancsizhattok, jól belakhattok.
1: Nagyon szépen köszönöm, rám fog férni, köszönöm szépen.
2: Miért?
1: Nagyon dolgozom,
2: és kell az ember.
1: Igen.
2: Jól van, ehettek, jó étvágyat kívánok hozzá, és kellemes kikapcsolódás, fülcsikézést.
1: Nagyon szépen, köszönöm. Jó. Szép napot neked.
2: Neked is, szia.
1: Szia, hello.
2: Még két esély, amit ajánlani tudok a mai alkalommal a következő két órában. A szabály most nem csak hallgatni, hanem figyelni is kell. Mégpedig az óra slágerét, de nem sokára jövök a részletekkel. Mégpedig a következő óra a leges legelején, amit majd Ed Sheeran kiváló dalával kezdek. Ez lesz az Azizam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár!
2: A rádió egy gongol.
1: Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában két fejedelmi pizza a Werner's Grünerből. Sőt, a Balóznaki Jazz Picnicre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekdombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A rádió egy gongon. A Balóznaki Jazz Picnic, a Kerekdombi termálfürdő és a Werner's Grüner étterem támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Des, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
13: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
15: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Ismerős ez a hang? A Trankfolder most azonnali kezdéssel keres targonca vezetőket. Jelentkezz a Trankfolder Kecskemét irodájában. Kecskemét, Batthyány utca 10-12. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Tárogató zenés délutánok a Cifra palotában, lefülelték a gyorshajtókat, rendben voltak a bolti akciók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. szárogató zenés délutánok indulnak a Cifra palotában. Szabó Sándor magyar érdemrend lovakkeresztjével kitüntetett tárogató művész lehet majd hallgatni. Az intézmény közösségi oldalán arról ír, több alkalommal tartanak majd zenés délutánokat, ezek alkalmával időrendben szólalnak meg a tárogató dallamok. Az 1897-1914 közötti időszak, a nagy háború, Trianon utáni nemzeti romantikus dallamok, katonadalok a II. Világháborúból, és zeneszerzőink néhány darabja is szerepel a repertoárban. Az első alkalmat most szombaton tartják. Emellett augusztusban még 15-én, majd szeptemberben egy, októberben két alkalommal várják az érdeklődőket. A program ingyenes. Több mint 2000 gyorshajtót kaptak Lencsevégre a trafipaxok múlt héten Bács-Kiskunban. A rendőrség közölte, volt olyan sofőr, aki 50 helyett 114 km/órával hajtott, ő 210.000 forint bírságra számíthat. Egy hét alatt 49 rendőri intézkedést igénylő baleset történt megyénkben, ezekben 27-en sérültek meg. 14 olyan autóst is igazoltattak az egyenruhások, akik szeszes ital fogyasztása után ültek a volán mögé, közülük ketten balesetet okoztak. A jogsértő sofőrök ellen eljárás indul. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozását követően orvosolta a problémát.
19: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban, derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
21: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
22: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy üdv mindenkinek a stúdióban, még a következő két órában Király Andor. Elérkezett az idő, hogy most nem csak hallgatni, hanem figyelni kell a zenéket, mert keressük az óra slágerét. Ez játékunk lényege, az egyszerűség kedvéért jól meg is jelöltem. Szerintem könnyű lesz észrevenni, persze hallgatni kell bennünket. Amint megvan, már is lehet röpíteni nekem az üzenetet, nyerni szeretnék SMS, illetve Viber számunkra 29 414 0 20-ra, majd akit visszahívok, az előadó nevét és a dal címét fogom tőle kérni, vagy legalább valamelyiket. Nyereményekről már beszéltünk, el is hangzott sokszor, és lesz még szó róla. Mindemellett arról is, hogy holnap elindul az 58. Kék Szalag Balatonfüreden. Némi változásokkal a tavalyihoz képest. Nem sokára érkezem a részletekkel, most viszont Ray Dalton erőteljes hangjával. Ez lesz a Do It Again, ennek megfelelően. Folytatjuk is mindenkinek. Jó rád!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Egyre csak melegedik az idő, úgyhogy a következő egy hétben senki ne tegye el a fürdőruhákat, és akik a Balatonnál vannak, ott hallgatnak bennünket, akár ugye online, vagy oda készülnek, egy különleges eseményen vehetnek részt, hiszen holnap Balatonfüreden eldördül az 58. kékszalag rajtpisztolya, ahol általában a legtöbben a szélsebes katamaránokat figyelik. Pedig a verseny nem csak a technológiáról szól. A rajtvonalnál békésen megfér egymás mellett a világ csúcs technológiája és a Máitóról indult Underdog csapat, de a kávézós élményvitorlázó is. A kékszalag egyébként éppen ettől különleges,

0: Nem csak a hajók, hanem az emberi történetek versenye is ez. Amit ugye mindenki tud a mezőnynek, normál esetben mindegy 155 kilométert kell megtennie, de az idei évben az alacsony balatoni vízállás miatt ez 3200 méterrel, mintegy 2%-kal rövidebb, ami a végeredményt valószínűleg a legkevésbé befolyásolja majd. És hogy még miben különleges, arra mindjárt visszatérünk, most viszont, akik szeretnének nyerni. Jól figyeljenek!
1: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Kongon.

0: Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Egy fontos info az autósoknak, egy friss hír. Az M5-ös autópályán két kamion ütközött a Budapest felé vezető oldalon Kiskunfélegyháza közelében. A 108-as kilométernél a külső sávot lezárták. Nyilván torlódás lesz ebből, de ha valaki pontosabbat tud, szívesen fogadom a friss infót a forrodrót 76 414 010, de üzenni is lehet. Mindenkinek sok türelmet, jó utat!
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Néhány perce szót ejtettünk a holnap elstartoló kék szalagról. Balatonfüredről van szó. Eddig közel 400 hajó nevezett, de este 8 óráig még van lehetőség, úgyhogy tessék szíves átgondolni. Már csak azért is, mert az első három helyezett különleges díjat kap, mégpedig Herendi porcelán trófeát vehetnek át. Ami érdekesség, hogy a Herendi porcelán manufaktúra éppen idén ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, így egy különleges díjat készítettek a Balatont idéző vitorla, aponyi minta és egy arany napkorong díszíti az egyébként kék árnyalatokban megfestett porcelánt. Megnéztem, maga a díj, a porcelán nagyon szép, különleges, érdemes egy pillantást vetni rá a neten. Aki eljut oda, különleges élményben lehet része, biztos vagyok benne, de aki velünk marad, szerintem annak is. Hiszen most is itt van előttem egy újdonság, amit elkészítettem. Ez a Switch Disco Rehab és Sam Felt közös dala, a Sleep Tonight, majd ennek is eljön az ideje, most azonban hallgassuk csak!

0: Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Hello, tessék!
2: Király Andor vagyok, ez a Rádió egy gong.
1: Ja, én Gabi vagyok.
2: Szia, Gabi! Nagyon jó kis mosolygós hang.
1: Örülök, hogy hívtál.
2: Ja, azt hittem más örömöd is van ma.
1: Hát igazából nincsen okom panaszra. Mondom, dolgozni kell, de hát...
2: Na, nagyon jó, legyél is optimista. De mi külön örömet tudunk okozni, annak én is nagyon örülök. No, kérlek szépen, Jazz Picnic, hogy állsz hozzá?
1: Nagyon szeretnék elmenni, még sose voltam.
2: Tudod, kik lesznek a fellépők?
1: Igazából most így hirtelen nem.
2: Például Rick Astley.
1: De majd... Hú, az tök jó.
2: Earth, Wind & Fire, Gregory Porter, a Matt Bianco. Na, szóval ilyenek.
1: Na, és
2: még nagyon sokan mások is, igen. Igazi különleges élményén javaslom. Ehhez viszont meg kell mondanod, hogy mi volt az óra slágere.
1: Accent, don't lead.
2: Ilyen röviden, tömören, így kell, ezt látod.
1: Az jó, köszönöm.
2: Mi a titkod? Adjunk tanácsot a többi hallgatónak.
1: Semmi, mindig titeket hallgatlak.
2: És csak figyelni kell, ugye?
1: Így már azért eléggé megy a zene, igen.
2: Így könnyű. Oké, örülünk neki, hogy bennünket hallgatsz. Kérlek szépen, óra nyereményed már van, fürdőzni is lehet.
1: Köszönöm.
2: És két finom pizza is a tied.
1: Ó, nagyon szuper, köszönöm szépen.
2: Jó, a Jazz Picnic belépőt pedig pénteken 5 előtt sorsolja majd Zsolti.
1: Ó, jó.
2: Jó, addig
1: várom,
2: is
1: nagyon. Köszönöm
2: jó szurkolást,
1: szépen.
2: Még most is, ha már vége a VB-nek.
1: Ó, igen. Köszönöm szépen.
2: Oké, rádiózzunk együtt, szia.
1: Szia, köszi, szia.
2: Ebben a pillanatban pedig csak azt mondhatom, hogy egyetlen egy lehetőség maradt a mai alkalommal, mégpedig a következő órában, amit majd Team Kamrát kitűnő hangulatos felvételével indítok. Ez lesz a Be Mine itt a Rádió egy gongom.
3: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Újabb nyári nyeremény hullám! Minden órában két fejedelmi pizza a Werner's Grünerből. Sőt, a Valóznaki Jazz Picnicre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekgombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A Balóznaki Jazz Picnic, a Kerekdombi termálfürdő és a Werner's Grüner étterem támogatásával. Rádió
3: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
5: Jegyek oneticket.hu.
7: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
8: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
9: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
10: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjármű meg forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
11: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízes és
9: egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
12: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Még vasárnapig várják a műveket a Biennálére, vádat emeltek a drogcsempész ellen. Figyeljünk a gyerekekre a strandokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még vasárnapig lehet beadni a műveket a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennáléra. A Kecskeméti Katona József Múzeum szeptember 19-e és január 3-a között rendezi meg az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást. Műfai és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be, ezeket a Cifra palotában várják. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Vádat emelt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy férfi ellen, aki testére erősített heroin téglákkal lépte át a határt. A macedón férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó autóbusz utasaként érkezett Magyarországra. A vád szerint 4 a ruhája alatt elrejtett csomagot erősített a derekára, amelyek összesen több mint 1 kg heroint tartalmaztak. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetés kiszabását, valamint az országból történő kiutasítását indítványozta, közölte az ügyészség. Első alkalommal rendezték meg a Bácska vágtát. A János Halmán megtartott esemény a Nemzeti Vágta hivatalos előfutamaként debütált, számol be a BAON. A lovasok több korosztályban versenyeztek, a győztesek ott lehetnek az október 3-ai, 4-ei szilvásváradi országos döntőben. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken, fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól, a gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
14: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos meg van az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
13: Perzselő forróságra készülhetünk majd a következő napokban, derült napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Ma még élénk lehet a délies irányú szél, itt Kecskemét környékén 33-34 fokra készülhetünk. Holnap is folytatódik a napos száraz, meleg idő, néhol lehet élénk a légmozgás, akár 37 fok is lehet a legmelegebb órákban. Hétvégére pedig akár 40 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ráadásul már az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy

a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. A mai alkalommal elérkeztünk az utolsó órához, amit együtt tölthetünk. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Király Andor. Ez azonban még egy esélyt jelent valakinek, aki szeretné nyereményeinket. Csak hallgatni kell bennünket, le kell vadászni az óra slágerét. Ha megvan, már is jöhet az üzenet, nyerni szeretnék SMS, illetve Viber számunkra a 2944 0020-ra, majd az előadó nevét és a dal címét kérem szépen. És akkor már is lehet óra nyeremény, és lehet belőle. Pontosan 27 évvel ezelőtt, 1999-ben volt utoljára teljes napfogyatkozás. Lesz az idén is, nem is olyan sokára, néhány nap múlva. Pontosan mikor, honnan lehet jól látni? Nem sokára mondom. Telefonokkal, akár kamerákkal jó kis felvételeket lehet majd készíteni. Ed Sheeran is ezzel jön most, de ő más aspektusból énekel most nekünk ezzel kapcsolatban. Jön tehát a kamera, ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást!

most jól lakhatsz, bejuthatsz egy balatoni jazzbulira, barnára sülhetsz, és csobbanhatsz egy klassz termálfürdőben. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben, reggeltől estig, éjjel és nappal.
1: Hú, nagyon régóta ezt hallgatom, mert a legjobb zenéket játszátok.
0: Rádió egy gong.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy, a lehető legegyszerűbb időjárás jelentés következik. Folyamatosan melegszik az idő, holnap már 36 fok lesz, péntektől 37, jövő hét kedden, szerdán és csütörtökön akár 38 is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: No, de a különleges égi jelenség, amit említettem, teljes napfogyatkozás lesz. 1999. augusztus 11-én volt utoljára, és most 27 évvel és egy nappal később augusztus 12-én lesz. Aki a teljes élményre vágyik, utaznia kell a Balear-szigetek egyikére, Majorkára vagy Menorkára, vagy Spanyolország északi részére, illetve Izland nyugati partjaira. Magyarországon tehát pontosan két hét múlva szerdán 12-én este 7 óra 23 perckor kezdődik, és a legnagyobb fedést majd 19 óra 54-kor láthatjuk, amikor a hold a nap nagyjából felét eltakarja. Mindezt majd néhány perccel, tehát napnyugta előtt, tehát idehaza 50-55%-ban lesz ez látható, amikor is a hold tehát közvetlenül a föld és a nap közé kerül, és sötétségbe borítja a bolygó egy-egy területét, de a pontosság kedvéért, hogy miből is adódik ez, a hold 400-szor kisebb a napnál, de 400-szor közelebb van a földhöz. Ezért tűnnek azonos méretűnek az égbolton. Két hét múlva tehát újból beszélünk még erről, csak hogy senki el ne feledje, mint hogy azt sem, hogy mik a nyereményeink, és figyelni kell az óra slágerét.
2: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes, a Rádió 1 Kong nyeremény zönében. Nyerő nyár! Nyerő nyár!

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi ma is lát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, segítünk az autósoknak, főleg, hogyha az autósok is tudnak segíteni nekünk. Márpedig így történt, Feri írta azt, hogy Kecskemét elkerülőjén a 445-ösön a felüljárón trafi. Köszönjük szépen az információt, biztonságos, jó utat mindenkinek!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Néhány perc is hívom a mai nap utolsó játékosát. Addig viszont Taylor Swift-tel folytatjuk, és férjével, közös kedvencükkel, ez az Hope Light, itt a Rádió 1-en.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger.

0: Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Igen, tessék!
2: Király Andor vagyok, ez pedig a Rádió egy gong.
1: Szia! Edina vagyok.
2: Edina, már ismerős volt a szám neked is.
1: Igen.
2: Na, két kérdésem van, a nyeremények közül melyik a legszebb, legszimpatikusabb?
1: Nekem mindegyik. Mindennek kell örülni.
2: Szóval ilyen telhetetlen vagy?
1: Nem, bármi. Én bárminek tudok örülni.
2: Csak jól esik a nyeremény. Oké. Óra nyereményed már most lehet, ha adsz nekem egy helyes választ. Mi volt az óra slágere?
1: Nem tudom, hogy jól mondom-e. Heart like mine.
2: Nagyon jól mondtad, igen. Aha. Előadó megy.
1: Hallottam hozzá, hogy Rosalind.
2: Rosalind, igen, ő az egyik és Szentfeld a másik. Igen,
1: csak
2: tökéletes.
1: Nem mindig tudom kimondani azt, hogy
2: nem baj, nem, nem sértődünk meg, hanem helyes. Esetleg segítünk javítani, és akkor legközelebb tudod majd.
1: Jó, ez így nagyon.
2: Remélem, mi se sértünk meg. Már csak azért sem, mert adok neked most két ajándékot, fürdőcskézést, meg jó étvágyat kívánhatok a két pizzához.
1: Nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk neki.
2: Jazz piknik belépő sorsolás pedig 2 darab pénteken 5 előtt.
1: Nagyon várjuk azt is.
2: Remélem, addig is rádiózzunk együtt, szép napot.
1: Köszi neked is.
2: Szia.
1: Szia.
2: Holnap folytatjuk, tehát 10 órától jön a szokottaknak megfelelően Miki, 14 órától én, és óráról órára keressük az óra slágerét. Most nem kell keresgélni tovább, mert jön a Rádió egy live mix, csak igazi mai slágerekkel, ritmusra keverve, kevés szöveggel, de a többit majd elmondják a fiúk. Ehhez is jó rádiózást kívánok, az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, reményeim szerint holnap újfent találkozunk. További kellemes napot, jó hűsölést, jó pihenést kívánok!

0: cipőt nyerhetsz egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekdombi termálfürdőbe. Nyerőnyár! Rádió egy gongon! A Balóznaki Jazz Picnic, a Kerekdombi termálfürdő és a Vernes Grüner étterem támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
11: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy is tett!
16: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trendoptika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trendoptika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky autóbontó.
18: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
19: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
18: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
20: Keresed a biztonságot a változó világban. A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
21: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
22: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
0: Házépítésben gondolkodsz?
1: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
0: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
1: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
23: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád. Legyen a munkahelyed a Fornetti.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
26: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
25: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
27: És most!
24: Rádió
27: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition! 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
28: Így igaz, elindítottuk a lemezjátszókat, elindítottuk a kamerákat, hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, mert hogy Geri Szabin van, mellettem pedig Regán Lili!
29: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót, és örülök, hogy újra látlak!
28: Óriási rendületben, Lili, nagyon örül az új lemezjátszóknak. Hanyadik alkalom? Hanyadik közös alkalom?
29: Itt most a rádióban a második. Én nagyon olyan jó tényleg látni ezt az új technológiát, és egy élmény róluk zenélni.
28: Na hát akkor nézzük a következő kettő óra milyen lesz. Nyilván zseniális, várjuk az üzeneteket, 0620 311 111, és indul a mix, mivel kezdünk?
29: Csapjunk is bele, elsőként érkezik Szigálá és a Riptide itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix 2 órán keresztül egészen 19 óráig. Viszont nagyon sokan vannak úton, picit próbálunk nekik is segíteni. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 6-os kilométernél a külső sávot lezárták, itt három személyautó hajtott egymásba, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás északi szektorában pedig egy másik baleset a Megyeri híd felé, M3-as autópálya felé egészen pontosan, a 75-ös kilométernél itt is 3 kilométeres a torlódás. Vezessen mindenki óvatosan. És jönnek az üzenetek is, szia Lili, titeket hallgatunk az ánkai táborban egy fa árnyékában. Hát akkor küldjünk nekik valami nagyon jó kis dalt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy minket hallgattok. Én is voltam Zánkán, még táncversenyen emlékszem.
0: Ne csináld!
1: De igen, úgyhogy oda jó emlékek fűznek, és hát akkor küldjük a következő zenét. Mondjuk nekik, hogyha már így írtak nekünk, egy olyan dal érkezik, ami nem maradhat el nálam, hiszen ez a legújabb saját dalom, amit úgy írtam meg, hogy nem is feltétlenül terveztem kihozni, szerettem volna kiírni magamból a gondolatokat, úgyhogy tulajdonképpen a lelkem egy darabja benne van. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött.

0: ez a Rádió 1 és ez a Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, és időközben mondanám, hogy a nyár közepén vagyunk, de közben hétvégén már augusztus van.
1: Pont ezt beszéltük, hogy elképesztő, hogy mennyire repül az idő, és hogy hogyan értünk ide ilyen gyorsan.
0: Most kezdtük a nyarat, most volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és itt van már a július vége, nagyon
1: elképesztő.
0: Kemény.
1: Elképesztő.
0: De imádjuk a nyarat, és hát most a nyárból kapunk is rendesen, a következő néhány napban lesznek 38 fokok. Viszont közben várjuk az üzeneteket, 0620-311-111. Sziasztok, bringatúrán vagyok a Tiszagáton, itt is nyomatom a Rádió 1-et. Nagyon jó vagy, Lili, puszi, Anita Tiszaújvárosból.
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, elképesztően meleg van amúgy, úgyhogy le a kalappal, hogy ilyenkor
0: bringázol.
1: Igen, nagyon durva vagy. Én itt el vagyok a klímás stúdióban.
0: És innen indítjuk a klíma alól neked most a következő igazi mai slágert.
1: Ami nem más, mint a The Fate of Ophelia, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en. Csak is a

0: ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami azt jelenti, hogy távolról sincs vége annak ellenére, hogy 6 óránál járunk. Lili, kész még egy órát?
1: Na, itt leszek veletek még egy órán keresztül, úgyhogy nem menjetek messzire.
0: Csak egy picit állunk meg, aztán indítjuk a Rádió 1 Live Mix második óráját, viszont most arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mire kell nagyon figyelni, mert hogy van még a mai napon több páros belépőm is, amit meg lehet nyerni. Mutatom az infókat a Strandfesztiválról, aztán pedig jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: második órát pedig indítjuk Regál Lilivel!
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülök, hogy itt vagy velem egyébként. Mindig más érzés, ugye, hogy valaki más van a Geri helyett, és kicsit össze kell szokni, de én nagyon élvezem ezt a folyamatot.
0: Hát, ugyanezeket tudom elmondani. Geri egyébként Szabin van, de aki nagyon hiányolja a nyugalom, jövő héten már lesz újra Gergő. És hát külön hadd köszöntjük egy nagy tapsal az esztergomiakat, ugyanis a mai naptól a 107,5-ös MHz-en elindult a Rádió 1 Esztergomban is, szóval ott is szólnak az igazi mai slágerek, és szól a mix, amit Lili már is folytat.
1: Kezdjük is el akkor a második órát, elsőként érkezik az I Don't Wanna Wait, amit én egy különleges remixben játszom itt

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, egészen 7 óráig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, viszont holnaptól extrán figyeljünk oda egymással, mert hogy az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Csütörtökön, vagyis holnap 0 órától egészen augusztus 4-e 24 óráig. Ez olyankor van egyébként, amikor a 3 egymást követő napon 27 fok felett van a napi középhőmérséklet. Hát, nagy hőség jön.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rengeteg üzenetet kapunk, itt van Martin. Szóval, szia Lili, három dolgot szeretnék mondani. Az első, nagyon jó titeket hallgatni, a második, hogy nagyon csinos, vagy a harmadik pedig, hogy nagyon jó volt most szombaton Székesfehérvár Fiesta a belvárosban. Jó zenéket adtál.
2: De jó, nagyon szépen köszönöm. Tökre örülök mindig, amikor a hallgatók mondjuk egy fellépésemen is ott vannak. Elképesztő volt ez a buli, rengetegen voltak, tényleg alig lehetett látni a tömeg végét. Köszönöm, hogy írtál.
0: Na, hát akkor hol láttátok legutóbb Lilit? Ezek is jöhetnek, aztán majd megbeszéljük, hogy hol lesz még a héten az igazi mai slágerek között. Pedig itt az újabb Naná, hogy mixben?
2: Egy olyan dal érkezik, ami azért áll nagyon közel a szívemhez, hiszen ez volt az első remix, amit elkészítettem, ami megszólalt nappal a Rádió 1-en. Ez a Miracle, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.
4: When you

0: brutál sok az üzenet. Lili, ezt figyeld. Sziasztok, én alapjáraton rockot és metált hallgatok, de Lili, a testírusoddal, élettel teli vidámságoddal, pozitív gondolkodásoddal mindig feldobod a napom. Imádom a zenéidet, és mikor hallgatom ezeket, még jobb a kedvem, és erőt ad, főleg amiatt, hogy jövő héten megszületik a drága pici lányom. Hát ez egy nagy taps. Wow. Üdvözlet, te burkus a kamionos. Na milyen hatással vagy, nézd!
1: Először is gratulálok, és el se tudom mondani, hogy mennyit jelent egy-egy ilyen üzenet. Tényleg én nagyon örülök, hogy a zenémmel vagy az energiámmal fel tudom tölteni az embereket, ők pedig visszatöltenek engem ezekkel.
0: Igen, és köszönjük ezeket az üzeneteket, jöhetnek még, és adunk is Lili energiájából, mert hogy még fél óra van a Live Mixből, de most jön egy gyors hidratációs szünet, aztán pedig folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
6: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
7: Utazási csomagjából ne felejts el!
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az auchan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Auchan appban. Irány az Auchan. Spórolj okosan.
11: Carglass javít, Carglass.
12: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
13: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
12: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
15: Ismerős ez a hang? A Trankwalder most azonnali kezdéssel keres targonca vezetőket. Jelentkezz a Trankwalder Kecskemét irodájában. Kecskemét, Batthyány utca 10-12.

0: de rendben van ez a zene is. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 7 óráig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, és nagyon fontos, a kívánság műsorban páros belépőt lehet majd nyerni a Strand Fesztiválra, szóval nagyon figyelni kell. Viszont rengeteg az üzenet, és egy nagyon cuki sztorit találtam ezek között most. Kedves Lili, nagyon szeretem minden zenédet, nagyon sokat is hallgatom, és sokszor motiválsz minket, képzeld. Végre sok év kőkemény éttermi munka és vállalkozás után sikeresen megvettük a párommal életünk első szalonautóját, ami nekünk hatalmas lépés. Most látjuk, hogy miért is dolgoztunk ennyit, miért volt sok álmatlan éjszakánk, hát ezért, és ebben picit te is benne vagy. Nagyon sok boldog évet kívánunk neked, üdv Dávid és Betty!
1: Óriási gratula, nagyon, ez nagyon jó sztori, köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk.
0: És használjátok egészséggel az új autót, és hangosítsátok fel benne a rádiót, mert hogy pörög tovább a Live Mix.
1: Lehet, hogy valaki már megismerte, hogy melyik dal érkezik, ugyanis egy nagyon jellegzetes részét fogtam meg, szerintem ezt senkinek sem kell bemutatni, érkezik a Rapture egy kicsit újabb verzióban itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben. A lemezjátszó.

0: arcok mögött. Regál Lili.
1: Így van, és így volt ez az elmúlt két órában, és szerintem szenzációs volt. Nagyon köszi ezt a mixet, Lili.
2: Én is köszönöm, nagyon élveztem, tök jó volt, elröppent ez a két óra egyébként.
1: Bizony, és hát ugye a nyár közepén vagyunk, ilyenkor rengeteget melóztok, gondolom nagyon sok helyre mész ezen a héten is.
2: Igen, előző héten 7 fellépésem volt, Aztán. Plusz a rádiók, ezen a héten 5 plusz a rádiók, augusztusban azt hiszem talán 30 fellépésem lesz, úgyhogy imádom csinálni, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyi helyen ott lehetek, és várom szeretettel a hallgatókat.
1: És így gondolom vannak duplázások is neked bőven.
2: Meg triplázások is, szóval igen, ilyenkor eléggé feszes a tempó.
1: Na hát akkor neked jó munkát, nagyon köszi még ezt a kettő órát, óriási taps Regál Lilinek, mi pedig mindjárt folytatjuk az élő kívánság műsorral. Elsőként Ed Sheeran és az Azizám jön majd. A kéréseket várom, na 0620-311-111, és nagyon fontos, lesz játék is, strandfesztivál páros belépőket lehet tőlem nyerni.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
10: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Ez a mi lett volna, ha, az szerintem a halál előtti időszak egyik legnagyobb traumája.
13: De neked van
12: a halál előtti idő, sajnos.
13: Nem azt érzed, hogy az a mi lett volna, ha az valójában nem is volt mi lett volna, hanem egyszerűen csak ez nem voltál megfelelő állapotban, hogy ez megtörténjen veled? Vagy...
14: Na de ideg meg kell jutni, hogy ezt mond.
12: El kell jutni, meg lehet ezt mondani, de szerintem idővel cipelsz mi lett volna hákat. 6 évvel ezelőtt lett volna lehetőségem egy milliárdossal összekötni az életem, oda volt értem teljesen. Lepatintottam, mert túl nyálasnak gondoltam. Egyébként egy végtelen kedves pasi volt, aki elhamozott mindennél, feleségül vett volna. 35 vagyok, szingli, két munkahelyem van, nyáron van, hogy napi 14-15 órát dolgozom, olyankor eszembe jut, írja Ági.
14: Na, akkor
12: Ági,
14: mondom.
12: Mondom meg, hogy ki volt.
14: Kicsit bulvárkodjunk. Csávó.
12: Csak a monogramja.
14: Nekem van egy ismerősöm, igen? Aki egy rohadt nagy szerelemben élt, egy nulla filléres fiúval, és jött ő, akiről most írt, és őt választotta, a nagyon gazdag csávót. És nem boldog.
12: Megértem, igen, ezek azért nagy dilemmák.
13: De amúgy, ha káposztás megyet választod, akkor meg örökké ott marad a Hufnagel pistiség.
12: 2011-ben az ügylet lezárás után 8 darab bitcoinnal akartak kifizetni, nem fogadtam el, mert úgy gondoltam, hogy azzal nem tudom kifizetni a sárga csekket. Januárban találkoztam a sráccal, emlékszel a bitcoin, amit nem fogadtál el 2011-ben. Nézd, ezt az apartmant vettem belőlem Mexikóban. Már nem vagyok ideges, elengedtem. De jó, szerintem. Vagy. 8 darab bitcoin.
14: Hát, azt mondjuk, ha ilyen 40 milliós forint áron adta el, az 320 millió forint.
12: Marha csontozó brigád, 10 ember közös lottó, évekig játszottunk, az ötös lottó várható nyeremény 1 milliárd 120 millió, a telefon teli találatos az egyik szelvénye. Hétfő munkakezdésnél kiderült, hogy a szelvényeket elfelejtette feladni a megbízott társunk. Évekig feladta, egyszer elmaradt, akkor nyertünk volna. Engem 15 éve Istenes Bence elhívott randizni, de nemet mondtam. Időnként azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha.
11: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
11: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ez már az élő kíványságműsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás és... A friss közlekedési infók, a fővárosban nagy a torlódás a Rákóczi hídon Buda felé, az M1-esen pedig nagyon erős a forgalom Budapest felé Biske és Biatorbágy között személyautóval, a belső sávot érdemes választani a terelésnél. A közlekedési infók után pedig nézzük, mivel indul a kívánság műsor. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szabolcsnak szeretnék a testvéremnek egy számot kérni.
0: Oké, okay, mit üzensz neki?
1: Hogy sok boldog névnapot kívánok.
0: Ne, Szabolcs névnap van.
1: Tegnap volt, de most tudtalak elérni.
0: Tegnap volt Szabolcs névnap, én meg a Szabolcs nevű barátomat nem köszöntöttem fel. De jó, hogy szólsz. Hát így akkor utólag. Azta.
1: Hát igen, most így utólag megoldjuk akkor ketten.
0: Így van, boldog névnapot, Bokikám. Így picit megcsúszva. Na és akkor a te Szabolcs nevű tesódnak mi szóljon?
1: Teddy Sims.
0: Oké, okay, Teddy Sims is at the door. Már indítom is. Szia!
1: Szia!
0: És nem csak ezt indítom, hanem a játékot is. Aki tizedikként hív, tudja a rádió eszlogent. Páros belépőt nyert tőlem a Strand Fesztiválra.

0: Sláger megy. 9 hallgatóval már beszéltem, vagyis a következő lesz a 10., aki megnyeri a páros belépőt a Strandfesztiválra. Nézzük, hogy hívják. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Ja, Anna vagyok.
0: És a 10.
1: Köszönöm. Hú, de örülök, köszönöm.
0: Honnan csörögtél?
1: Parádról.
0: Na, és ott is gondolom 1400 fok van, még így 7 óra után is.
1: Persze, nagyon meleg van.
0: Hogy bírjátok?
1: Hát csak klímával.
0: Hát, vagy egy jó nagy csobbanással a Balcsiba, a Strandfesztivál alatt, ugye?
1: Pontosan.
0: Mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon gratulálok. Tudod, hogy kivel mész?
1: A tesómmal.
0: Hogy hívják őt?
1: Kata.
0: Na hát akkor csajoknak jó bulit. Élvezzétek nagyon.
1: Köszi, szia!
0: Szia! Az igazi mai slágerek pedig pörögnek tovább. Azok, amiket a hallgatók kérnek, mert hogy a kívánság műsor folytatódik. Szép estét! Szeretném kérni a Golden Summer-t Katicának, és azt üzenem neki, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Szeretem, és a hétvégén bepótoljuk a születésnapokat. Puszilom és köszönöm szépen, Galgóta jött. Hát, ez egy jó választás. Az igazi mai slágerek között Loi, David Quentes és a Golden Summer-t Rádió 1-en, és mi is sok boldogság.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, benne pedig az élő kívánságműsor, és kettő fontos dolog is van, az egyik, hogy mivel folytatjuk, erre a válasz Bibi Rex a Faithless New Religion, mert hogy Gyuri ezt szeretné, kinek küldjük, szia!
1: Szia, páromnak szeretném küldeni, Viktoriának, és üzenném, hogy nagyon szeretem.
0: Az igazi mai sláger már indul, és szép estét nektek!
1: Köszönöm, nektek is!
0: És a másik fontos dolog, hogy nem csak a dal indul, hanem a játék is. Páros belépőt lehet nyerni a Strandfesztiválra. Aki 10-ként hív, mondja a Rádió 1 szlogen, piff! Már adom is a belépőket.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és most kiderül, ki lesz a tizedik. 0620 311 111 a számunk. Ez a Rádió egy Hello, Király Tamás vagyok.
1: Szia, Ádám vagyok.
0: Ádám, honnan csörögtél?
1: Siófokon.
0: Wow, hát ez csak egy köpés Zamáditól, ahol ott lehet a strandfesztiválon, mert te vagy a tizedik.
1: Ó, vagy nem hiszem el.
0: Mi a Rádió egy szlogen?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Köszi, nagyon köszi!
0: Voltál már a strandfesztiválon?
1: Nem, még sosem. Hallottam, mert ide hallatszik, de még sosem mentem be.
0: Hát akkor itt a nagy lehetőség. Jó bulit, köszi, hogy játszottunk!
1: Nagyon köszi, szép napot, szia!
0: És a Fogyarázsban is egy olyan előadó, aki ott lesz a strandfesztiválon, nem kérdés, DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogival is dessen jön, ez a Jó leszek újra!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma se volt hideg, na de holnap már 34, holnap után pedig 36 fok tombolni fog a nyár.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Nézzük, mivel folytatjuk a kívánság műsort. Tikkitől kéritek, Dorina, az igazi mai slágert.
2: Dua Lipától szeretnénk. Zarina kint dolgozik a műhelyben most is.
0: Akkor Dua Lipa és a Dance the Night az igazi mai slágerek között. Zolinak pedig jó munkát kívánunk.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, én Atis vagyok, ha már kívánság műsor, azt szeretném kérni, hogy ajándékozz meg két jeggyel, léci, a lányodnak szeretném 20. születésnapjára. Hát, nagyon sok boldogságot kívánunk a lányodnak, jegyet így nem tudok adni, de nyerni még lehet tőlünk holnap is. Most viszont egy gyors hidratációs szünet, és a diszkósit folytatja Bárány Attilával. Király Tamást hallottátok. További szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mondom, mi a szétom, de lányim meg fiú.
4: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a poskupon ajánlatként. Pöröpöpöpö.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
12: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Ez a mi lett volna, ha az szerintem a halál előtti időszak egyik legnagyobb traumája.
15: De neked van
14: a halál előtti idő, sajnos.
15: Nem azt érzed, hogy az a mi lett volna, ha az valójában nem is volt mi lett volna, hanem egyszerűen csak ez nem voltál megfelelő állapotban, hogy ez megtörténjen veled? Vagy...
16: Na de ideg meg kell jutni, hogy ezt mond.
14: El kell jutni, meg lehet ezt mondani, de szerintem idővel cipelsz mi lett volna hákat. 6 évvel ezelőtt lett volna lehetőségem egy milliárdossal összekötni az életem, oda volt értem teljesen. Lepatintottam, mert túl nyálasnak gondoltam. Egyébként egy végtelen kedves pasi volt, aki elhamozott mindennél, feleségül vett volna. 35 vagyok, szingli, két munkahelyem van, nyáron van, hogy napi 14-15 órát dolgozom, olyankor eszembe jut. Írja Ági.
16: Na, akkor Ági, mondom.
14: Mondd meg, hogy ki volt.
16: Kicsit búvárkodjunk.
14: Csak a monogram.
16: Nekem van egy ismerősöm, igen? Aki egy rohadt nagy szerelemben élt, egy nulla filléres fiúval, és jött ő, akiről most írt, és őt választotta, a nagyon gazdag csávót. És nem boldog.
14: Megértem, igen, ezek azért nagy dilemmák.
15: De amúgy, ha Káposztás megyet választod, akkor meg örökké ott majd a Hufnagel pistiség.
14: 2011-ben az ügylet lezárás után 8 darab bitcoinnal akartak kifizetni, nem fogadtam el, mert úgy gondoltam, hogy azzal nem tudom kifizetni a sárga csekket. Januárban találkoztam a sráccal, emlékszel a bitcoin, amit nem fogadtál el 2011-ben. Nézd, ezt az apartmant vettem belőlem Mexikóban. Már nem vagyok ideges, elengedtem. De jó, szerintem. Vagy. 8 darab bitcoin.
16: Hát, ha ilyen 40 milliós forint áron adta el, az 320 millió forint.
14: Marha csontozó brigád, 10 ember közös lottó, évekig játszottunk, az ötös lottó várató nyeremény 1 milliárd 120 millió, a telefon teli találatos az egyik szelvénye. Hétfő munkakezdésnél kiderült, hogy a szelvényeket elfelejtette feladni a megbízott társunk. Évekig feladta, egyszer elmaradt, akkor nyertünk volna. Engem 15 éve Istenes Bence elhívott randizni, de nemet mondtam. Időnként azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
0: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estőt, hölgyek és urak! Indul

mert mindkettő saját szervezés volt, és ezért számomra fontosabbak, mint általában a többiek, de sem egyiken, de, azt hiszem az egyiken játszottam, de nem vagyok benne biztos, mert akkor már állapotban voltam. Balatonmárián talán, a Personal Jesuson. Jön az I'm Alive! I'm an Angel! Every heartbeat feels like you're control. De biztonságban?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon

0: egyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-ktől. Jamina már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit. Ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdőve, mindenki látom ezt a vidámságot. Úgyhogy itt vagyunk veletek a következő 2 órában. Na, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, ez Switch Disco és Szemfeld közöse, ez pedig a Slipknot.

0: Empire of the Sun és az Alive. Ez egy fantasztikus Alok remix volt belőle a World is Mine Radio Showban a Rádió 1-en. 11-ig Yamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszóknál. Nyár végén jön majd a Strand Festival, ahol idén fellép a német nagyágyú Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagyágyú Robin Schulz, ez pedig a Battle Times itt a Rádió 1-en.

0: Robin van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Lesz pedig ugye Lost Frequencies újdonsága a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

Tyler és a You and Me. A rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, neki ugye van már első, második és harmadik helyezése is a rádió egy DJ szavazásán, és te is hirdettél megint egy DJ tehetségkutatót, a neve Jamina

0: 10-12 perces mixet, ami alapján majd leszűröm, hogy egyáltalán ugye érte valaki a mixeléshez, és akkor a második kör lesz az pedig már élőben. Egy nagyon ikonikus helyszínen itt Budapesten, de ezt sem árultam még el. Úgyhogy az első körben mindenképp az jön, hogy mi ennek a dátuma, amíg a mixeket le kell adni.
1: Oké, hát akkor sok sikert kívánunk mindenkinek, aki ebbe belevág. Bizony. Mi pedig megyünk tovább, méghozzá egy saját dallal.
0: Így van, Jamina és Szofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a Word is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött, és hát bomba zenék jönnek 10 után is, például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Alex Kenji és a Bumble.
1: Úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, szuper friss és igazán menő zenék jönnek a következő egy órában is. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: Pulmax és a Headlights nagyot ment az utóbbi jó másfél évben. Nem csak itt a Rádió 1-en, hanem az ország összes rádiójában, hiszen voltak olyan hetek, amikor ez volt Magyarország legjátszottabb rádióslágere. Úgyhogy Pulmax-re nagyon büszkék vagyunk, és hát Jamina is előszeretettel pörgeti tőle ezt a dalt. Ez volt tehát a Headlights. Most pedig jön egy különleges újdonság.
1: Hiszen most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk. Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere. Úgyhogy menjünk ezzel tovább. Itt a Rádió 1-en.

0: ott 2026-ban, ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztorim, én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban. Wow. Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekes, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambole itt a Rádió 1-en.

0: Mostanában kihagyhatatlan, ez volt a Pretender, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ja, mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban is. Maradjatok, rögtön jön Pure Beat!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Radio show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Így van, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szavasztok srácok, hello Gerikém, kezdjünk is bele. Mester 3-assal kezdünk, érkezik a Switch Disco, Samfell és Rehab közöse, ez nem más, mint a Sleep Tonight. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Birdies Már Radio Show-ban.

0: és hozott egy csomó különleges friss megjelenést, jön megint egy ilyen.
1: A következő dal egy igazán felemelő hangulatú szerzemény a belga DJ-től a Lost Frequencies-től, amelynek a címe Leave It All. A belga DJ és producer ismét megmutatja, hogy a lendületes elektronikus hangzás és az érzelmes dallamok tökéletesen megférnek egymás mellett. Ha szereted a pozitív energiákat árasztó, úgymond rám a nyári hangulatú zenéket, akkor ez a szám biztosan elnyeri a tetszésedet. Tekert fel egy kicsit a hangerőt és hagyd, hogy magával ragadjon ez a vibe. Érkezik Lost Frequencies és a Leave It All. Ezzel megyünk tovább itt a Barizmári Rádió Show-ban.

0: Szerda este Pure Beat a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációjával megyünk tovább. Prosva és Clooney közös munkája, mindkét DJ modern house zenei szintén meghatározó alakja. A dal címe pedig Free Your Mind. A modern tech house és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözik ebben a dalban. Ettől egyszerre friss és mondhatjuk, hogy nosztalgikus. A dalban egy ikonikus house vokál szempül is hallható, amely tovább erősíti azt, hogy ez egy ilyen igazi, régi klubhimnuszként csendüljön fel a bulikba. A vokál szerintem zseniális, borzasztóan beleillik ebbe a groove-ba, és nagyon fülbemászó. Már is mutatom, érkezik a Free Your Mind, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: Jó Show Pure Beat a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között, és egy magyar vonatkozás udaljon most.
1: Így van, méghozzá egy feldolgozás, egy igazi tech house klasszikus következik a 2010-es évek elejéről. Jason Chance 2012-ben megjelent Zulu Shuffle című trackelet feldolgozva. Hát ez egy igazi, régi klasszikus tech house dal, de azt kell mondjam, hogy a mai napig megállja még az eredeti verzió is a helyét, mert borzasztó komoly master kapott a dal, egy kicsit ilyen törzsi, ritmusos, lüktető groove van a dalban, és hát a TikTok ereje megint kijött, hiszen hosszú-hosszú évek után ismét erre a dalra elkezdtek videókat készíteni a fiatalok, és egy magyar DJ, producer Eden Miller kapott is az ötleten, és már is elkészítette a saját verzióját, már is kutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Burizma Radio Show-ban.

0: Lady és a Plastic Dreams, ez Who változata volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Néhány percig még Pure Beat itt mellettem a lemezjátszói mögött. Milyen lesz a hét második fele?
1: Hát igazi nyári hajtás van, nekem ma este indulnak a fellépések, szóval ma este találkozunk Vonyartfoshegyen és Balatonlellén, csütörtökön Szegeden leszek megtalálható, pénteken Siófokon és Köröstorokon, szombat vasárnap pedig Siófokon találkozunk az aftertáborban.
0: Pure Beat, jó bulikat kívánok neked, hajrá! Nektek pedig drága a Rádió 1 hallgatók, nagyon köszi a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, aki bulizik, annak pedig jó szórakozást!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Abszolút a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk. Nyakunkon van például a Strandfesztivál, ami ugye Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Kint leszünk természetesen a Rádió 1 stage-el, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Például Metzger Vikivel, őt hozom a folytatásban. Az első napon diszkós, itt Lotfi Begi, Pool Maxi, Amina, Christopher, Metzger Viki, Nyuvik és Jauri. Jövünk nem sokára a részletekkel. Napközben páros belé

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

az éjszakai műszakhoz is. Vannak dalok, rádió egyesek, ahol kár keresni a mélyebb mondani valót, mert hogy nincs. Mert nem az a dal lényege, hanem hogy érzéseket közvetítsen, például az önfelett nyár érzését. Na ez a dal pontosan ilyen, egy olasz DJ Alessandro bácsi érkezik már is, és az a Bambolé, amit először a Rádió 1-es DJ-t vezettek be a köztudatba, és szépen menetel előre a top

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a dél-londoni négyszeres Grammy-díjra jelölt szenzációs énekesnő és dalszerző Ray, akinek a This Music May Contain Hope albuma felrázta a pop bizniszt. 17 számot tartalmaz a 73 perces album, és évszakokon ível át az őszi melankóliával kezdődik, a Girl Under the Grey Cloud dalban, aztán téli sötétségbe süllyed a Winter Woman című dallal, aztán tavaszi szólos hangulat, és végül megérkezünk a nyárhoz ezzel a dallal. Jön a Where is my husband?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most Eva Max és az a Maybe You're the Problem, ami a második stúdióalbumán szerepel, ez ugye a Diamonds and Dance Floor Sport, még 2023-ban. Itt még együtt dolgozott Sir Cut-tal, aki a volt párja, akivel egyébként most már nincsen közös munka, és megszakadt minden kapcsolat. Sir Cut egyébként Gaga legutóbbi albumán is dolgozott. Jön már is, Eva Max!
1: Igazi mai sláger megy. Ez a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Swiss Disco, Sam Feld, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkoztattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Dan és Nicholas, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-el és Sam Feld-el.

0: So don't call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi szupersztárok a folytatásban, a világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb dívája, Jennifer Lopez, énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője, elképesztő sok sztárnak írt más slágert, ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.